és maradandó zenei örökségét mutatjuk be. Utolsó óránkban a Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorát, a Határtalant hallhatják. Ha tehetik, tartsanak velünk! Látogató című egészség és életmód magazinunk következik, a mai témánk a Víradók világnapja. Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallják. Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A következő percekben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját, a Látogatót sugározzuk. Adásunk mai témája a Víradók világnapja lesz. Egy általános tájékoztatóval indítunk, amelyet az Agnus Rádió készített. Ezt követi egy bizonyságtétel az Európa Rádió jóvoltából, majd szakértői tájékoztatóval folytatjuk a Beregszászi Pulzus Rádió jóvoltából. Végül egy áldással zárjuk mai műsorunkat, amelyet szintén az Európa Rádió készített. Most következzen az Agnus Rádió szakértői tájékoztatója. A véradással kapcsolatban számos tévhités, bizonytalanság kering, ezeket oszlatjuk el a továbbiakban egy átfogó általános tájékoztatóban, mely dr. Kónya Judit családorvostól származik.

Az ország betegeinek gyógyulását sok esetben különböző vérkészítmények segítik, melyek élő emberektől származnak, vagyis a véradóktól. Azonban nagyon sok közkeletű tévedés is félreértés kering a köztudatban, ennek a menetéről, amelyet most jó tisztázni. A legfontosabb, hogy véradó minden egészséges nagykorú, de 65 évesnél fiatalabb személy lehet, amennyiben a súlya nagyobb, mint 50 kg. Véradásra több formában lehet vállalkozni. Vannak például állandó helyszínek, ahol az év minden időszakában lehetőség van véradásra. A vérkészítményekkel kapcsolatos legtöbb teendő ellátását végző és a véradásokat koordináló Országos Vérellátó Szolgálat, illetve más egészségügyi és civil szervezetek is évente több alkalommal előre meghirdetett időpontban és helyszínen szerveznek kampányszerű véradásokat. Egy év alatt egy személy csak meghatározott számú alkalommal lehet véradó. Férfiak maximum 5-ször, nők legfeljebb 3-szor adhatnak vért. A véradó egészségének védelme érdekében a szervezet regenerációját elősegítendő két véradás közt minimum 56 napnak kell eltelnie. Véradás előtt az alkalmasságot orvosi vizsgálattal állapítják meg. A vizsgálat során természetesen a vér egyes jellemzőinek meghatározására is sor kerül, legfontosabb ezek közül a vér hemoglobin tartalma. Olyan személyek esetében, akik első alkalommal adnak vért életük során, a vércsoport előzetes meghatározása is megtörténik. Az orvosi vizsgálat a részletes anamnézis felvételéből és egy tájékozódó jellegű fizikális vizsgálatból áll, mely során az orvos meghallgatja a szív- és tüdőhangokat, megtapintja a nyirokcsomókat, megvizsgálja a látható nyálkahártyákat, és a vérnyomás mérés sem maradhat el. Amennyiben a vizsgálatok során eltérések fedezhetők fel, a vizsgáló orvos mérlegeli, hogy a véradót átmenetileg vagy véglegesen kizárja-e a véradásból. A kizárás sokféle betegség vagy kóros állapot miatt szükséges lehet, a vér alacsony hemoglobin tartalmától kezdve a banális torokgyulladáson át a potenciálisan halálos veszélyt magában rejtő hepatitis fertőzésekig. Véradásra célszerű étkezést követően érkezni. Ügyeljünk arra, hogy véradás előtt ne fogyasszunk zsíros, koleszterindús ételeket, mert a levett vér magas zsírsav tartalma előnytelen lehet a feldolgozás

szempontjából. Fontos, hogy véradás előtt elegendő folyadékot fogyasszunk az esetleges rosszulétek elkerülése érdekében. Mivel a véradás során viszonylag jelentős mennyiségű vér levételére kerül sor, a szervezetnek ez kisebb megterhelést jelent, amely ellen előzetes megfelelő kalória és folyadékbevitellel védekezhet a véradó.

0: Most következzen egy bizonságtétel, amelyet az Európa Rádió készített. Arany Barbara a Debreceni Egyetem református gyülekezetének egyik lelkésze. Barbara rendszeres víradó. A víradás fontosságáról, gyakorlatáról, ehhez kapcsolódó élményeiről és a segítő szolgálatról mesél. Szilák Sára interjúja.
1: Hogyan találkoztál a víradásnak a lehetőségével, és mikor adtál először vért?
2: A szüleim rendszeres víradók, úgyhogy egy kicsit benne volt a család kultúrájában ez, hogy vért adok, és mivel láttam őket is mindig vért adni, nekem természetes volt, hogy amikor már ugye betöltöttem a 18 évet, ami első éves egyetemista koromban volt, és meghirdették az egyetemen a víradást, nekem az volt a saját évfolyamtársaimmal, meg teológus társaimmal az első víradásom.
1: És hogyan emlékszel vissza erre az alkalomra?
2: Nagyon jó volt társaságban elmenni, mert én egyébként úgy vagyok rendszeres víradó, hogy nem szeretem egyébként, hogyha megszúrnak. Ez még annak idején, amikor én kezdtem vért adni, ez azt jelentette, hogy tényleg két szúrás is volt. És azért, mivel nem szeretem, azért nyilván volt bennem feszültség, tehát mind nagyon jó volt diáktársakkal együtt elmenni, nevetgélni, úgy végigélni ezt, hogy nem csak egyedül, és annak a feszültsége, hogy most megszúrnak, ha oldalra nézel, rátod, hogy jön ki a méret, hanem ez így sokkal oldottabb volt. Tehát nekem jó élmény volt, nem lettem rosszul, tehát nem volt semmi, ami visszatartott volna a folytatástól.
1: Manapság milyen gyakran adsz vért?
2: Igen, most egy kicsit szégyenkezve kell bevallanom, hogy én is úgy vagyok vele, mint sokan, hogy amíg itt voltam az egyetemen, és az egyetemen akkor évente két alkalommal is szerveztek helyben víradást, akkor mindig elmentem, mert ott volt helyben, tényleg nem kellett elmenni. Most, hogy nincs részem ebben, hogy odahozzák a számba a víradást, így ritkábban fordul elő, hogy egy fesztiválon, vagy hogyha éppen otthon vagyok a szüleimnél, és ott rendeznek víradást, akkor megyek el, tehát most ez egy kicsit ritkább, úgyhogy nekem is ez a beszélgetés jó, hogy igenis keressem jobban a lehetőséget, hogy most megint rendszeresebben adjak vért, ne csak amikor éppen esik, sikerül.
1: És miért gondolod, hogy miért fontos vért adni?
2: Szerintem azért fontos dolog, mert nagyon sok segítséghez valamivel rendelkezni kell, vagy valamit tudni kell. Vagy ha valamit adományozni akarunk, és hát talán groteszkül hangzik, de vérünk van, mert mint akinek nincs egészségügyi oka rá, vagy nem vérszegény. Ez olyan dolog, amihez nem kell semmit tudni, és most már nem is két igazi szúrás van, csak egy szúrás, meg egy nagyon pici minta. Tehát nagyon kevés fájdalomért cserébe nagyon nagy segítséget lehet adni. És időben sem olyan sok, hogy most nem kell fél napot rádozni. Tehát valahogy az van bennem, hogy ez tényleg olyasmi, amiért nekem nem sokat kell tennem. Viszont másnak nagyon nagy segítség lehet is. Ugye nagyon sokszor halljuk azt, hogy hiány van. Tehát, hogy szükség is van rá.
1: Elmesélnéd a kedves hallgatóknak, hogy hogyan zajlik egy ilyen víradás? Nyilván, hogyha először megy az ember, akkor van benne egyfajta idegesség, és lehet, hogy ezzel segíthetünk az embereknek.
2: A legfontosabb, hogy a személyi adatait mindenki, tehát hogy a tajkártyát, személyigazolványát hozza el, mert hogy az szükséges, mert ezt nagyon komolyan számon tartják, tehát rögtön nyilván egy ilyen regisztrációval kezdődik az egész, és utána egy ilyen nagyon pici mintát vesznek, mert hogy azért meg kell vizsgálniuk azt, aki vért ad, mert ugye akármilyen vért nem használhatnak, és ez egyben az előnye is a véradásnak, hogy akkor megmérik a vérnyomást, tehát hogy egy orvossal, akinek már a gyors minta ott van a kezében, lehet beszélni, ki kell tölteni egyébként egy ívet is az általános kérdésekről, mert nyilván vannak bizonyos kizárókok a véradásnál, és ez így kiderül ebből a kérdőívből, hogy minden rendben van-e, és azért is jó, mert például nekem is egyszer, mikor alacsonyabb volt a vasszintem, így derült ki, hogy egy véradásnál megnézték, és akkor látszott, hogy erre figyelnem kell, tehát hogy ez egy orvossal való találkozás is, és miután megvan ez, hogy akkor az orvos is jó elhagyta, a vérnyomás is rendben van, mert például ha valakinek nekem alacsonyabb a vérnyomásom, volt már olyan, amikor így viccesen mondták, hogy googoljak párat, hogy meglegyen a megfelelő vérnyomásom ahhoz, hogy vért tudjak adni, tehát hogy van ez az orvossal való beszélgetés, és utána kerül sor arra, hogy egy ilyen elég kényelmes, ilyen nyugásszerű székbe le kell ülni, és akkor választhat mindenki, hogy a jobb vagy a bal karjából szeretné adni a vért, és akkor van az a bizonyos pillanat, amikor a szüleimtől tudom most már sokkal vékonyabb tűvel, mint régen megszúrnak, és akkor egy kicsit pumpálni kell, de pár perc alatt az a mennyiség, az kipumpálódik, és utána pedig egy kis innivalót, ennivalót, vagy néha valami kekszet is adnak, mert nyilván fontos az, hogy regenerálódjon a szervezet, igen, és ez nagyon fontos. Ez nem egy olyan vérvizsgálat, mint amire néha szoktunk menni, hanem itt kötelező az, hogy enni kell előtte, hogy ne legyen valaki rosszul. A véradás után is ügyelnek arra, hogy még pár percig mindenkinek pihennie kell, hogy nehogy az legyen, hogy hirtelen feláll is rosszul lesz. Tehát, hogy én azt tapasztaltam, hogy nagyon odafigyelnek a munkatársak, akik kiszállni járnak, ugye ők rendszeresen ezt végzik, tehát nagyon nagy tapasztalatuk van, nagyobb fájdalommentesen tudják ezt a tűt beszúrni, és igazából ennyi. Hát egy olyan fél óra, 3-4 óra alatt általában le is szokott ez zajlani.
1: És azt tudod, hogy a véradással, vérünk adásával milyen betegségekben tudunk segíteni?
2: A betegségeket pontosan nem tudom, de nyilván mindenkiben alapból az van, hogy a műtét során, ugye, amikor vérre van szüksége valakinek, akkor használják, de azt tudom, hogy többféle készítményt is készítenek, tehát hogy gyógyszereket is készítenek a vérből, tehát hogy nagyon sokféle felhasználása van ennek. Úgyhogy konkrét példát nem tudok felsorolni, de azt tudom, hogy nagyon sok oldalú a felhasználása. Azt viszont a külföldi tapasztalatokból tudom, hogy van, ahol egyébként fizetnek is érte, ami nem feltétlenül pozitív, hogy van, aki pénzszerzésnek használja, úgyhogy talán így még szebb is, hogy gyógyszerekre, beteg emberek segítségére ingyen, önkéntes módon kell adni Magyarországon. Szerintem nem rossz ez a gyakorlat. Mondtam ezt, lehet, hogy valaki szívesen venni azt, meg nagyon régen a szüleim mondták, hogy volt, hogy szabad napot lehetett kapni a véradásért cserébe. Nekem ez így sokkal szebb és őszintébb, hogy ingyen ellenszolgáltatás várása nélkül adom a véremet, mint hogy most pénzt kapja érte, vagy valamit. De ez csak az én filozófiám.
1: És az egyetemen kívül tudsz olyan fórumokat, vagy helyeket, ahol lehet tájékozódni a véradási lehetőségekről, vagy ezeket mindig figyelni kell?
2: Nagyon sok helyre, ahogy utaltam is rá, kiszállnak, tehát hogy akár egy munkahely, fesztiválokon rendszeresen szokott lenni, ott nyilván fontos, hogy előtte azért az alkoholfogyasztáshoz meggátolja, hogy adhasson az illetővért. Egyetemi rendezvényeken is szokott lenni, tehát hogy érdemes figyelni egy-egy ilyen nagyobb rendezvényen, hogy van-e lehetőség. Illetve Debrecenben ugye ott van a BEM téren a központ, ahova bármikor napközben be lehet menni és lehet vért adni. Tehát, hogy az egy állandó lehetőség bármikor, de mondom, hogy nagyon sok helyen falvakban is kiszállnak, vagy mondom, ilyen nagyobb rendezvényeken, tehát meg lehet találni a lehetőségeket.
1: Már említetted a filozófiádat, de hogyha meg kellene fogalmazni, hogy a hit életedben mit jelent azt, hogy vért adsz, rendszeresen véradó vagy, ezt hogyan tennéd meg?
2: Szerintem erre talán a legkézenfekvőbb Jakab apostol levelében van az az ige, hogyha tudna valaki jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Senkiben nem szeretnék lelkismeretfordulást kelteni, aki nem ad vért, mert nyilván van, akinek tényleg egy túlságosan a komfortzónáján kívül van, hogy megszúrják, vagy esetleg egészségügyi okai vannak, de azt mondom, hogy ez tényleg egy olyan lehetőség, hogyha nincsenek ilyen kizárókok, ha nincs túlságosan nagy félelem, akkor legalább egyszer érdemes megpróbálni. Mert lehet, hogy kiderül, hogy mégsem olyan félelmetes és nehéz az egész, mint ahogy ezt az illető kívülről gondolta, és ez is egy olyan dolog, amivel adni lehet és szolgálni, valamivel, ami van.
0: Egy bizonyságtételt hallottak. Arany Barbara a Debreceni Egyetem református gyülekezetének egyik lelkésze. Barbara rendszeres véradó, a véradás fontosságáról, gyakorlatáról, ehhez kapcsolódó élményeiről és segítő szolgálatáról mesélt. Vele beszélgetett Szirák Sára. Most jön egy szakértői tájékoztató, amelyet a Beregszászi Pulzus Rádió készített. Dr. Pók László a Beregszászi Kórház véradási osztályának az osztályvezető főorvosának szakértői tájékoztatója a vérről, véradásról és annak fontosságáról.
3: Dr. Pók László vagyok, a Beregszászi Kórház véradási osztályának a osztályvezető főorvosa. Miért örökzöld ez a téma? Hát kérem szépen, a legelső dolog az, hogy éljük életünket, és soha nem tudjuk, hogy milyen baj érhet bennünket, vagy bármelyik rokonunkat, hozzátartozónkat, közeli embereket. És ha belegondolunk, hogy emberi életet tudunk emberi vér által megmenteni, akkor már egy forró érzés önt el bennünket. Olyan dologról van szó, hogy igen, állandóan arról beszélünk, hogy föltaláltak ezt, föltaláltak azt, megvannak azok a pótlók, melyek pótolnak ezt, vagy azt, vagy amazt. Ma már el nem tudjuk képzelni a műanyagok nélkül a ruházkodást, az öltözködést, az lábbeliket. Igen, vannak pótlóanyagok, melyek mai nap már bizonyos anyagokat be lehet adni a betegnek intravénásan, de magát, az emberi vért semmivel pótolni nem lehet. Az a nagy helyzet, hogy a vérre mindig szükség van, és az élet maga diktálja, mikor több, mikor kevesebb a szükséglet. a vérpótlásban mikor vannak ezek a balesetek, mikor vannak olyan betegek, melyek részére szükségünk van erre a vérre. Ezért, de viszont a vér és vérkészítményeknek megvan egy bizonyos szavatossági ideje. Mi nem tudunk spájzolni nagyon hosszú időre, tehát tulajdonképpen a levet, vér attól függően, hogy milyen konzerváló anyagot használunk, 30-35 napig használható, utána viszont már nem tudjuk, mint intravénás vérpótlót használni, csak feldolgozásra tudjuk elküldeni. Tulajdonképpen ez azt jelenteni, hogy a legideálisabb esetben minden véradási napra volna a járásba valaki, aki hajlandó volna, benne volna a hajlam, hogy vért adjon. Itt a probléma, kérem szépen, még az is, hogy mint ahogy a vért úgy nem adják a betegeknek, hogy levettük tőled, rögtön átadtuk a másik embernek. A vér, ameddig elérkezik ahhoz a szinthez, hogy át lehessen önteni, át lehessen adni valakinek, egy sor kivizsgáláson kell, hogy átkerüljön, hogy fertőző betegségek, melyekről a donor, a donáció előtt még nem is tudott, fel legyenek fedezve, és az, akinek amúgy is baja van, problémája van, ne kapja meg a fertőzött vér által egyik vagy másik betegséget. Ezek a kivizsgálások megint csak idő és energia igénylőek, a központi labor Kárpátalján Ungváromban, tehát ha ma leadtuk a vért, ezt mai napon már beadni a vért igénylőnek nem lehet. A vérből mintát kell küldenünk, az eredményeket, a kivizsgálásokat el kell végezni, míg ez minden el van végezve, napok telnek el, és nem órák. Tehát feltétlen szükséges ahhoz, hogy normálisan működjön ez a rendszer, egy úgynevezett vérbank. Ez a vérbank megvan nálunk, ez működőképes, de viszont, hogyha azt mondjuk, hogy Beregszázban a lakosok száma, a donációk, a donorok számát megmérjük, akkor nem tudunk akkora tartalékokat képezni, melyek minden eshető problémára megoldást nyújtanának. Tehát egyetlen egy dolog van, hogy ezt a vérbankot szélesíteni kell, nagyobbítani. Per pillanat úgy oldjuk meg, hogy egész Kárpátalján minden járás megvan ez a kis vérbank, mely kapcsolatban van a központival, az ungvárival, és hogyha életmentésről van szó, akkor segítünk egymáson. Már nem egy eset volt balesetek után, vérzés esetén, hogy ungvár kisegített, szöllős húszt kisegített bennünket, és ugyanúgy mi is kénytelenek vagyunk, vagy mi is akarjuk ezt csinálni, hogy kisegítsük őket, mert az a kéz, mely időbe segít, az duplán segít, ugye?
4: Akik itt most vért akarnak adni, milyen procedúrán keresztül esnek, mennyire fájdalmas, vagy mennyire lehet akár másik nagy fertőzés kaphatnak egyébként.
3: A kérdést megértettem. Tehát az első dolog, hogy fertőzés. Semmiféle fertőzés lehetősége nincs meg a véradónál. Minden, amit használunk, egyszer használatos. Második dolog, aki már vért adott, én adtam, kijelenthetem nyugodtan, ez a procedúra nem fájdalmas. Véradás után gyengeség, vagy még valami ilyesmi, hogy ne tudjak dolgozni, ne tudjam elvégezni a funkcióimat, nincs. Harmadik dolog arról szól, hogy hogyan lehetek donor. Tehát ahhoz, hogy donor lehessek, fertőző betegségek nem szabad, hogy legyenek nálam. Tehát ez hepatitis B, hepatitis C, szifilisz, TBC. Ellenjavallat a véradáshoz a pszoriázis, pikkelysömör magyar neve. Ellenjavallat a terhesség. Ellenjavallata a fertőző nemi betegségek, hogyha valaki az utóbbi hónapban műtve volt, ő nem adhat vért, a havi vérzés idején a hölgyek nem adhatnak vért, és hogyan zajlik ez a procedúra. Tehát közép-európai idő szerint délelőtt 8:30-kor hétfői és a csütörtöki napon rendelkezésére állunk a donációra hajlamosaknak, és ehhez egészségesnek kell lenni, nem szabad, hogy megfázásos betegségek legyenek. Már soroltam, a műtétről beszéltem. Mindenkinek magánál kell tartania a személyazonosságit, az úgynevezett paszportot, és ha megkérdezik, hogy szabad enni a donáció előtt, a véradás előtt, hát kérem szépen, feltétlen kell lenni. De nem valami nagyon zsíros, fűszeres magyaros ételt, hanem egy egyszerű zappehelykását, vagy valami olyasmit, ami megadja adja a teltség érzését a gyomornak, viszont nem fűszeres, nem csípős, és annak a valakinek, aki meg fogja ezt a vért kapni, annak nem fog okozni kellemetlenséget. A véradás előtt feltétlen teját, forró, meleg, cukros teját adunk annak, aki vért ad, hogy kellően híg legyen az a vér, ne legyen túl sűrű a vér. A véradás előtti, véradást megelőző két napban nem szabad alkoholt fogyasztani. Tessenek belegondolni, hogy néha olyan butaságokat csinálunk. Hát hogy tudjuk mi azt a vért odaadni egy szülőszobában lévő kisanyukának, vagy egy kis terhesnek, hogyha a donor a tegnapi nap folyamán születésnapja volt, és azt mondja, hát miért? Hát azt a decit meg kellett inni, ha már decit bevallott, volt ott több is, és ezt a vért nem tudjuk használni. Nem tudjuk levenni egyáltalán ettől a donortól. Tehát alkoholt a véradás előtt nem fogyasztunk.
0: Dr. Pók László a Beregszászi Kórház véradási osztályának az osztályvezető főorvosának szakértői tájékoztatóját hallották a vérről, véradásról és annak fontosságáról. Az összeállítást készítette a Beregszászi Pulzus Rádió.

0: Végül igei tanítással zárjuk mai műsorunkat, amelyet szintén az Európa Rádió készített. Gál Judit kórházlelkész igei tanítását hallják a vér és véradás témájához kapcsolódva.
1: A történelem nagy kérdéseit nem határozatokkal, hanem vassal meg vérrel döntik el, vallotta Bismarck. Vér. Sokféle értelemmel és szimbolikus jelentéssel bír e három betű. A Szentírásból most három fontos látást tanítson bennünket azokra az ajándékokra, amit Urunk a vér által adott az embernek. Mindenek előtt a vér az élet jele. Ez a folyékony szövet, amely oxigént, tápanyagokat, vizet, salakanyagokat szállít az élő szervezetben, és számtalan a fizikai létet biztosító folyamatban vesz részt, csodálatos alkotása a Teremtőnek. Milyen pontos jelzést ad egészségről és betegségről, és a gyógyításban is nélkülözhetetlen. Különösen az Ószövetségben, például a mózesi törvényekben találkozunk olyan törvényekkel, amelyek a vérre vonatkozó szabályozásokat, védelmet írtak elő. Például a húst a megelevenítő vérrel ne egyétek. Ki ember vérét ontja, annak vére ontassék ki. Testünk élete a vérben van. Abban a korban, amikor nem álltak rendelkezésre sem modern műszerek, sem az orvostudomány csodálatos felismerései, Isten szava védelmébe vette a vért, mint az emberi élet egyik alapvető feltételét. Elzárta megfelelő csatornákba, gondoskodott a szervezet által a megfelelő működésről. Igen, lehet naponta rácsodálkozni és hálát adni testünk alkotójának. Azonban van egy történet is a Bibliában, ahol a vér a védelem jelévé válik. Isten népe Egyiptomban él, s a kemény szívű fáraó megengedő, elengedő akaratára vár. Ám a hatalmas úr nem enged. Egészen addig, amíg el nem ismeri a tőle is nagyobb isteni hatalom valóságát. Öldöklő angyal a tizedik csapásban jár szerte, és az első szülöttek életét veszi el. Kivéve ott, ahol az ajtó félfa a bárány vérével van megkenve. És Izrael fiai azon az éjszakán átélik, hogy a számukra érthetetlen, de Isten szavának engedelmeskedő cselekedet, a bárány vére védelmet és életet jelent. És ez a vér az engesztelés rítusaként újra és újra emlékeztette őket a félelmetes és mégis kegyelmes, az érthetetlen és mégis valóságos oltalomra, az Úrral való állandó közösség lehetőségére. És végül emlékezzünk Jézus szavára. Ez az én vérem, mely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Aki eszi az én testem és issza az én vérem, örök élete van annak. Jézus vére az, mely az új szövetség jele, mely az úrvacsorában hitáltal újra és újra emlékeztetővé és hitáltal részesévé tesz a bűnbocsánat és az örök élet ajándékának. Megérteni nem tudjuk, de hittel elfogadni, azzal élni, s ebben a tudatban élni, ez a csodálatos lehetőségünk. Az elfolyó vér életveszélyt jelent. Az értünk kiontatott vér életet és örök életet hozott. Igen, valóban, a legnagyobb kérdések vérrel, a Krisztus vérével dőltek el.
0: Gál Judit kórházlelkész igei tanítását hallották a vér és véradás témájához kapcsolódva. Az elmúlt percekben Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugároztuk a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésével. Mai témánk a Véradók Világnapja volt. Reméljük hallgatóink számára is hasznosak voltak a hallottak, és sokak számára segítséget nyújtott műsorunk. Megköszönöm figyelmüket, Szabó Anitát hallották. Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallották.
2: Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugároztuk, a mai témánk a Véradók Világnapja volt. A következő percekben Johann Sebastian Bach műveiből csendül fel néhány tétel.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnosradio.ro weblapon. Szabó Anita a mikrofonnál. A mai napon Márai Sándor magyar író gondolatával köszöntöm Önöket. Az ember csak úgy és annyira tud fejlődni, amennyire képes szeretni másokat, jobban, mint önmagát. A következő percekben a nap ájtatát tolmácsolja Albert Mária.

Mai elhitatunk címe: Egy életre szóló barát. Én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Máté evangéliuma, 28. fejezet, 20. verse.

Ma a Jen Wilson Town, Virginiában, Egyesült Államokban élő testvérünk gondolatait tolmácsolom. Soha nem volt egy igazi jó barátom gyermekkoromban. Egy hivatásos katonatisztlánya voltam. A családunk vagy 10-szer költözött 13 éves koromig. Ahogy sikerült egy barátot szerezni, az apámat egy másik állomás helyre vezényelték, néha több ezer mérföld távolságra. Élinken emlékszem a búcsú ölelésekre és könnyekre gyermekkoromban. Amikor tinédzser voltam, a családunk végre több évig egy helyen tartózkodott, de nagyon nehezen tudtam barátkozni. Mindenkivel távolságtartó voltam. Nem akartam érzelmileg túl közel kerülni hozzájuk. A gyermekkori búcsúzások megnehezítették az életemet. Felnőtt koromban, amikor elfogadtam Krisztust, mint megváltómat, egy olyan életre szóló barátot kaptam, amilyen eddig sohasem volt. Ő mindig velem van, vezet, megment, segít, védelmez, meghallgat és szeret. Jézus mindenkit örökké tartó örömben részesít, reménnyel és békével tölt el. Azt ígérte, hogy sohasem hagy el, nem felejt el bennünket. Hozzon bármit az élet, tudjuk, hogy Jézus a barátunk, aki csak egy ima távolságra van tőlünk.

Június 26-át írunk, ez az év 177. szökőévben 178. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 188 nap van hátra. Lássuk, milyen fontosabb történelmi események kötődnek ehhez a naphoz.

1522. június 26-án volt a rodoszi hadjárat. Első Szulejmán a johanniták kiűzésére vonult a Görög-szigetre. 1836-ban ezen a napon megkezdődött a Great Western transatlanti óceánjáró építése. 1917. június 26-án megérkeztek Európába az első amerikai katonák, végleg eldöntve az első világháború kimenetelét. 1937. június 26-án Kolozsváron a Thália Színház társulata szabadtéren mutatta be Madách az

ember tragédiáját a református kollégium nagy udvarán, a Farkas utcai templom tövében 6000 néző előtt, ötsíkú színpadon, Nagy István, Fényes Alíz és Kovács György főszereplésével. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek június 26-ához kötődnek. Most tekintsük át, hogy kik a naphíres szülöttei.

1612. június 26-án született IV. Murád, az Oszmán Birodalom 18. szultánja. 1730. június 26-án látta meg a napvilágot Charles Messier, francia csillagász. 1820-ban ezen a napon született Berzencei László, magyar politikus, utazó. 1824-ben született Lord Kelvin, született William Thomson, ír nemzetiségű brit matematikus, mérnök, a 19. század meghatározó fizikusa. A Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja. 1848-ban dolgozta ki javaslatát az abszolút hőmérséklet skála bevezetésére. Ma elsősorban arról ismert, hogy ennek egysége a Kelvin az ő nevét viseli. 1835. június 26-án született Hermann Otto, magyar természettudós. 1894-ben ezen a napon született Aldo Huxley, brit író, költő és filozófus. 1937-től az Egyesült Államokban élt, legismertebb műve a Szép új világ című disztópia, mely 1932-ben jelent meg, később megfilmesítették. Műveinek gyakori témája volt a társadalom, eszköze a társadalomkritika és a szatíra, de versei, esszéi, bűnügyi témájú regényei és novellái is voltak, számos munkája jelent meg magyarul. 1898. június 26-án látta meg a napvilágot Wilhelm Emil Messerschmitt, német repülőgép tervező mérnök, gyáros repülőklub tulajdonos. Vadászgépei fontos szerepet játszottak a náci Németország légi hadviselésében, amiért a II. Világháború után 2 évi börtönre ítélték. 1892-ben ezen a napon született Pearl S. Buck, amerikai írónő, aki egyike volt kora legnépszerűbb íróinak, különösen Kínában játszódó regényei kapcsán, de szintén ismert volt filantróp tevékenységeiről és harcáról a nők jogaiért. A termékeny szerző 1932-ben Pulitzer díjat, 1938-ban pedig irodalmi Nobel-díjat kapott. Több regénye magyarul is megjelent, például Az édes anyaföld, Az ígéret, Asszonyok háza. 1922. június 26-án született Földes László, erdélyi magyar irodalomkritikus, szerkesztő. 1932-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Péter Albert, erdélyi magyar koreográfus, a néptánc hagyományok kutatója. Szorgalmazta a népi hagyományok, népdal, néptánc, népi mesterségek ápolásának kiterjesztését, az iskolai oktatásban és hagyományőrző táborok létesítését. 1933-ban ezen a napon született Claudio Abbado, olasz karmester, zongoraművész. 1978-ban ő alapította meg az Európai Unió ifjúsági zenekarát, és 1985-ben a Gustav Mahler ifjúsági zenekart, valamint fiatal zenészek számára alapított ösztöndíjat. 1986-ban ezen a napon született Takács Nikolász énekes. Ők voltak a nap híres szülöttei.

Most lássuk, mely ismertebb történelmi személyek halálozási évfordulója kötődik ehhez a naphoz. 363. június 26-án hunyt el Julianus római császár. 1830-ban ezen a napon halt meg IV. György, Nagy-Britannia és Írország Egyesült Királyságának uralkodója 1820-tól. 1958. június 26-án hunyt el Kende János, magyar pedagógus, szerkesztő, művészeti szakíró, zenekritikus. Mint a kolozsvári Marianum tanára, több évtizedes pedagógiai működése során növendékeit bevezette a művészeti esztétikai ismeretekbe. Pedagógiai, irodalmi és zenei témájú tanulmányai több lapban és folyóiratban jelentek meg. 1963. június 26-án halt meg Guncser Nándor, magyar grafikus karikaturista. 1918-ban Kolozsvárt telepedett le, részt vett a romániai képzőművészek érdekvédelmi szervezeteiben, 1921-ben a Kolozsvári Művész Klub egyik alapítója. Színes rajzaiból és karikatúráiból 1924-ben rendezett egyéni kiállítást Kolozsváron. 1969. június 26-án távozott az élők sorából Tessitori Nóra, erdélyi magyar szavaló és előadó művész, kőműves Nagy Lajos felesége. 1986-ban ezen a napon hunyt el Szepes Béla, magyar síelő, gerelyhajtó olimpikon karikaturista. 2007. június 26-án hunyt el Domokos Géza, erdélyi magyar író, politikus, műfordító. 2020. június 26-án halt meg Gyimesi László Lajos, író, költő. Ők voltak azok az ismertebb történelmi személyiségek, akiknek halálozási évfordulójuk június 26-ához kötődik. ...1960 óta a Függetlenség napja Madagaszkáron, június 26-a. Valamint 1987 óta kábítószer ellenes világnap van. 1998 óta a kínzás áldozatai támogatásának világnapja. Június 26-ai kalendáriumunkat hallották.

0: Igen, az Illésék. Illésék 1965-ben, amikor a felvételt készítették. Annak idején kevesen ismerték még őket, de a közönség a hangulat után ítélve éppen olyan volt, mint ma. Az együttes lényegében 1964 szilveszterén alakult. Négy fiú találkozott, Illés Lajos, Szörényi Levente, Szörényi Szabolcs, Bródi János, és később jött az együttes dobosa, Pásztori Zoltán. Az első jelentős sikert az Ómond hozta meg, az együttes első saját szerzeménye. Emlékeztek még arra, mikor és hol írtátok ezt a dalt?
1: Az Ómondot 1965 nyarán írtuk a Nógrád Verőcei nemzetközi táborban. Itt ebben a táborban nagyon sokan voltak, és mi megpróbáltunk olyan helyet keresni, ahol csak mi magunk vagyunk, és hát tudunk dolgozni. Úgy tűnt, hogy a legalkalmasabb erre a háztető. Abban a házban, ahol mi laktunk ott Nógrád Verőcén, ilyen lapos volt a teteje, és hát ide fölmásztunk mi egy létrán, szépen sütött a nap, és Tinivel ketten itt írtuk meg ezt a számot.
0: Elkészült a dal, miközben a többiek örködtek. Ez volt a kezdet. Van egy közmondás. Minden kezdet nehéz. Valóban csak a kezdet volt nehéz, Lajos?
2: Voltak később is problémák, de azt hiszem ez abból adódott, hogy mi egy olyan utat választottunk, amin előttünk nem igen jártak még. És ezért vállaltuk a problémákat, és szerintem nagyon kellemes dolog egy olyan úton járni, ami nehéz, és rökösek is.
0: Tehát valódi úton jártatok. Az út rendelkezett az utak jellemző sajátosságaival. Néha fel, néha pedig lefelé lejtett. Voltak rajta ezek szerint gödrök is, mint ahogy mondtad. De azért haladni lehetett rajta.
3: Az Illés együttes énekét hallgattuk. Most a mai nap ünnepeltjét köszöntjük egy dallal.
4: Június 26-án János és Pál névnapját ünnepeljük. A János név bibliai eredetű férfi név, a héber Johannán névből, illetve ennek latin változatából, a Johannusból származik. A név jelentése Jávé megkegyelmezett. A Pál latin eredetű férfi név, a Paulusból származik, amelynek jelentése kicsi. Női párja Paula Paulina. Köszöntünk tehát június 26-án minden János és Pál nevezetű hallgatónkat, valamint mindenkit, aki ezen a napon ünnepli születésnapját vagy más fontos eseményt. Következő dal pedig nekik szól.
5: Rám néztél és megszülettem, azóta álmodok. Minden este képzeletben

0: Dániel Figergely, Azt mondtad című dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit. Isten éltesse őket sokáig. Következzen fülbejú könnyű zenei műsorunk, amelyet Bíró Hunor szerkesztett. A mai részben Bobby Caldwell életét, pályafutását és maradandó zenei örökségét mutatjuk be.
1: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
2: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet.
3: Mi vár rá?
2: És ilyet is. Fülbe jó, az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
1: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
4: Könnyű zenei fél óra szombatonként az Agnus Rádión.
2: Az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsorát hallják, a mikrofonnál Bíró Hunor, köszöntöm Önöket. A könnyű zene történetében kevés olyan előadó akad, aki annyira természetesen tudta ötvözni a soul, a jazz és a pop világát, mint Bobby Caldwell. Bár legismertebb dala, a What You Won't Do For Love több mint 4 évtizede született, zenéje ma is új hallgatókra talál és inspirálja a fiatalabb generációk művészeit. A következő percekben Bobby Caldwell életét, pályafutását és maradandó zenei örökségét mutatjuk be. Tartsanak velünk!

Bobby Caldwell, polgári nevén Robert Hunter Caldwell, az amerikai könnyűzene egyik különleges alakja volt, aki egyedi hangjával és sokoldalú zenei tehetségével maradandó nyomot hagyott az R&B, a soul, a jazz és a pop zene világában. 1951. augusztus 15-én született New York Manhattan város részében, de gyerekkorát nagyrészt a floridai Miami-ban töltötte. Már fiatal korában számos zenei hatás érte, hiszen a családja szorosan kapcsolódott a szórakoztatóiparhoz. Szülei egy helyi televíziós varieté műsort vezettek. Caldwell gyermekként olyan előadók zenéjén nőtt fel, mint Frank Sinatra, Ella Fitzgerald vagy Nat King Cole, ugyanakkor a Miami környezetében jelenlévő latin, reggae és rhythm and blues stílusok is nagy hatással voltak rá. Már 12 éves korában megtanult zongorázni és gitározni, később pedig saját zenekart alapított. Fiatal zenészként több műfajban is kipróbálta magát, és egy ideig Little Richard együttesében gitárosként is játszott. Ez az időszak fontos tapasztalatokat adott számára, amelyek később hozzájárultak saját zenei stílusának kialakulásához. Bár kezdetben a rockzene állt közel hozzá, idővel egyre inkább az R&B, a soul és a jazz felé fordult.

Bobby Caldwell számára az igazi áttörést az 1978-ban megjelent első albuma hozta meg. Az album legismertebb dala, a What You Won't Do For Love, rövid idő alatt nemzetközi sikert aratott. A szám különlegessége abban rejlett, hogy ötvözte a soul érzelmességét a jazz kifinomultságával és a popzene könnyed dallamvilágával. A dal bekerült az amerikai slágerlisták élmezőnyébe, és Mike Caldwell legismertebb szerzeményének számít. Érdekesség, hogy a lemezkiadó kezdetben nem mutatta meg Caldwell fényképét az album borítóján, mivel attól tartottak, hogy a közönség meglepődik azon, hogy a jellegzetesen soul hangzású énekes valójában fehérbőrű. A közönség azonban hamar elfogadta és megszerette őt, tehetsége pedig minden előítéletet felülírt.

A debütáló album sikere után Coldwell további lemezeket jelentetett meg, köztük a Cat in the Hat, a Carry On és az August Moon című albumokat. Ezeken a kiadványokon továbbfejlesztette saját stílusát, amelyben a soul, a jazz és a pop elemei harmonikusan keveredtek. Nem csak énekesként, hanem dalszerzőként és hangszeresként is kiemelkedő volt. Több alkalommal maga írta, hangszerelte és producerként is irányította felvételeit. A Carry On album különösen figyelemre méltó abból a szempontból, hogy Coldwell szinte valamennyi hangszeres részt saját maga játszotta fel. Pályafutása során nem csak előadóként volt sikeres, hanem más művészek számára is írt dalokat. Az egyik legismertebb szerzeménye a The Next Time I Fall, amelyet Amy Grant és Peter Cetera adott elő, az amerikai slágerlisták első helyére került. Kivételes érzéke volt az emlékezetes dallamok és érzelmes szövegek megalkotásához.

Az 1990-es évektől kezdve Bobby Caldwell érdeklődése egyre inkább a klasszikus amerikai dalok, az úgynevezett Great American Songbook felé fordult. Több albumon is feldolgozta a 20. század legismertebb örökzöld slágereit, amelyekkel tisztelgett gyermekkori példaképei előtt. Hangja és előadásmódja különösen alkalmassá tette arra, hogy Frank Sinatra vagy más legendás előadók repertoárját hitelesen tolmácsolja. Emellett színházi produkciókban is részt vett, többek között Frank Sinatrát alakította egy Las Vegas-i musicalben. Bobby Caldwell hatása a későbbi generációk zenéjében is jelentős, számos hip-hop és R&B előadó használta fel dalainak részleteit saját felvételeiben. Különösen népszerű volt a producerek körében az Open Your Eyes című szerzeménye, amelyet Jay Dilla is felhasznált Common egyik híres dalában. A What You Won't Do For Love és más Caldwell számok szintén gyakran szolgáltak mintául vagy inspirációként a modern zenei alkotások számára. Ez hozzájárult ahhoz, hogy neve a fiatalabb generációk körében is ismert maradjon.

Utolsó jelentős stúdióalbuma a 2015-ben megjelent Cool Uncle volt, amelyet Jack Splash producerrel közösen készített. A lemez pozitív kritikát kapott és bizonyította, hogy Coldwell több mint 4 évtizedes pályafutása után is képes volt megújulni és alkalmazkodni a modern zenei környezethez. Az albumon olyan vendégelőadók is közreműködtek, mint Jesse Ware és CeeLo Green. Bobby Caldwell 2023. március 14-én hunyt el, 71 éves korában. Halála után számos zenész és rajongó emlékezett meg róla, kiemelve egyedülálló hangját, zenei sokoldalúságát és emberi kvalitásait. Munkássága ma is tovább él dalain keresztül, amelyek a soul, a jazz és az R&B kedvelőinek körében továbbra is nagy népszerűségnek örvendenek.

0: Ennyi fért könnyű zenei műsorunk mai adásába. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Bíró Hunort hallották. Ha tehetik, a folytatásban is maradjanak Ágnus Rádió közelben.
1: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
0: Én Bíró Hunor vagyok, és az Ágnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet.
2: Mi vár rá?
0: És ilyet is. Fülbe jó, az Ágnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
1: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
3: Fülbe jó könnyű zenei műsorunkat sugároztuk, amelyet Bíró Hunor szerkesztett. A mai részben Bobby Caldwell életét, pályafutását és maradandó zenei örökségét mutattuk be. Köszönjük szépen figyelmüket!

0: Pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit június 26-án, pénteken, homokora késő elli műsorunkban. Szabó Anita mikrofonnál, utolsó ránkban is Márai Sándor magyar író gondolatával köszöntöm Önöket. Az ember csak úgy és annyira tud fejlődni, amennyire képes szeretni másokat jobban, mint önmagát. A következő percekben a Kárpát-medencei református rádiók közös műsorát a Határtalant hallják.
3: Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból.
4: 30 éves a nagydobronyi irgalmas szamaritánus református gyermekotthon.
5: Nálunk abban az időben Kárpátalján nem működik olyan, mint szociális intézmény. Tehát a sérült gyerek az vagy ott marad a kórházba és agonizálódik egy-egy kis ágyba, vagy elkerül pszichiátriára, ahol tudjuk, milyenek voltak akkor a körülmények állami intézet lévén, de igazából szociális intézmény nincs. És akkor derül fény arra, hogy ezeket a gyermekeket, akik így a kórházak osztályain éldegélnek rácsos ágyakba, ezeket össze kellene gyűjteni, és ezeket el kellene látni.
3: Összefogás Kárpátaljáért.
6: Hihetetlen adakozókert mutatkozott az egyházunkban. Ebben látom az egyházunk jövőjét. Nehéz idők jönnek, ki kell szakadnunk abból a függőségből, hogy mindig a mások adományait költjük el, és a mások adományai alapján tervezzük a jövőnket. Van erő az egyházunkban. És ez az erő ebben a 4 év, 3 hónapos szolgálatban is megmutatkozott, és hiszem azt, hogy folytatása is lesz, mert Kárpátalja számíthat ránk. És nem csak Kárpátalja.
3: Nyári tábor a Beregszászi Református gyülekezetben.
7: Ezen a Biblia héten Péter életét vesszük sorra, különböző állomásait Péter életének. Ezzel is megpróbáljuk közelebb hozni Isten igéjét a gyermekekhez. Hála az Úrnak, próbáljuk közelebb hozni Isten igéjét a gyermekekhez. Hála az Úrnak, jó időnk van és sok gyermek.

0: életévüket betöltött fogyatékkal élőknek is otthont ad, és 2024. szeptemberétől fiúkat is befogad, mivel az utóbbi években felszámolják az állami árvaházakat Kárpátalján. Jelenleg 170 fő él a gyermekotthonban, köztük 30 fiú. Erről Katko Andreával, az intézmény vezetőjével beszélgetünk.
1: A gyermekotthon tulajdonképpen ugyan a kategóriába esik, amikor elindulnak a református egyházkerület működni a rendszerváltás után, akkor kezdenek a református iskolák is, református gimnáziumok beindulni, újraélednek a gyülekezetek, elindul a hitoktatás. Valahogy ebben az egész újraéledésbe, amikor elkezdenek a külföldi kapcsolatok kialakulni, nagyon hamar érkezik Nagy-Dobronyba egy... Először 89-ben, aztán majd a 90-es évek elején rendszeresen egy holland, több holland csapat is, és az egyik egy iskolaigazgató, Péter van Triel, meglátogat kórházakat. A kórházakat, amikor meglátogatják, szeretnének segíteni, és ellátogatnak gyerekkórházakba is, az Isten kegyelmébe pont egy gyerekorvosi általi kapcsolat miatt, akkor kialakul számukra az az alternatíva, az a kép, hogy ezek a gyerekek, akik sérültek, nincsenek ellátva. Nálunk abban az időben Kárpátalján nem működik olyan, mint szociális intézmény. Tehát a sérült gyerek az vagy ott marad a kórházba és agonizálódik egy-egy kis ágyba, vagy elkerül pszichiátriára, ahol tudjuk, milyenek voltak akkor a körülmények állami intézet lévén, de igazából szociális intézmény nincs. És akkor derül fény arra, hogy ezeket a gyermekeket, akik így a kórházak osztályain éldegélnek, rácsos ágyakba, ezeket össze kellene gyűjteni, és ezeket el kellene látni. Addigra már ez a holland alapítvány, a Stichting Hulp Oost-Európa elindít egy fogyatékos otthont Nyíregyházán, Magdaléneum névvel mai napig működnek, és ennek a mintájára egy fogyatékos leány otthonnak az indulása a téma, a történet, ehhez megszerzik a szükséges engedélyeket, és elkezdődik az építkezés. 93-ban teljes mértékben már áll, megvan az alap, és 95. december 5-én a teljes épület átadásra kerül. És innentől már nagyon rövid a történet, megindul a gyermekotthon, és 96. február 6-án az első két lakó, nevezetesen Barkasz Judit és Lőrinc Anita, az egyik ők Ungvári, akkor kislánya, másik Beregszenzi, bekerülnek a gyermekotthonba, és ők alszanak ott igazából először, aztán pedig Szolyváról az állami otthonban lévő gyerekeket, meg a különböző kórházakból, főleg a megyei, Munkácsi megyei gyermekkórházból a neurológián ott lévő gyermekeket hozzák be, és akkor 12 fővel már a tavasz be is indul, aztán nagyon gyorsan ez ilyen növekedni kezdett ez a szám. Az első két lakóról annyit, hogy Barkasz Judit súlyos diagnózisokkal, izomsorvadással van már addigra diagnosztizálva, és van egy lejárati dátuma is a betegségé miatt. Most elmúlt 30 éves, jelenleg is az otthonban él. Ez Isten kegyelme. Lőrinc Anita, beregszázi születésű, sok gyerekes családból, vízfejűség diagnózissal. Róla kiderül utóbb, hogy teljesen egészséges, és jelenleg Budapesten él és dolgozik. Ezt azért mondtam el, mert a többi példa is ilyen. Amikor eljönnek a sérült gyerekek, azoknak vagy van diagnózisuk, vagy nagyon korán kapnak diagnózist. De miért sérült? Van, akinek vele született rendellenessége van, van, aki viszont csak hátrányos helyzetű, és teljesen az elhanyagolás olyan állapotában van, hogy mozgásszervi problémái is vannak sok esetben. Miért van mozgásszervi problémája egy 4 évesnek? Ezek ugye 3-4 éves gyerekek, akik így első körbe érkeznek. Nyilván, hogyha egy rácsos ágyba laknak 4-5-en, azok sem beszélni, se járni nem tanulnak meg. Hip-hop, eltelt az első néhány év, kinő két generáció, az egyiket kompletten be lehet iskoláztatni. Gyermek otthon kap egy ilyen kis történetet. Addig ugye el voltak otthon, a nővérek voltak az első nevelőnők, pedagógusok is már megjelentek, mert mégiscsak mindenki el tud sajátítani minimálisan írást-olvasást, de kiderült, hogy ez nem ilyen egyszerű lesz, hanem ezek iskolás gyerekek. És hogyha iskolás gyerekek, akkor ez nem sérült otthon kezdett lenni, hanem egy ilyen vegyes történet. Aztán egyre többen jöttek már szülők részéről is, szülők részéről a megkeresések, akinek ilyen fogyatékos gyerekei voltak, hogy egy idéglenes ellátás biztosítson az mellett, amit az addigi rendszer már orvosokon keresztül, vagy gyülekezeteken keresztül adtak úgynevezett talajt embereket ezekre a gyermekotthonos helyekre, de a gyermekotthon elkezdett bővülni. És egy ponton becsatlakozott az egész történetünkbe a megyei gyámhatóság. A megyei gyámhatóság az megértette, legalábbis elfogadta, hogy van egy ilyen intézmény, eleinte kicsit nehezen értették meg, meg mi is gyermekotthon is nehezen értette meg,

0: hogy előbb-utóbb át kell állni egy klasszikus gyermekotthonnál. Azért használom jó magam is sokszor ezt a szót, mert ez egy nagyon nagy átalakulás, csak olyan lassan történt az első 20 év után, hogy nem vettük észre, hogy mi már egy klasszikus gyermekotthon vagyunk. Jelenleg úgyis funkcionálunk, hogy gyereket hoznak az utcáról, helyekről, mi magunk megyünk helyszínre, akár hogyha kriminológiai bűncselekmény történik, tehát teljesen klasszikus módon működünk. Azelőtt viszont valóban egy ilyen sérült otthonként működött minden. Aztán több korszakot meg lehet különböztetni az otthon életében, ahogy több generáció, most a 9. generáció növi ki magát. Ez azt jelenti, hogy egy generáció az általában 2-2,5-3 évet ölel fel, attól függően hányan kezdik az első osztályt, ugye most már az oktatásra vagyunk inkább kihegyezve, de folyamatosan a sérülteket is visszük magunkkal. Most 4 fő funkciót látunk el, hogyha mostanról kell beszéljünk, ahhoz képest, hogy egy 40 fős sérült leány otthon indul 96-ba. Jelenleg egy Kárpátalján legnagyobb gyermek otthona vagyunk, ami 4 fő funkciót lát el. Az első a rászoruló gyerekek ellátása, tehát az árva gyerekek ellátása, egészségügyi, oktatási, nevelési, lelki ellátása. A második a kamaszok rehabilitálása, ami az egyik legnehezebb és legösszetettebb probléma. Van gyerek, aki idősebb korba, tehát 12-13 éves korba kerül be, az már egy teljesen másik ellátást igényel, mint egy kisebb gyerek. Ott nagyon fontos egy alapot, egy szocializálódást bennük kialakítani, ami sokkal nehezebb nyilván egy kisgyereknél, mert már neki egy kiforrott, nagyjából kiforrott karaktere van. A másik dolog, ami nagyon nehéz, sok esetben ők traumatizáltak. Minden gyerekünkről elmondjuk, hogy trauma túlélői vagy elszenvedői lévén nem családba élnek, de a kamaszoknál ez a trauma ez általában halmozódik, vagy hatványozódik. És milyen sok a bűncselekmény áldozata, ez egy másik külön kategóriát igényel, ugye, akik valamilyen sérülést, lelkisérülést, meg testi sérülést is éltek át. A harmadik az utógondozás. Egyedülállóként sikerült egy utógondozó otthont létrehozni, nem úgy képzeljük el, mint egy külön intézmény, de az intézményen belül felnövekedő nemzedéknek van lehetősége egy kiugrási pontra. 18 évesen nem kell elhagyni az intézményt, addig maradhatnak, ameddig biztonságos hátteret, úgynevezett élhető körülményt nem találnak, vagy mi nem találunk a számukra. Legyen az adott esetben egy fiatal érettségizett, aki szeretne tovább tanulni. A kollégium az általában adott, viszont valahová haza kell menni. Valakinek ezt finanszírozni kell, ott kell lenni a háttérben, és az utógondozás ez nagyon fontos, mert azáltal, hogy nem csak az iskolát fejezi be nálunk, hanem fiatal felnőttként is van egy biztos háttere, ez iszonyatosan sok erőt ad nekik, és akkor már diplomával a kezükbe, vagy szakmával a kezükbe, vagy valamiféle elképzeléssel a kezükbe tudnak tovább lépni. Általában ezek a legrövidebb korszakok, mert azért 21-23 évesen, max. 25 évesen azért ők tovább lépnek, de néha ez a 4-5 év, ez a legfontosabb az életükbe. Meg egyébként sem hisszük, hogy 18 évesen egy leánygyermeket, ugye a leánygyerekekről beszélünk, mert leányotthonként indultunk, ezeket a leánygyermekeket csak úgy ki lehet tenni az utcára, ez elképzelhetetlen. A negyedik pedig a sérültek. Az a kontingens, aki megérkezik 30 évvel ezelőtt, vagy a 30 év alatt, és felnőtté válik, nekik az ő számukra egyáltalán nincsen lehetőség kilépni. Ezért is van egy szeretet otthon része magának a gyermek otthonnak, mivel elképzelhetetlen, ők önmagukat ellátni nem tudják, tehát ellátásra szorulnak, gondoskodásra szorulnak, viszont biztonságos helyen élnek, számukra ismerős helyen, és ezáltal az életminőségüket valamelyest tudjuk javítani, mindaddig a pontig, ameddig az úr azt mondja, hogy eddig tartott a történet, de hála az Istennek ez is nagyon jól működik.
1: A háború teljesen új helyzetet hozott, eddig sem volt egyszerű a szolgálat, de hirtelen más helyzetben találtátok magatokat, megjelentek. Arányában véve nagyon sokan, akik ugyanígy nálatok lettek elhelyezve.
0: Igen, a háborúból mi a szociális helyzetnek a romlását és a gazdasági helyzetnek a romlásának a következményeit éljük meg. Amikor kitört a háború, persze nyilván nekünk is volt lehetőségünk evakuálni, de ezt nem kellett, hála az úrnak megtegyük. Viszont azt megértettük, hogy változni fog minden, mindenki megértette. Akkor kértük ismerőseinket, vagy kértünk lehetőséget arra, hogy nem igazán tudnánk bevállalni háborús területről gyereket, de viszont ha szükség van ránk Kárpátalján, akkor kicsit szabadabban tudunk felvállalni gyereket, vagy többet tudunk bevállalni. elhozni. Nem is kellett háborús területről gyereket elvállalnunk. Van Kárpátalján annyi, hogy rengeteg. És 24-ben folyamatosan érkeztek. Tehát a 70 fő 80-nal, 76-tól 80-ig kezdtük a háborút, aztán már valahogy nagyon hamar 100 lett, aztán lett úgy már 110 is, és 24. szeptember 18-án egy átlagos napot írunk, elindultunk három kislányért Perecsenybe, súlyos alkoholista szülők vannak, két kislány sérült, és gyámhatóság elvette a szülőktől, mi meg elmentük értük, és visszafelé az úton megkezdtek telefonálni, hogy egyik gyámhatóság, másik bátyúba, megye internátusba van gyerekük, hozzuk már át, mert ott nem maradhatnak. Hát gondoltuk, hogy tipikus történet, ugye ott határidők vannak, hogy meddig maradhat egy gyerek állami internátusba. Aztán másik gyámhatóság is telefonált, kezdett egy kicsit furi lenni, amire hazaérünk, és telefonál a következő gyámhatóság, hogy vannak ott gyerekeik, hozzuk már el azt is. Mondom, rendben, de az kisfiú, tudtuk, hogy kisfiú, mert a lánytestvére nálunk voltak, és azelőtt, hogy egy héttel hoztuk el a kislányt Rahóról, meg a kisfiúkat is, csak mivel mi lány otthon vagyunk, nekünk nem volt lehetőségünk soha a fiúkat befogadni, azért a két a kisfiút azt átvittük, mindig ez így működött, átvittük bátyúba, és kislányokat behoztuk, és tehát mondtuk, hogy két kisfiú, nem baj, ezeket most el kell hozni. Egyszerű ember, beültünk tovább, kitettük a Perecsenyi három kislányt az otthonba, és mondtuk, menjünk bátyúba, hozunk egy gyereket, de van két kisfiú. Senki, nagyon kedves testvéreink vannak, nevelőnénik. Nem. No, de, ez két kisfiú, nem, csak vicceltek. Elmentünk bátyúba, elhoztuk a... Közben kiderült, hogy bezárták az internátust, így keddestéről szerda reggelre, bepakoltuk az ott maradt gyerekeket, meg a dokumentumaikat, és hazahoztuk a két kisfiút.
1: Az első fecskénk, ha jól értem.
0: Igen, egész kettő meg három évesek voltak, és néztük őket, ők meg bennünket. Még valaki se hitt el, gyakran le vannak borotválva a gyerekek opaszra a fejtetű miatt, úgyhogy bár lehet kislány is. Vagy akár lehet kislány is. Van egy olyan profilaktikai fürdetés minden érkezőnek. Bizony elmentek a nevelőnék megnézni, hogy biztosan kisfiú-e, de kisfiú volt mind a kettő. Hová tegyük? Jó, ott voltak a lánytestvéreik, volt még szobánk, hát akkor elalszanak a lányokkal, hát valami csak lesz. És akkor itt ütött be a káosz, mert nem a két kisfiú miatt, amúgy tök aranyosak, meg nem volt velük semmi gond. Először nem volt ruhánk se. Lányruhánk van, fél falut simán felöltöztetjük, csak azt a kisfiúsat nem, de volt ilyen unisex pizsamánk, meg ilyen rózsaszín papucskánk, abba eljártak, másnap meg elmentünk fiúsruhát vásárolni, de a nevelőnök is hoztak otthonról, szóval nem, meg volt oldva 24 óra alatt a kisfiúknak a kisfiú ruhája. Érdekes volt ez, biztos.
1: Már a hány kisfiú van?
0: Most? 30. De azóta már eltelt, ez 24-et, és akkor mondom, hogy most jön a krak. Miután Kárpátalja szerte, ugye elindult az info, hogy most nem funkcionál a megyei internátus, az összes létező gyereket, ami a közben kerül az utcára, az nálunk áll meg. És mivel a gyermekellátásban a szeptemberi hónap, augusztus-szeptemberi, meg a májusi hónap az általában nehezebb, szeptemberben, ahogy kezdődik a tél, ahol vannak ilyen problémásabb helyzetű családok, és azoknak a gyerekeit igyekszik a gyámhatóság begyűjteni a tél közelettével. Ugyanez van nyáron is. Ha valaki ilyen bentlakásos iskolában van, és nem tud hová hazamenni, azokat is ilyenkor igyekszenek elhelyezni. Igyekeznek jobban elhelyezni. Ezek a nyilvántartott gyerekek. És szeptembertől novemberig egy ilyen jó bő másfél hónap alatt 41 gyerek érkezik. Fiú-lány.
1: Mi a legfontosabb feladat? Egy új épület szárnynak a terve is megvan, nem történt meg az alapkületétel. Mit várunk ettől? Illetve az örökbefogadásról még mindenképpen szálljunk két percet.
0: Új épület szárnyal, mivel nálunk a befogadó képesség az is már néhány hónapja 170-en stagnál. A fiúknak sokkal több helyre van szükség. 9 fős családok vannak, 6 fős családok, gyönyörű 9 gyerekes nővérek, fiúk, lányok, testvérek gyönyörűek. Még néhány családot, most már egy gyereket tudunk felvenni, ezért kellene bővíteni, ez a megnövekedett létszám miatt. Közben aztán elindultak az állami otthonok is, vagyis ez az egy elindult dolgozni, úgyhogy van hova elhelyezni gyereket, csak kevés a hely. Emiatt szeretnénk, meg beindítottunk egy csecsemő csoportot is, tehát most már egy éves kortól, egy éves kor alatti gyerekeink is vannak, pont amiatt, hogy a testvérpárokat ne kelljen szétszakítani. Ennek az oka az építkezés, vagy inkább a szélesítése. A gyermek otthonnak a funkcióit azt nem fogja elveszíteni reménység szerint. A másik kérdés pedig...
1: Örökbefogadás. Kérdéskör.
0: Nagyon szép történet. Mindenkinek, aki szeretne, csodálatos dolog felnevelni egy gyermeket, attól függetlenül, hogy nem éppen anyuka vagy apuka a biológiai szülője. A gyereknevelés az csak csoda lehet. Rengeteg kihívással jár. Az örökbefogadó szülők rengeteg, sok mindennel fognak szembesülni. Óriási várólista van, nincs gyerek.
1: Nincs gyerek, de közben mégis van. Ez egy borzasztó kettőség, ami hihetetlenül.
0: Nagy családos gyerekek. Ezt mindig el szoktuk mondani. Nem kell úgy nekiindulni, hogy én egy gyereket szeretnék. Hagyjuk ezt az úrra. Bátran meg lehet írni a kérvényt, mert ugye egy kérvény eldől el, hogy most hogy indulsz neki. Nyilván, aki egy gyerekre írja meg a kérvényt, annak a gyámhatóság csak olyan gyereket fog majd mutatni, aki egy. Tehát nincsenek testvérei, vagy valamiért külön van, külön indul. Sok gyerek van. Merjenek kettőt, hármat is beírni kérvénybe, mert a testvérpárok azok eleve sokkal könnyebb velük dolgozni. De ez mindenkinek már egyénileg bizom, de bátran. Isten megmutatja ennek a csodálatos oldalát is, de nem lesz egyszerű nyilván egy gyereket szocializálni, az nem két perc. Nekem megadta az úr, hogy saját gyerek mellett van nevelt, van két nevelt lányom is, csodálatos történet lett a vége. Úgyhogy én örökbefogadónak meg aztán végképp nem készültem, de nagyon szép, csak türelem kell hozzá, biztos mi a papírokat kiállítjuk, mire megtaláljuk a gyereket, mire odaérünk, és van gyerek, és még sincs gyerek, de ne várja ezt senki. Ez államilag van egyébként szabályozva, hogy a testvérpárokat csak indokolt esetben választják szét. De most ki kérheti azt akár a gyámhatóságon, akár tőlünk, mint gyermekotthonon számon, hogy ott van három nővér. Az összes kapcsolatuk, ami családnak minősül, az a testvéri kapcsolat. És akkor most szétszakítják őket.
2: Az elmúlt percekben Katkó Andreával, a Nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthon vezetőjével beszélgettünk.

0: Erdély. Május 18-án megérkezett a 22. segélyszállítmány Kárpátaljára, amelyet az Erdélyi Református Egyházkerület külügyi és diakóniai ügyosztálya finanszírozott a beérkező adományokból. Az egyházkerület még 2022. februárjában hirdette meg a gyűjtést, azóta töretlenül a kárpátaljaiak mellett állnak segítségükkel. A kezdetekről, illetve a segélyfolyamatról beszélgettünk Kis Tiborral, az Erdélyi Református Egyházkerület külügyi és diakóniai ügyosztályának előadó tanácsosával, a riporter Pilbák Kincső.
1: Köszöntöm Kis Tibort, az Erdélyi Református Egyházkerület külügyi és diakóniai ügyosztályának előadó tanácsosát. Májusban megérkezett Kárpátaljára a 22. segélyszállítmány. Az Erdélyi Református Egyházkerület még 2022. februárjában indította el ezt a gyűjtést. Milyen volt a kezdet?
2: Békesség Istentől! Köszöntöm a kedves hallgatókat. Május 18-án érkezett meg az utolsó szállítmányunk. 2022. februárjában már elkezdtük ezt az együttműködést. 2021-ben a világjárvány vége fele járván, akkor még nem tudtuk, hogy vége lesz. Olyan anyagi megterhelések érték az egyházunkat is, mint amúgy bármilyen más szervezetet és egyéni családot is a világjárvány következtében, hogy az akkori igazgató tanács olyan összevonásokat eszközölt ki, amelyeknek az indítatása gazdasági volt, azaz, hogy pénz szabaduljon fel, és ilyen formán, amikor az akkori diakóniai missziói tanácsos nyugdíjba ment, nem alkalmazott újat az igazgató tanács, hanem Reám, aki addig a külügyi kapcsolatokért voltam felelős, Reám hárította azt a felelősséget, hogy átvegyem ezt a valamikor egykor két ügyosztályt. Sokan tudják a kedves hallgatók közül, hogy 2009-ben történt meg a Kárpát-medencei Magyar Református Egyház, azaz a Történelmi Magyar Református Egyházak Egyesülése. Azt már kevesebben tudhatják, hogy ennek az egyesülésnek az előmunkálatai már 2004-ben elkezdődtek, és 2004 óta jelen voltam ebben. Ez adta számomra azt a lehetőséget, hogy a 10 Kárpát-medencei Református Egyház kerület közül a kárpátaljaival is már 2004 óta kapcsolatban állok. Hát rendszeresen találkoztam a beregszászi lelkésszel, aki épp úgy, mint én, az operatív testület tagja volt, és rendszeresen találkozhattam a Kárpátaljai Református Egyház jelenlegi püspökével, Zán Fábián Sándor püspök úrral. És ezért már tudtuk, sejtettük, hogy valami történni fog. Nem ért egészen váratlanul az, hogy 2022. február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát. Ez várható volt azok számára, akik benne éltek, és azok számára, akiket az ott élők részletesebben tájékoztattak a történésekről. Úgyhogy amikor a körlevelet, a gyűjtésre felszólító körlevelet megírtuk, akkor ennek már megvoltak azok az előzményei, amelyek lehetővé tették azt, hogy nem teljesen a nulláról indultunk.
1: Ezóta ugye 22 szállítmány érkezett oda Kárpátaljára. Ezek a szállítmányok miket tartalmaztak, mikre volt szükség, illetve ezek a támogatások milyen csoportokat érintenek?
2: A 22 szállítmány nem feltétlenül úgy kell elképzelni, hogy ez 22 teherautó, ami kiment, hanem 22 alkalommal tudtuk támogatni a kárpátaljai és a nem csak rászorulókat. Volt olyan eset is, hogy a nagyberegi iskola számára vásároltunk egy ingatlant, közvetlenül az iskolával szemközti telken, és ennek a célja az volt, hogy egy adott pillanatban az ukrán törvények nem engedték egy iskolának a működtetését, csak abban az esetben, hogyha rendelkezik bombabiztos menhellyel. És területük se volt, helyük se volt, ahova ezt felépítsék, és akkor abban egyeztünk meg, hogy Erdély megvásárolja, ismét hangsúlyozom, és ezt még sokszor fogom hangsúlyozni, a gyülekezeti tagjaink adományából megvásárolja azt a telket, ami számukra megfelelő volt, és a Magyar Református Szeretett Szolgálat meg segíteni fog a menhely felépítésében. Na, ilyen is volt, olyan is volt, bár ez is teherautó, hogy a volt kárpátaljai főgondnok Nagy Béla vezette diakóniai szolgálat, és az általa működtetett pékség elmondta nekünk, hogy kifogytak a konyhasóból. Elsősorban természetesen, mert mindig az volt az elvem, hogy pártoljuk a hazai ipart ebben a munkában is. Elsősorban Parajdhoz fordultunk, de Parajdon sajnos nem tudtak segíteni első alkalommal, amikor 10 tonnát vittünk, és átirányítottak Dízsoknára. az első sószállítmányunk Dézsaknáról ment, és most a közelmúltban, amikor ismét sót kértek, felhívtam Parajdot, és még mielőtt a sajtóban megjelent volna ez a szomorú hír Parajddal kapcsolatosan, én már megtudtam, mert aznap öntötte el a víz a bányát. A parajdi kapcsolattartó személy azt mondta, hogy a parajdi sóbánya történelem. Úgyhogy megint Dézsaknához fordultunk, és ez alkalommal is 10 tonnát szerettünk volna vinni, de az a fuvarozó, akivel az első perctől kezdve együtt dolgozunk, azt mondta, hogy az autó amúgy is 20 tonnás, és a szállítási költség ugyanannyi. Akkor küldjünk annyit, amennyit el tud vinni az autó, és így lett ebből 20 tonna. A többi szállítmány, meg túlnyomó részt a kárpátaljai keresztény diakoniai és jótékonysági szolgálat által működtetett otthoni beteg és idős gondozó szolgálat szükségleteit elégíti ki többnyire. Felnőtt pelenkákból áll, különböző méretű felnőtt pelenkákból áll, nagyon jó minőségű pelenkák, Olaszországból hozza az a cég, sajnos nem mondhatom a nevét, de az ő érdemüket és az ő segítségüket is messze menően szeretném dicsérni, hangsúlyozni és kiemelni, mert ők is, úgy ahogy a fuvarozó is, teljesen önköltségi alapon biztosítják számunkra ezeket a szükségleteket. És akkor kiemelném, ez már nem reklám, mert egyházkerületünk vezetőségének egyik kiemelkedő világi személye, a segesvári gyógyszertárát, Veres Zsombor testvérünknek, aki mindig, amikor komolyabb orvosi műszerekre vagy orvosi kellékekre van szükség, akkor ő biztosítja ezt számunkra. Hát többnyire kötszerek, mosószerek, felnőtt pelenkák, lepedők, nedves törlőkendők, gumikesztyűk, eleinte vittünk vércukorszintmérő szerkentyűket, utána meg ezt rendszeresen kérik a tesztcsíkokat, amelyek szükségesek ahhoz, mert fogyóeszköz, hogy a vércukorszintet a betegeknél mérni tudják. Akkor egy esetben a kárpátaljai püspök úr indította el ezt a projektet, hogy felszerelje azokat a lelkipásztori hivatalokat egy ilyen áramszünetmentesítő berendezéssel. Mi is egy kétgyermekes lelkész családnak a parókiáját felszereltük ezzel. Mikor mondom, hogy mi, akkor megint gondolok az ügyosztályra és a gyülekezetünk tagjaira. Akkor áramfejlesztőket is vittünk, mert rengeteg áramszünet volt egy bizonyos időszakban. Ennek a hihetetlen nagy adakozásnak, amiről nem akarom elpaposkodni vagy eldramatizálni, de én mindig úgy érzem, hogy az özvegy asszonyaink két filléreből begyűlt adakozásnak az eredménye volt az, hogy 22 alkalommal az utolsó szállítmányunk 60 ezer lejbe került. Tehát ez egy óriási nagy összeg, hogyha egy magánember a saját zsebét nézi. És mégis erre képesek voltunk, amiatt, hogy gyülekezeti tagjaink összeálltak és adakoztak. És akkor itt köszönetet mondanék az egyházmegyéknek, mert a körlevelet az egyházmegyéknek küldjük ki, hogy továbbították a lelkipásztoroknak, és hogy a lelkipásztorok olyan hitelesen tudták átadni a gyülekezeti tagoknak, hogy az lett az eredmény, hogy a mai napig, általában mindig hónap végén kapom meg az egyenleget, de a mai napig szerintem már összegyűlt az 1 millió lejes összeg. Na de ezt fel is használtuk, és fogytán van, úgyhogy mi két szerényebb szállítmányra futja az erőnkből, és ez volt az indítéka annak, hogy újból meghirdettük ezt a gyűjtést, és én újból szeretném, hogyha ezt az egyházunk, mert erre én büszke vagyok, saját alapból tudná fedezni.
1: Amennyiben ön is részt vett ezeken az utakon, milyen tapasztalatokkal tért vissza így emberileg?
2: Ezeket a szállítmányokat teljesen hírverés nélkül, tehát a sajtó teljes mellőzésével bonyolítottuk le, mert a célunk a diszkrét és bibliai alapokon nyugvó segítségnyújtás volt, hogy elég, hogyha a titkon figyelő atyánk látja, hogy mit teszünk, nincs szükség itt hírverésre. Az egyik ok a teljes mellett az is volt, hogy nem tudhattam, és féltem is attól, hogy az ukrán titkos szolgálatok milyen mértékben okozhatnak esetleg ezeknek az embereknek, akik foglalkoznak a szállítmányok logisztikájával, olyan kellemetlenségeket, amitől meg szerettük volna óvni őket. Tehát a szállítmányokat elkísérni csak vagy kétszer tettem meg, de ennek nem volt sok értelme, mert elszállítottuk egy határmenti magyarországi kistelepülés raktárába ezeket a dolgokat, és azokból a raktárokból apránként szállították át Ukrajnába az ezzel foglalkozó személyek, hát inkább csak egy szeméről beszélhetek, a nevét is elmondom, Badó Norbert, aki sokszor kockáztatta a kényszersorozás veszélyét, mert az embereket fogják meg az utcán, a férfi embereket és a hatköteles korú embereket, és hurcolják el kegyetlenül, könyörtelenül. Tehát ez a csodálatos ember sokszor ezt kockáztatva kicsi mikrobuszokkal átment a raktárba, és amennyi belefért, vitte át. Olyan helyzetben, és erre az idősebbeket nem kell emlékeztessük, hogy ott is a vámszervek különbözőek voltak, és amikor megfelelő személyek voltak a vámnál, akkor ezeket az átviteleket meg tudta ejteni. Sokszor voltam személyesen. Első alkalommal egy nemzetközi nagy egyház szervezett gyűlésén vettem részt, ennek a címe az volt, hogy Ukrajna jövő konferencia. Ez Budapesten zajlott 2023-ban, ha jól emlékszem, akkor közösen nem a teljes társaság, de néhányan átmentünk Kárpátaljára, az volt az első, utána magánúton voltam többször is. Ennek a hozadéka az, hogy akiket eddig ismertünk online, azokkal most személyesen is megismerkedhettem. Minden túlzás nélkül mondhatom, bár a szüleim mindig figyelmeztettek arra, hogy óvatosan kezeljem ezt a fogalmat, hogy barát. Na, azt szeretném mondani, hogy barátságok alakultak ki. És a személyes kapcsolat továbbra is a legfőbb alapja ennek az egész tevékenységnek, szinte napi szinten kapcsolatban állunk. És amit elmulasztottam a szállítmányok tartalmánál említeni, pedig nagyon fontos, mikor a nőszövetségi imakönyv megjelent, akkor feltettem a költői kérdést, hogy ilyesmire lenne szükség, meggondoltam, hogy ekkora nagy bajban, és éppen ekkora nagy bajban. 4000 példányt kértek. Ifjúsági énekeskönyveket is vittünk, tehát ilyen tartalma is volt a szállítmányoknak. Ennek a segítségnyújtásnak van egy olyan vetülete is, hogy a napi szinten való kapcsolattartás egyesekkel, mert nyilván nem lehet mindenkivel, ennek van, és ez megint nagy szó, nem szeretnék visszaélni vele, de úgy érzem, van egy lelki gondozó jellege is. Nem adok nekik okos tanácsokat, nem mondom, mert nem tudhatom, hogy mit kell az adott helyzetben tenni, de nagyon fontosnak látom azt, és úgy veszem észre, hogy számukra is fontos, hogy valakinek ezeket elmondhatják. És alkalomattán el is sírják maguk. És tudják, hogy ezt megtehetik bizalmasan, mert olyan belsőséges emberi a kapcsolat.
1: Milyen kapcsolatban áll az egyházkerület, vagy az egyházkerületnek különböző részei az ottaniakkal? Például hogyan kapcsolódik az IKE, vagy a Válcs irány hozzájuk?
2: Az IKE már korábban is kapcsolatban állt a KRISZ-szel, ami a Kárpátaljai Református Egyház Ifjúsági Szövetsége. Két évvel ezelőtt, amikor megrendezésre került a Válcs irány, már akkor is az IKE-nek volt ez a nagyon elismerésre méltó elképzelése és döntése, hogy egy autóbusznyi kárpátaljai fiatalt meghívott a Válcs irányra, már csupán azért is, hogy kiszakadjanak egy bizonyos ideig abból a számunkra elképzelhetetlenül nehéz és nyomasztó helyzetből, ami nem csak egy felnőttnek és egy idősnek, hanem egy ifjúnak, egy gyermeknek is rettenetes. Az itteni, úgymond szabadon élő erdélyi és nem csak erdélyi református fiatalokkal való együttlét során feltöltődhessenek, mint fiatalok ifjú energiával, és mint keresztények Isten lelkével. Akkor a diakóniai labból támogattuk ezt az utaztatást és ellátást, az IKE-nek 2026-ban terve egy 50 fős csoport megvendégelése. Ez megjelent ennek a támogatási lehetősége, amennyiben meghallgatásra talál, de már hallom, hogy meghallgatásra talál bizonyos gyülekezetekben, hogy egyházunk tagjai segítsék hozzá ezeket a fiatalokat, hogy az idén is itt lehessenek és köztünk lehessenek.
1: És hogyan lehet becsatlakozni ebbe az egész segítő módszerbe?
2: Ez nehéz kérdés számomra, mert sokan úgy értelmezték, hogy 4 év, 3 hónap múltán hírértéke lett ennek a tevékenységnek. Úgy értelmezték, hogy azért kell most kilépjünk a közelé, hogy fokozzuk az adományoknak az összegét. Az, hogy tájékoztatunk erről, ez természetes, de én annyira bízom benne, hogy van az egyháznak egy olyan tevékenysége is, ami lehet, hogy eddig nem volt annyira köztudott, de már 4 éve, 3 hónapja zajlik. Hát nem arról van szó, hogy most kérjünk pénzt, mert én bízom benne, hogy az egyházunk újból megnyitja, mert a szívét megnyitotta, és amikor a szívek megnyílnak, akkor bajban a zsebek is megnyílnak, és a szükségesből adakoztak. Én bízom benne, hogy ennek sikere lesz. Hogy hogyan lehet csatlakozni? Aki szeretne támogatást nyújtani ennek a munkának a továbbviteléhez, az megteheti online a honlapunkon megjelenő körlevélben feltüntetett bankszámlára, vagy megteheti, és általában faluhelyen ez volt eddig is a gyakorlat, hogy beviszi az illetékes lelkészi hivatalhoz, akkor a lelkészi hivatal felterjeszti az egyházmegyéhez, és akkor az egyházmegye összesíti, az megérkezik a kerületi bankszámlánkra.
1: Van valami kiegészíteni valója?
2: Mindig nem győzöm a hálámat kifejezni egyháztagjaink iránt, hogy ezt a munkát lehetővé tették. És mikor mondtam, hogy átvettem a diakoni nőgyosztályt, decemberben nevezett ki az igazgató tanács, februárban már elindítottuk ezt a körlevelet, nem csak erről a körlevéről volt szó. Például 2023-ban volt Szíriában az a földrengés, amely Aleppót is érintette. Akkor is körlevelet írtunk. 25 ezer eurót tudtunk küldeni ennek az aleppói egyházszervezetnek. És ez is önkéntes adomány. Körlevelet írtunk olyan esetekben is, amikor egy nagyon-nagyon költséges, például egy kisgyermeknek a franciaországi kezelése, nem mondom a nevét, hogy ne bántsam a családot. Hihetetlen adakozó kedv mutatkozott az egyházunkban. Ebben látom az egyházunk jövőjét. Nehéz idők jönnek, ki kell szakadnunk abból a függőségből, hogy mindig a mások adományait költjük el, és a mások adományai alapján tervezzük a jövőnket. Van erő az egyházunkban. És ez az erő ebben a 4 év, 3 hónapos szolgálatban is megmutatkozott, és hiszem azt, hogy folytatása is lesz, mert Kárpátalja számíthat ránk. És nem csak Kárpátalja. Köszönöm szépen.
0: Az elmúlt percekben Kis Tiborral az Erdélyi Református Egyházkerület külügyi és diakóniai ügyosztályának előadó tanácsosával beszélgettünk.

0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük!
1: Kárpátalja. Játék, ének, kézműves foglalkozások, bibliai történetek és sok-sok közös élmény várta azokat a gyermekeket, akik részt vettek a Beregszászi Református Gyülekezet vakációs biblia hetén. Az idei alkalom központi témája a tanítványság volt. A résztvevők Péter apostol életének fontos állomásain keresztül fedezhették fel, mit jelent Jézus követőjének lenni. A program nem csak szórakozást kínált, hanem lelki útravalót is adott a fiataloknak a nyári szünetre. Hogy hogyan épült fel a tábor, milyen célokat fogalmaztak meg a szervezők, és milyen üzenetet szeretnének átadni a gyermekeknek, arról Szemere Judittal, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk. Aki kérdez, Birta Zoltán.
2: Mi az idei tábornak a tematikája?
3: Ezen a Biblia héten Péter életét vesszük sorra, különböző állomásait Péter életének. Ezzel is megpróbáljuk közelebb hozni Isten igéjét a gyermekekhez. Hála az Úrnak, jó időnk van és sok gyermek érkezett, illetve hát már nem is egészen gyermekek, hanem fiatalok is, akik jövőre már a konfirmandusaink lesznek reménység szerint. Van közös program nekik a templomban, hol megismerkedhetünk egy-egy tanítvány szemszögéből Péternek az életével, Péter történeteivel, és utána korcsoportra bontjuk szét az egész közösséget, hogy mindenki a saját korosztályának megfelelő módon tudja feldolgozni a történetet, vagy kézművességben, vagy drámában, vagy játékban átélni, hogy jobban megragadjon.
2: Honnan jönnek a gyerekek? Honnan van ez a rengeteg gyerek, akit láttunk az elmúlt percekben?
3: Hát nagy részük azok, akiket hitoktatunk is az iskolákban, illetve a munkatársaink minden gyereket, akit a közelükben vannak, igyekeznek hívni, hívogatni, hogy ők is halljanak az igéről, legyenek közösségben, ismerkedjenek egymással, és bízunk bennük, hogy így jobban be tudnak kapcsolódni a közösségben is.
2: Mit kell tudni a szolgálattevőkről, egy ilyen közösségek mozgatása az igen sok munkatársa van szükség.
3: Hála az Úrnak vannak hitoktatóink, akik egészben a városiskoláiban végzik a hitoktatást. Ők is itt vannak, az óvodai hitoktatók is részt vesznek a munkában, illetve hála az Úrnak vannak ifjúsági munkásaink, akik tulajdonképpen éppen a nagyobb ifiseink, már felnőtt korosztály. A konfirmandusok is itt vannak segítőnek, tehát folyamatosan ezzel, mint egy képezzük is őket arra, hogy minél jobban bele tudjanak állni ebbe a szolgálatba, meglássák azt, hogy hogyan kell gyerekekkel foglalkozni, hogyan kell elmondani egy történetet akár a legkisebbeknek, hogyan lehet játszani velük, hogyan lehet egy kicsi óvodást akár megvigasztalni, hogyha valami problémája van, így beletanulnak ebbe is.
2: Nagyon széles spektrumú a skálájú a korosztály, 5-től 15 éves korú gyermekeket várnak a táborban.
3: Igen, valóban széles a korosztály, de tulajdonképpen ezekkel a gyermekekkel foglalkozunk a hitoktatásban is. Tehát ezek azok a gyerekek, akik az óvodától megkezdve a 6. osztállyal bezárólag. Tehát nekik az iskolákban, óvodákban történik a hitoktatás, itt pedig aztán majd tényleg mindenki korosztályának megfelelő helyre kerül, és úgy dolgozza fel a történetet. De tulajdonképpen az összes hittanosunkat várjuk, akik már önállóak annyira, hogy el tudnak egyedül jönni, de előfordul, hogy kisebbek is eljönnek anyukával, akik még mondjuk egyedül nem lehet ott hagyni őket közösségbe, de őket is szívesen fogadjuk, ahogyan a gyermekisten is sokszor bejönnek egészen kicsi gyerekkel, ezáltal is megszokják a közösséget, megszokják a tereinket, és nem lesz idegen számára az, hogyha belép a templomba, vagy belép a gyülekezeti terembe, hanem otthonosan fog benne mozogni, így ezáltal is reménységünk lehet, hogy szívesen vissza fog jönni, amikor már később nagyobb lesz, önállóbb lesz.
2: A gyermeki szív és Isten kapcsolata, olyan kell elképzelnünk ezt, mi az, amit most tud megtanulni egy gyermek, és amikor közösségben van, egy ilyen intenzív időszakban pedig megerősítésként tud magával vinni.
3: Szerintem az egy nagyon nagy titok, hogy egy kicsi gyermek hogyan tud kötődni az Istenhez, és mi az, amit magával tud vinni, és talán nem is az a feladatunk, hogy ezt megfejtsük, hanem az a feladatunk, hogy elmondjuk neki, és a Szentlélek az, aki munkálkodik, és azokat az elültetett magokat majd valamikor kiformálja, hogy az felnövekedjen és gyümölcsöt teremjen. Én a magam életéből tudom ezt megtapasztalásként elmondani, hogy amikor bekerültem ifjúsági közösségbe, vagy később felnőttként ott voltam egy közösségbe, visszajöttek azok az emlékek, amikor gyermekként ott voltam egy hittantáborba, tanultunk egy éneket, és akkor olyan szinte otthonossá vált az a közösség, mert azt az éneket énekeltük. Sokkal inkább a magam ének éreztem. Én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy meglegyenek ezek a gyermekkori élmények, amiket úgy megjegyeznek, akár egy éneket, akár egy igeverset, és ahogyan a magvető példázata is mondja, a magvetőnek az a feladata, hogy kimenjen és elvesse a magot, és aztán hazament és lefeküdt aludni, és várta, hogy növekedjen a vetés. A növekedést azt az Isten adja. Tehát, hogy hogyan tudnak kötődni a legkisebbek az Istenhez, nem igazán tudjuk annyira megfogalmazni, viszont néha megtapasztaljuk az Isten ilyen megtapasztalásokat is nekünk, amikor egy őszinte imádságban elmondja, vagy amikor bekiabál a történet közbe, hogy hát persze, hogy Jézus tudott járni a vízen, hiszen ő az Isten fia, és számára ez meggyőződés. És akkor egyrészt megmosolyogjuk, hogy csak úgy belekiabál valamilyen történetbe, másrészt pedig egy megerősítés az, hogy számára ez egy egyértelmű bizonyosság, hogy ő az Isten fia, és ezért miért ne járhatna a vízen, miért kell ezen meghökkenni.
2: Felnőtt emberek vannak kérdési az élet kapcsán, de egy gyermeknek szerintem sokkal több kérdése van. Maga a hittanoktatás, az ilyen jellegű táboroknak a megléte, ezekre a kérdésekre tudod választani?
3: Úgy gondolom, hogy ha gyermekségüktől fogva ott vannak az Istennek a közelébe, ott vannak a Szentírásnak a közelébe, akkor kapnak olyan alapot, hogy ebből a szemszögből kezdik majd feltenni egyáltalán a kérdéseiket. Ezek lesznek az alapok a számukra.
2: Az én gyerekeim azok nagyon ilyenek, hogy kérdeznek, hogy apa milyen, ki teremtette, meg hogy lett az, mitből lett az, miért ilyen, és mennyire jó az nekem szülőként, hogy elmondhatom, hogy az, és hogy félek, nem félek, rosszat álmodom, mit tegyek, imádkozzál, és akkor nem fogsz annyira rosszakat érezni. Hogy sok területen azt érzem, hogy milyen nagy kegyelem, hogy van nekem egy Istenem, és ebből kifölg rengeteg választ adok a nézőkérdésben.
3: Ahogy növekszik egy gyermek, és egyre több mindent ismer meg a világból, nyilván egyre több kérdése is van, de ha azt tapasztalja az ő közelébe, a környezetébe, és különösképpen fontos, és fontos lenne, hogy a családjában is megtapasztalja azt, hogy az Isten az ott van a mindennapokban. Lehet erről beszélni, és lehet innen értelmezni a világot. És lehet azt mondani, hogy ha valamit nem is értünk, mert az élet nehéz kérdései előkerülnek. Sajnos a mi időnkben már a gyermekek életében előkerül akár a háborúnak a kérdése, akár a gyásznak a kérdése. Ezeket lehet oda bízni, és az Istenre bízni, és lehet azt mondani, hogy van egy nagyobb hatalom fölöttünk. Van Isten, akihez fordulhatunk, akitől vigasztalást nyerhetünk. És azt tapasztalom, hogy azok a gyermekek, akik kicsikoruktól kezdve ott vannak gyülekezeti közösségbe vagy hittanórákon, sokkal szabadabban tudnak beszélni ezekről a kérdéseikről is, mert megvan az a szó készletük egyáltalán, hogy hogyan lehet erről beszélni. Míg mondjuk, ha már kamaszként találkozunk olyan fiatalokkal, akiknek nem volt ott ez az életükben, sokkal nehezebben teszik fel még a kérdéseiket is. Megvan bennük a kérdés, de nem tudják szavakba önteni, nem tudják, hogy tulajdonképpen hogy is kellene azt megfogalmazni, vagy hogy fel lehet tenni ilyen kérdéseket. Hát nem várjuk azt, hogy minden kérdésre azt legyen a válasz, hogy Jézus Krisztus, hanem hadd legyen kérdésed. Fel lehet tenni a kérdéseiket, és lehet rá az igében választ keresni.
1: A vakációs Biblia hét minden évben különleges lehetőséget kínál arra, hogy a gyermekek játékos formában találkozzanak a Biblia üzenetével, új barátságokat kössenek és megerősödjenek hitükben. A szervezők reménysége szerint az itt szerzett élmények és tanítások a tábor befejezése után is elkísérik a résztvevőket. Szemere Judit református lelkipásztort hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Az elmúlt több mint 40 percben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorát a Határtalant sugároztuk. Homokora későjeli műsorunk a végéhez érkezett. Ha tehetik, tartsanak velünk 6 és 8 óra között is ébresztő reggeli magazin műsorunkban, ahol majd Ungvári Szende számít figyelmükre. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, Kolozsváron és környékén, és a www.agnosradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha pedig üzeni szeretnének nekünk, megtehetik az agnoskukac@agnosradio.ro e-mail címen, vagy a 0264-441-968-as telefonszámon. Mamárai Sándor magyar író gondolatával búcsúzom, amely így hangzik. Az ember csak úgy és annyira tud fejlődni, amennyire képes szeretni másokat, jobban, mint önmagát. Köszönöm megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is, Szabó Anitát hallották, a Homokora mai házigazdáját. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak, békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit június 26-án, péntek reggeli ébresztő műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A pontos idő 6 óra. Híreink következnek.
2: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiunk hírei először címszavakban. Nikus Ordán. Az államfő felfüggesztése rendkívül súlyos lépés, amely csak alkotmánysértés esetén indokolt. Válaszolt a román külügy Irán számon kérésére. Kormányzati rotációval állt elő Dominik Fritz. Több mint 550 millió eurós uniós támogatást használhat fel Románia az RMDS kezdeményezésének köszönhetően. Az előrejelzések szerint meleg időre számíthatunk ma. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő tegnap kijelentette, hogy az államfő tisztségből való felfüggesztése rendkívül súlyos lépés, amely csak alkotmánysértés esetén indokolt. Szerinte az ő esetében erről nincs szó. Az államfő ugyanakkor elismerte, hogy a kormányalakítási tárgyalások során követhetett el hibákat, hiszen mindenki hibázik, de nem kívánt részletekbe bocsátkozni, arra hivatkozva, hogy nem akarja fokozni a politikai feszültséget. A gdanszki sajtótájékoztató Nikus Ordán hangsúlyozta, hogy a politikai válság megoldása érdekében két miniszterelnök jelöltet is nevesített, noha számára egyszerűbb lett volna távol maradni a folyamattól. Most meg azt várja, hogy a parlamenti pártok javasoljanak egy működőképes többséget, tette hozzá. Arra a kérdésre, hogy átértékelte-e a Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnökről alkotott véleményét, miután 2017-ben még tüntetett ellene. Azt válaszolta, hogy államfőként nem személyes szimpátia alapján dönt. Mi demokráciában élünk, ahol a hatalom megoszlik. Éppen ezért a személyes véleményemtől függetlenül az a feladatom, hogy olyan miniszterelnök jelöltet nevezzek meg, aki képes megszerezni a parlamenti többség támogatását, jelentette ki. Románia nem volt részese az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktusnak, közölte tegnap a román külügyminisztérium. Románia elsődleges célja következetesen a feszültség csökkentését, valamint közel-keleti béke megteremtését szolgáló diplomáciai erőfeszítések támogatása volt, idézi a TASZ közleményét az Agepres hírügynökség. A külügy emlékeztetett, hogy a Románia az Egyesült Államokkal fennálló kétoldalú megállapodások alapján hozta meg döntéseit. Románia felelősségteljes szövetséges, amely maradéktalanul eleget tesz vállalt kötelezettségeinek. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy Románia szuverén döntéseit gondos mérlegelés előzi meg annak érdekében, hogy azok összhangban legyenek az ENSZ alapalkotmányával és a nemzetközi jogszabályaival. Áll a szaktárca közleményében. Mint ismeretes, ennek előzménye, hogy csütörtökön az iráni külügyminisztérium szóvivője egy X bejegyzésben azt állította, hogy a NATO főtitkára név szerint említette Olaszországot és Romániát az Irán elleni agresszióban részt vett országokként. Dominik Fritz, a Mentsétek meg Romániát szövetségelnöke tegnap este bejelentette. Azt javasolta Sorin Grindeanunak, hogy a szociáldemokrata párt támogasson egy kisebbségi Penele Ucere RMDS kormányt. A politikai válság feloldására kidolgozott menetrend szerint jövőre egy rotációs rendszer keretébe cserébe az eddigi koalíciós pártok szavaznának meg egy tisztán szociáldemokrata vezetést. Fritz megerősítette pártja korábbi álláspontját, miszerint az USZERE semmiképpen nem fog megszavazni egy egyszínű PESZEDE kormányt. Úgy fogalmazott, az általa vezetett alakulat nem hajlandó az a létre lenni, amelyen a szociáldemokraták visszakapaszkodhatnak a hatalomban. Hozzátette, hogy a javasolt jobboldali középkoalíciós kabinet esetében a miniszterelnök személye vitatárgyát képezheti. Számol be a news.ro. Ez a megoldás egy bizonyos árral járna, mely pedig a kölcsönösség elvével. Ha a PSZ-e most megszavaz egy kisebbségi Penele Usere RMDS kormányt, akkor jövőre mi is megszavazzuk a PSZ-e kormányt. Ez a mi javaslatunk a politikai válság feloldására. Fejtette ki Dominik Fritz, aki szerint ez egy észszerű és felelősségteljes ajánlat. Megszavazta a szenátus plénuma azt a törvénykezdeményezést, amelyet az RMDS javasolt, és amelynek köszönhetően gyorsabban és hatékonyabban használhatja fel Románia az uniós alapokat. Jelentette be Cseke Attila, RMDS szenátor és fejlesztési miniszter. Cseke Attila rámutatott, a tervezet lehetővé teszi a beruházások gyorsabb elszámolását és lezárását anélkül, hogy ez veszélyeztetni az építmények minőségére, biztonságára és jogszerűségére vonatkozó alapvető követelményeket. A fejlesztési minisztérium esetében 190 millió euró értékű beruházást érint a jogszabálytervezet, amelyet elfogadott a szenátus plénuma. A miniszter rámutatott, ebből az összegből 14 új, korszerű és környezetbarát bölcsöde és 51 fiatalok számára épített energiatakarékos tömbházlakás megépítését, illetve 222 középület energiahatékonysági felújítását lehet finanszírozni. A tervezet már minisztériumok által a helyreállítási alapból finanszírozott beruházásokra is érvényes. Így például a tanügyminisztérium 61 iskolát újíthat fel 367 millió euróból. Az RMDS-es miniszter emlék euróból. Az RMDS-es miniszter

0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint meleg napos időre számíthatunk. A nap csúcshőmérséklete 31 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinket az Agile Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a Morges.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Érisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Te pedig Efrátai Betlehem, bár a legkisebb a Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdani időkbe, a távoli múltba. Mikiás próféta proféciás könyvéből az 5. rész 1. verse.

0: amikor Jézus megszületett a júdai Betlehemben, Herodes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és azt kérdezték, hol van a zsidó királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Máté evangéliuma második fejezetéből az első és második vers.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az orvosi

0: Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
1: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
2: Reklám.
3: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
4: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
3: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
4: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
3: Kukta.
5: Kukta.
3: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
6: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
7: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja feladója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Agnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
6: De egy ismerős hang az megmarad, már is érzed, hogy védve vagy.
8: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Most Krédó hitépítő műsoron következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
10: Krédó.
11: A megtartó hit műsora.
12: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a 119. Zsoltár első 18 verse alapján szól hozzánk ma, Kós Ádám, a magyarországi rakamazi református missziói egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, Könyörgés áldásért című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül.
13: Áldás békesség, a mai elcsendesedés alkalmával Kós Ádámot, a rakamazi református missziói egyházközség lelkipásztorát hallhatják. Imádkozzunk! Urunk, sokszor azt hisszük, tudjuk, merre kell mennünk. Mégis újra meg újra elbizonytalanodunk. Kérünk, csendesítsd el bennünk a saját hangunkat, hogy meghalljuk a tiédet. Adj tanítható szívet, és őrizd meg attól a kevésségtől, amely szerint nélküled is eligazodhatnánk. Amen. A 119. Zsoltár első 18 versét olvasom. Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az Úr törvénye szerint élnek. Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt. Nem követnek el álnokságot, hanem az ő útjain járnak. Te megparancsoltad, hogy utasításaid pontosan megtartsák. Bárcsak álhatatosan járhatnék utadon, megtartva rendelkezéseidet. Akkor nem vallanék szégyent, ha figyelnék minden parancsolatodra. Tiszta szívből adok hálát neked, tanulva igazságos döntéseidet. Megtartom rendelkezéseidet, ne hagyj el engem soha. Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataidtól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre. Ajkam felsorolja szád minden döntését. Minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek. Utasításaidon elmélkedem és figyelek ösvényeidre. Gyönyörködöm rendelkezéseidben. Ígédről nem feledkezem meg. Bánj jól szolgáddal, hogy élhessek, és én megtartom ígédet. Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed. Amen. Kedves testvérek, a 119. Zsoltár felütésében egy olyan ifjú áll előttünk, aki életének egy pontján megértette, hogy saját értelme és értékítélete nem elégséges ahhoz, hogy tiszta életet éljen. Az ifjú zsoltáros rövid élettapasztalata alatt már rájött, hogy a tiszta és Istennek tetsző életet nem tudja saját kútfőből megoldani. Mert bár a lelkiismerete segíti több esetben, mégis nagy számban akadnak olyan élethelyzetek, amelyre a válaszreakciói mégiscsak bűnösek, hibásak és gonoszak. Majd elmond egy csodálatos imádságot Istennek, amelyben az útmutatását kéri. Elmondja, hogy gyönyörködik Isten rendelkezéseiben, törvényeiben, intéseiben és útmutatásaiban. Mennyire távol áll ez emberi gondolkodásunktól és ösztöneinktől. Mert a pásztortól nagyon messzire elcsámborgó bárányt már nem köti a pásztor szabályrendszere. Az Istentől eltávolodott embernek már csak annyit tart be Isten törvényéből, amennyi neki kényelmes. A kényelmetlen, nehéz szabályokat, törvényeket és parancsolatokat az ember, a messzire eltávolodott ember már levetheti magáról, mondván, hogy engem ezek a törvények, szabályok csak korlátoznak. Lehet így is tekinteni a parancsolatokra, bilincsként, teherként, akadályozó tényezőként. És valóban, az Isten rendelkezései bizonyos szempontból kötnek minket. Próbálkozunk meg egy gondolatkísérlettel. Ha a 10 parancsolatot segítségül hívjuk, akkor jól megláthatjuk benne, igen, valamiben korlátoz, valamiben megbilincsel és megakadályoz. Az első parancsolat. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Így hangzik. Kávintól pedig tudjuk, hogy az ember szíve bálványgyár. De nem csak tőle tudjuk, hanem tapasztaljuk is, hogy mennyi minden az életünkben Isten helyére akar lépni. Mennyi minden van, amiért Istent háttérbe szorítjuk és elnyomjuk. Mert van fontosabb. Sokszor magasztosnak gondolt fogalmak is, konkrét dolgok is előbbre valók, mint az Isten. Pedig a parancsolat egyértelműen fogalmaz. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Azonban, ha a parancsolatot megtartjuk, akkor attól félünk, hogy nem fogunk tudni kiteljesedni. Akkor akadálya lesz a karrierünknek. Akkor nem fogunk tudni elég időt tölteni a családunkkal, a kedvenc sporttevékenységünkkel, a hobbinkkal. Ha az Isten az első kell legyen, akkor az meg fog akadályozni bennünket minden másban. Igazából bármely parancsolatnál megtalálhatjuk az akadályokat. A zsoltáros valamiért mégis gyönyörködik az Isten szabályrendszerében és útmutatásában. Mert rájött, hogy önmaga értékítélete kevés. Az ember paradicsomi bukásának, a bűnesetnek is az egyik tragédiája az volt, hogy az ember úgy gondolta, hogy nincs szüksége Isten útmutatására. Majd ő maga eldönti, mi a jó és mi a rossz. Ezért szakította jó és rossz tudásának fájáról. 119. Zsoltár ezzel szemben egy egészen más lelkületet mutat. A zsoltáros nem függetlenedni akar Istentől, hanem újra és újra ezt kéri. Taníts engem, vezess engem, nyisd fel a szemem. Talán éppen ez a bölcsesség kezdete. Felismerni, hogy nem nekünk kell kitalálnunk az utat, hanem van valaki, aki már ismeri azt. Jó nekünk e szerint a szabályrendszer szerint élni, és az igazság és az erkölcs vonalában maradni. Ezek mentén irányítani az életünket, és engedni, hogy az Isten vezessen bennünket. Imádkozzunk ezért akár a zsoltáros szavaival is. Amen. Istenünk, köszönjük, hogy nem hagytál magunkra, hanem igédben ma is utat mutatsz. Add, hogy ne csak hallgatói, hanem követői is legyünk annak, amit tanítasz. Formáld gondolkodásunkat, döntéseinket és szívünket, hogy egyre inkább a te akaratod szerint éljünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.

A 119. Zsoltár első 18 verse alapján szólt hozzánk az elmúlt percekben Isten üzenete, Kós Ádám, a Magyarországi Rakamazi Református Missziói Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, Könyörgés áldásért című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Könyörgés áldásért. Áld meg, Uram, a kezemet, hogy finom fogású legyen, hogy tartson, de ne szorítson békjóba, hogy adjon, de ne számításból, hogy ereje legyen vígasztalása és áldása. Áld meg, Uram, a szememet, hogy meglássa a szépet, hogy ne legyen vak a láthatatlan iránt, hogy átlásson a látszaton, hogy mások pillantásában melegedhessenek. Áld meg, Uram, a fülemet, hogy meghallja hangodat, hogy észlelje a szenvedés neszét, hogy bezárulni tudjon a locsogás előtt, hogy ne riadjon a kellemetlen hangtól. Áld meg, Uram, a szájamat, hogy szólni tudjon rólad, hogy szavai ne sértsenek, hogy hangjai gyógyírként hassanak, hogy ne adja ki a rábízottakat. Áld meg, Uram, a szívemet, hogy lelked lakóhelye lehessen, hogy a meleget őrizze és meleget adjon, hogy örömet és bánatot megkülönböztetni tudjon. Áld meg, Uram, az életemet, hogy áldás lehessen a magam és mások számára.

0: A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, Könyörgés áldásért című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédo hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.
1: Krédo.
2: A megtartó hit műsora.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
3: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit péntek reggeli ébresztő magazinműsorunkban, a mikrofonnál Ungvári Szende. Márai Sándor író gondolatával köszöntöm Önöket, amely így szól. Az ember csak úgy és annyira tud fejlődni, amennyire képes szeretni másokat, jobban, mint önmagát. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Nézzük is, mivel várom Önöket a következő másfél órában. Hamarosan rövid híreket sugárzunk, majd kalendáriumot lapozunk, ezután kukta rovatunkba várom Önöket. Ezt követően köszöntjük névnaposainkat is. 7 órakor ismét híreinket hallják, utána felcsendül a jó hír, ezután Krédo hitépítő műsorunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ. És ahogy már megszokhatták, áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. Most pedig hírösszefoglalón következik.
1: Hírek.
3: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Nikus Ordán. Az államfő felfüggesztése rendkívül súlyos lépés, amely csak alkotmánysértés esetén indokolt. Válaszolt a román külügy Irán számon kérésére. Kormányzati rotációval állt elő Dominik Fritz. Több mint 550 millió eurós uniós támogatást használhat fel Románia az RMDS kezdeményezésének köszönhetően. Az előrejelzések szerint meleg időre számíthatunk ma. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő tegnap kijelentette, hogy az államfő tisztségből való felfüggesztése rendkívül súlyos lépés, amely csak alkotmánysértés esetén indokolt. Szerinte az ő esetében erről nincs szó. Az államfő ugyanakkor elismerte, hogy a kormányalakítási tárgyalások során követhetett el hibákat, hiszen mindenki hibázik, de nem kívánt részletekbe bocsátkozni, arra hivatkozva, hogy nem akarja fokozni a politikai feszültséget. A gdanszki sajtótájékoztató Nikus Ordán hangsúlyozta, hogy a politikai válság megoldása érdekében két miniszterelnök jelöltet is nevesített, noha számára egyszerűbb lett volna távol maradni a folyamattól. Most meg azt várja, hogy a parlamenti pártok javasoljanak egy működőképes többséget, tette hozzá. Arra a kérdésre, hogy átértékelte-e a Soring Grindeanu szociáldemokrata pártelnökről alkotott véleményét, miután 2017-ben még tüntetett ellene. Azt válaszolta, hogy államfőként nem személyes szimpátia alapján dönt. Románia nem volt részese az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktusnak, közölte tegnap a román külügyminisztérium. Románia elsődleges célja következetesen a feszültség csökkentését, valamint közel-keleti béke megteremtését szolgáló diplomáciai erőfeszítések támogatása volt, idézi a TASZ-a közleményét az Agepress hírügynökség. A külügy emlékeztetett, hogy a Románia az Egyesült Államokkal fennálló kétoldalú megállapodások alapján hozta meg döntéseit. Dominik Fritz, a Mentsétek meg Romániát szövetség elnöke tegnap este bejelentette. Azt javasolta Szorin Grindeanu-nak, hogy a szociáldemokrata párt támogasson egy kisebbségi Penele Ucere RMDS kormányt. A politikai válság feloldására kidolgozott menetrend szerint jövőre egy rotációs rendszer keretébe cserébe az eddigi koalíciós pártok szavaznának meg egy tisztán szociáldemokrata vezetést. Fritz megerősítette pártja korábbi álláspontját, miszerint az USZERE semmiképpen nem fog megszavazni egy egyszínű PESZEDE kormányt. Úgy fogalmazott, az általa vezetett alakulat nem hajlandó az a létre lenni, amelyen a szociáldemokraták visszakapaszkodhatnak a hatalomban. Hozzátette, hogy a javasolt jobboldali középkoalíciós kabinet esetében a miniszterelnök személye vitatárgyát képezheti. Számol be a news.ro. Megszavazta a szenátus plénuma azt a törvénykezdeményezést, amelyet az RMDS javasolt, és amelynek köszönhetően gyorsabban és hatékonyabban használhatja fel Románia az uniós alapokat. Jelentette be Cseke Attila, RMDS szenátor és fejlesztési miniszter. Cseke Attila rámutatott, a tervezet lehetővé teszi a beruházások gyorsabb elszámolását és lezárását anélkül, hogy ez veszélyeztetni az építmények minőségére, biztonságára és jogszerűségére vonatkozó alapvető követelményeket. A fejlesztési minisztérium esetében 190 millió euró értékű beruházást érint a jogszabálytervezet, amelyet elfogadott a szenátus plénuma. A miniszter rámutatott, ebből az összegből 14 új, korszerű és környezetbarát bölcsőde és 51 fiatalok számára épített energiatakarékos tömbházlakás megépítését, illetve 222 középület energiahatékonysági felújítását lehet finanszírozni. Az előrejelzések szerint meleg napos időre számíthatunk. A nap csúcs hőmérséklete 31 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinket az Agile Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzése alapján készült. A következőkben a napkalendáriumát lapozzuk fel Szabó Anitával.

Június 26-át írunk, ez az év 177. szökőévben 178. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 188 nap van hátra. Lássuk, milyen fontosabb történelmi események kötődnek ehhez a naphoz.

1522. június 26-án volt a rodoszi hadjárat. Első Szulejmán a juhanniták kiűzésére vonult a Görög-szigetre. 1836-ban ezen a napon megkezdődött a Great Western transatlanti óceánjáró építése. 1917. június 26-án megérkeztek Európába az első amerikai katonák, végleg eldöntve az első világháború kimenetelét. 1937. június 26-án Kolozsváron a Thália Színház társulata szabadtéren mutatta be Madách az ember tragédiáját a református kollégium nagy udvarán, a Farkas utcai templom tövében 6000 néző előtt, ötsíkú színpadon, Nagy István, Fényes Alíz és Kovács György főszereplésével. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek június 26-ához kötődnek. Most tekintsük át, hogy kik a naphíres szülöttei.

1612. június 26-án született IV. Murád, az Oszmán Birodalom 18. szultánja. 1730. június 26-án látta meg a napvilágot Charles Messier francia csillagász. 1820-ban ezen a napon született Berzencei László, magyar politikus utazó. 1824-ben született Lord Kelvin, született William Thomson, ír nemzetiségű brit matematikus mérnök, a 19. század meghatározó fizikusa. A Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja. 1848-ban dolgozta ki javaslatát az abszolút hőmérséklet skála bevezetésére, ma elsősorban arról ismert, hogy ennek egysége a Kelvin az ő nevét viseli. 1835. június 26-án született Hermann Otto, magyar természettudós. 1894-ben ezen a napon született Aldo Huxley, brit író, költő és filozófus. 1937-től az Egyesült Államokban élt, legismertebb műve a Szép új világ című disztópia, mely 1932-ben jelent meg, később megfilmesítették. Műveinek gyakori témája volt a társadalom, eszköze a társadalom kritika és a szatíra, de versei, esszéi, bűnügyi témájú regényei és novellái is voltak, számos munkája jelent meg magyarul. 1898. június 26-án látta meg a napvilágot Wilhelm Emil Messerschmitt, német repülőgép tervező mérnök, gyáros repülőklub tulajdonos. Vadászgépei fontos szerepet játszottak a náci Németország légi hadviselésében, amiért a II. Világháború után 2 évi börtönre ítélték. 1892-ben ezen a napon született Pearl S. Buck, amerikai írónő, aki egyike volt kora legnépszerűbb íróinak, különösen Kínában játszódó regényei kapcsán, de szintén ismert volt filantróp tevékenységeiről és harcáról a nők jogaiért. A termékeny szerző 1932-ben Pulitzer díjat, 1938-ban pedig irodalmi Nobel-díjat kapott. Több regénye magyarul is megjelent, például Az édes anyaföld, Az ígéret, Asszonyok háza. 1922. június 26-án született Földes László, erdélyi magyar irodalomkritikus szerkesztő. 1932-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Péter Albert, erdélyi magyar koreográfus, a néptánc hagyományok kutatója. Szorgalmazta a népi hagyományok, népdal, néptánc, népi mesterségek ápolásának kiterjesztését, az iskolai oktatásban és hagyományőrző táborok létesítését. 1933-ban ezen a napon született Claudio Abbado, olasz karmester, zongoraművész. 1978-ban ő alapította meg az Európai Unió ifjúsági zenekarát, és 1985-ben a Gustav Mahler ifjúsági zenekart, valamint fiatal zenészek számára alapított ösztöndíjat. 1986-ban ezen a napon született Takács Nikolász énekes. Ők voltak a nap híres szülöttei.

Most lássuk, mely ismertebb történelmi személyek halálozási évfordulója kötődik ehhez a naphoz. 363. június 26-án hunyt el Julianus római császár. 1830-ban ezen a napon halt meg IV. György, Nagy-Britannia és Írország Egyesült Királyságának uralkodója 1820-tól. 1958. június 26-án hunyt el Kende János, magyar pedagógus, szerkesztő, művészeti szakíró, zenekritikus. Mint a kolozsvári Marianum tanára, több évtizedes pedagógiai működése során növendékeit bevezette a művészeti esztétikai ismeretekbe. Pedagógiai, irodalmi és zenei témájú tanulmányai több lapban és folyóiratban jelentek meg. 1963. június 26-án halt meg Guncser Nándor, magyar grafikus karikaturista. 1918-ban Kolozsvárt telepedett le, részt vett a romániai képzőművészek érdekvédelmi szervezeteiben, 1921-ben a Kolozsvári Művészklub egyik alapítója. Színes rajzaiból és karikatúráiból 1924-ben rendezett egyéni kiállítást Kolozsváron. 1969. június 26-án távozott az élők sorából Tessitori Nóra, erdélyi magyar szavaló és előadó művész, kőműves Nagy Lajos felesége. 1986-ban ezen a napon hunyt el Szepes Béla, magyar síelő, gerelyhajtó olimpikon karikaturista. 2007. június 26-án hunyt el Domokos Géza, erdélyi magyar író, politikus, műfordító. 2020. június 26-án halt meg Gyimesi László Lajos, író, költő. Ők voltak azok az ismertebb történelmi személyiségek, akiknek halálozási évfordulójuk június 26-ához kötődik. ...1960 óta a Függetlenség napja Madagaszkáron, június 26-a. Valamint 1987 óta kábítószer ellenes világnap van. 1998 óta a kínzás áldozatai támogatásának világnapja. Június 26-ai kalendáriumunkat hallották.

0: A napkalendáriumát hallották Szabó Anita tolmácsolásában. Most pedig Kukta rovatunkba várom Önöket.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A faganál kopogjon ne a szemünk.

A mai kuktarovatunkban a tejszínes epertóta receptjét hoztam el önöknek. Most pedig lássuk, hogy milyen hozzávalók szükségesek egy 22 cm-es torta formához. A piskótához 2 darab tojás, 90 g kristálycukor, 1 vaníliás csomagcukor, 1 evőkanál étolaj, 95 g finom liszt, 1 evőkanál sütőpor. Az eperes krémhez 50 deka g eper, 7 g zselatin, 250 g mascarpone, 80 g porcukor és 300 ml tejszín.

Most pedig lássuk az elkészítésének a folyamatát. A tojásokat habosra keverjük a kristálycukorral és a vaníliás cukorral, majd hozzáadjuk az olajat. A lisztet elkeverjük a sütőporral és óvatosan a masszához forgatjuk. A kapcsos tortaforma alját kibéleljük sütőpapírral, belesimítjuk a tésztát, majd 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül 20 perc alatt megsütjük és teljesen kihűtjük. Az eper nagyjából 3/4 részéből lekvárt főzünk, majd kihűtjük és letúrmixoljuk, hogy sima állagú legyen. A zselatin kevés vízben, körülbelül 20-30 ml-ben feloldjuk, majd felmelegítjük, de nem forraljuk. És az epres alaphoz keverjük. A mascarpone-t kikeverjük a porcukorral, a tejszínt külön tálba habba elverjük, majd a kettőt óvatosan összeforgatjuk. Ezután hozzáadjuk a zselatinos epres keveréket és egy nemű krémát készítünk. A kihűlt piskótára rákenjük az epres krémet, elsimítjuk, majd hűtőbe tesszük legalább 3-4 órára. Szeletelés előtt ízlés szerint friss eperrel díszítjük.

Most lássuk újra, hogy milyen hozzávalók szükségesek a tejszínes epertorta recepthez, ha egy 22 cm-es torta formában készítjük el. A piskótához 2 darab tojás, 90 g kristálycukor, 1 vaníliás csomagcukor, 1 evőkanál étolaj, 95 g finom liszt, 1 evőkanál sütőpor. Az epres krémhez 50 dekagram eper, 7 g zselatin, 250 g mascarpone, 80 g porcukor, 300 ml tejszín. Hogyha az ebédre szeretnék elkészíteni, akkor a pontos receptet megtalálhatják a sztritkitchen.hu weboldalon. Jó sütkérezést, jó étvágyat kívánok!

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
2: Kukta rovatunkkal holnap ugyanekkor jelentkezünk. Most pedig névnaposainkat köszöntjük fel.
3: Június 26-án János és Pál névnapját ünnepeljük. A János név bibliai eredetű férfi név, a héber Johannán névből, illetve ennek latin változatából, a Johannusból származik. A név jelentése Jávé megkegyelmezett. A Pál latin eredetű férfi név a Paulusból származik, amelynek jelentése kicsi. Női párja Paula Paulina. Köszöntünk tehát június 26-án minden János és Pál nevezetű hallgatónkat, valamint mindenkit, aki ezen a napon ünnepli születésnapját vagy más fontos eseményt. Következő dal pedig nekik szól.
4: Hova mész? Hova futsz?

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok Békesség Istentől! Üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat péntek ébresztő információs magazin műsorunkban, a mikrofonnál Ungvári Szende. Hamarosan híreinket hallják, utána felcsendül a jó hír, ezután Krédó hitépítő műsorunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig áhítatta az árigú műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velem az utolsó órában is. A pontos idő 7 óra, híreink következnek.
2: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Nikus Ordán. Az államfő felfüggesztése rendkívül súlyos lépés, amely csak alkotmánysértés esetén indokolt. Válaszolt a román külügy Irán számon kérésére. Kormányzati rotációval állt elő Dominik Fritz. Több mint 550 millió eurós uniós támogatást használhat fel Románia az RMDS kezdeményezésének köszönhetően. Az előrejelzések szerint meleg időre számíthatunk ma. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő tegnap kijelentette, hogy az államfőtisztségből való felfüggesztése rendkívül súlyos lépés, amely csak alkotmánysértés esetén indokolt. Szerinte az ő esetében erről nincs szó. Az államfő ugyanakkor elismerte, hogy a kormányalakítási tárgyalások során követhetett el hibákat, hiszen mindenki hibázik, de nem kívánt részletekbe bocsátkozni, arra hivatkozva, hogy nem akarja fokozni a politikai feszültséget. A gdanszki sajtótájékoztató Nikus Ordán hangsúlyozta, hogy a politikai válság megoldása érdekében két miniszterelnök jelöltet is nevesített, noha számára egyszerűbb lett volna távol maradni a folyamattól. Most meg azt várja, hogy a parlamenti pártok javasoljanak egy működőképes többséget, tette hozzá. Arra a kérdésre, hogy átértékelte-e a Soring Grindeanu szociáldemokrata pártelnökről alkotott véleményét, miután 2017-ben még tüntetett ellene, azt válaszolta, hogy államfőként nem személyes szimpátia alapján dönt. Mi demokráciában élünk, ahol a hatalom megoszlik. Éppen ezért a személyes véleményemtől függetlenül az a feladatom, hogy olyan miniszterelnök jelöltet nevezzek meg, aki képes megszerezni a parlamenti többség támogatását, jelentette ki. Románia nem volt részese az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktusnak, közölte tegnap a román külügyminisztérium. Románia elsődleges célja következetesen a feszültség csökkentését, valamint közel-keleti béke megteremtését szolgáló diplomáciai erőfeszítések támogatása volt, idézi a TASZ-a közleményét az Agepress hírügynökség. A külügy emlékeztetett, hogy a Románia az Egyesült Államokkal fennálló kétoldalú megállapodások alapján hozta meg döntéseit. Románia felelősségteljes szövetséges, amely maradéktalanul eleget tesz vállalt kötelezettségeinek. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy Románia szuverén döntéseit gondos mérlegelés előzi meg annak érdekében, hogy azok összhangban legyenek az ENSZ alapalkotmányával és a nemzetközi jogszabályaival. Áll a szaktárca közleményében. Mint ismeretős, ennek előzménye, hogy csütörtökön az iráni külügyminisztérium szóvivője egy X bejegyzésben azt állította, hogy a NATO főtitkára név szerint említette Olaszországot és Romániát az Irán elleni agresszióban részt vett országokként. Dominik Fritz, a Mentsétek meg Romániát szövetségelnöke tegnap este bejelentette. Azt javasolta Soring Grindeanunak, hogy a szociáldemokrata párt támogasson egy kisebbségi Penele Ucere RMDS kormányt. A politikai válság feloldására kidolgozott menetrend szerint jövőre egy rotációs rendszer keretébe cserébe az eddigi koalíciós pártok szavaznának meg egy tisztán szociáldemokrata vezetést. Fritz megerősítette pártja korábbi álláspontját, miszerint az USR semmiképpen nem fog megszavazni egy-egy színű PESZEDE kormányt. Úgy fogalmazott, az általa vezetett alakulat nem hajlandó az a létre lenni, amelyen a szociáldemokraták visszakapaszkodhatnak a hatalomban. Hozzátette, hogy a javasolt jobboldali középkoalíciós kabinet esetében a miniszterelnök személye vitatárgyát képezheti. Számol be a news.ro. Ez a megoldás egy bizonyos árral járna, mely pedig a kölcsönösség elvével. Ha a PESZEDE most megszavaz egy kisebbségi PNL-USR-RMDS kormányt, akkor jövőre mi is megszavazzuk a PESZEDE kormányt. Ez a mi javaslatunk a politikai válság feloldására, fejtette ki Dominik Fritz, aki szerint ez egy észszerű és felelősségteljes ajánlat. Megszavazta a szenátus plénuma azt a törvénykezdeményezést, amelyet az RMDS javasolt, és amelynek köszönhetően gyorsabban és hatékonyabban használhatja fel Románia az uniós alapokat. Jelentette be Cseke Attila, RMDS szenátor és fejlesztési miniszter. Cseke Attila rámutatott, a tervezet lehetővé teszi a beruházások gyorsabb elszámolását és lezárását anélkül, hogy ez veszélyeztetni az építmények minőségére, biztonságára és jogszerűségére vonatkozó alapvető követelményeket. A fejlesztési minisztérium esetében 190 millió euró értékű beruházást érint a jogszabálytervezet, amelyet elfogadott a szenátus plénuma. A miniszter rámutatott, ebből az összegből 14 új, korszerű és környezetbarát bölcsőde és 51 fiatalok számára épített energiatakarékos tömbházlakás megépítését, illetve 222 középület energiahatékonysági felújítását lehet finanszírozni. A tervezet már minisztériumok által a helyreállítási alapból finanszírozott beruházásokra is érvényes. Így például a tanügyminisztérium 61 iskolát újíthat fel 367 millió euróból. Az RMDS-es miniszter emlékeztetett, az új törvényi rendelkezésekre azért van szükség, mert így a folyamatban lévő, a települések fejlesztését szolgáló uniós alapokból támogatott beruházások befejezése nem kerül veszélybe. Több mint 550 millió euró számolható el az RMDS-es tervezetnek köszönhetően, amely a képviselőház döntése után léphet érvénybe. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 60 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint meleg napos időre számíthatunk. A nap csúcs hőmérséklete 31 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinket az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hír.

Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdani időkbe, a távoli módba. Mikiás próféta proféciás könyvéből az 5. rész 1. verse.

0: Amikor Jézus megszületett a júdai Betlehemben, Herodes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és azt kérdezték, hol van a zsidó királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Máté evangéliuma második fejezetéből az első és második vers.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csírfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meravorldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben.
4: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
5: Reklám.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik

0: református lelkészi hivatalba. Az ön egyleje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Credo.
3: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a 119. Zsoltár első 18 verse alapján szól hozzánk ma. Kós Ádám, a magyarországi rakamazi református missziói egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, Könyörgés áldásért című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül.
4: Áldás békesség, a mai elcsendesedés alkalmával Kós Ádámot, a rakamazi református missziói egyházközség lelkipásztorát hallhatják. Imádkozzunk! Urunk, sokszor azt hisszük, tudjuk, merre kell mennünk. Mégis újra meg újra elbizonytalanodunk. Kérünk, csendesítsd el bennünk a saját hangunkat, hogy meghalljuk a tiédet. Adj tanítható szívet, és őrizd meg attól a kevésségtől, amely szerint nélküled is eligazodhatnánk. Amen. A 119. Zsoltár első 18 versét olvasom. Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az Úr törvénye szerint élnek. Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt. Nem követnek el álnokságot, hanem az ő útjain járnak. Te megparancsoltad, hogy utasításaid pontosan megtartsák. Bárcsak álhatatosan járhatnék utadon, megtartva rendelkezéseidet. Akkor nem vallanék szégyent, ha figyelnék minden parancsolatodra. Tiszta szívből adok hálát neked, tanulva igazságos döntéseidet. Megtartom rendelkezéseidet, ne hagyj el engem soha. Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre. Ajkam felsorolja szád minden döntését. Minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek. Utasításaidon elmélkedem és figyelek ösvényeidre. Gyönyörködöm rendelkezéseidben. Ígédről nem feledkezem meg. Bánj jól szolgáddal, hogy élhessek, és én megtartom igédet. Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed. Amen. Kedves testvérek, a 119. Zsoltár felütésében egy olyan ifjú áll előttünk, aki életének egy pontján megértette, hogy saját értelme és értékítélete nem elégséges ahhoz, hogy tiszta életet éljen. Az ifjú zsoltáros rövid élettapasztalata alatt már rájött, hogy a tiszta és Istennek tetsző életet nem tudja saját kútfőből megoldani. Mert bár a lelki ismerete segíti több esetben, mégis nagy számban akadnak olyan élethelyzetek, amelyre a válaszreakciói mégiscsak bűnösek, hibásak és gonoszak. majd elmond egy csodálatos imádságot Istennek, amelyben az útmutatását kéri. Elmondja, hogy gyönyörködik Isten rendelkezéseiben, törvényeiben, intéseiben és útmutatásaiban. Mennyire távol áll ez emberi gondolkodásunktól és ösztöneinktől. Mert a pásztortól nagyon messzire elcsámborgó bárányt már nem köti a pásztor szabályrendszere. Az Istentől eltávolodott embernek már csak annyit tart be Isten törvényéből, amennyi neki kényelmes. A kényelmetlen, nehéz szabályokat, törvényeket és parancsolatokat az ember, a messzire eltávolodott ember már levetheti magáról, mondván, hogy engem ezek a törvények, szabályok csak korlátoznak. Lehet így is tekinteni a parancsolatokra, bilincsként, teherként, akadályozó tényezőként. És valóban, az Isten rendelkezései bizonyos szempontból kötnek minket. Próbálkozzunk meg egy gondolatkísérlettel. Ha a 10 parancsolatot segítségül hívjuk, akkor jól megláthatjuk benne, igen, valamiben korlátoz, valamiben megbilincsel és megakadályoz. Az első parancsolat: ne legyen más Istened rajtam kívül. Így hangzik. Kálvintól pedig tudjuk, hogy az ember szíve bálványgyár. De nem csak tőle tudjuk, hanem tapasztaljuk is, hogy mennyi minden az életünkben Isten helyére akar lépni. Mennyi minden van, amiért Istent háttérbe szorítjuk és elnyomjuk. Mert van fontosabb. Sokszor magasztosnak gondolt fogalmak is, konkrét dolgok is előbbre valók, mint az Isten. Pedig a parancsolat egyértelműen fogalmaz: ne legyen más Istened rajtam kívül. Azonban, ha a parancsolatot megtartjuk, akkor attól félünk, hogy nem fogunk tudni kiteljesedni. Akkor akadálya lesz a karrierünknek. Akkor nem fogunk tudni elég időt tölteni a családunkkal, a kedvenc sporttevékenységünkkel, a hobbinkkal. Ha az Isten az első kell legyen, akkor az meg fog akadályozni bennünket minden másban. Igazából bármely parancsolatnál megtalálhatjuk az akadályokat. A zsoltáros valamiért mégis gyönyörködik az Isten szabályrendszerében és útmutatásában, mert rájött, hogy önmaga értékítélete kevés. Az ember paradicsomi bukásának, a bűnesetnek is az egyik tragédiája az volt, hogy az ember úgy gondolta, hogy nincs szüksége Isten útmutatására. Majd ő maga eldönti, mi a jó és mi a rossz. Ezért szakított a jó és rossz tudásának fájáról. 119. Zsoltár ezzel szemben egy egészen más lelkületet mutat. A zsoltáros nem függetlenedni akar Istentől, hanem újra és újra ezt kéri: taníts engem, vezess engem, nyisd fel a szemem. Talán éppen ez a bölcsesség kezdete. Felismerni, hogy nem nekünk kell kitalálnunk az utat, hanem van valaki, aki már ismeri azt. Jó nekünk e szerint, a szabályrendszer szerint élni, és az igazság és az erkölcs vonalában maradni. Ezek mentén irányítani az életünket, és engedni, hogy az Isten vezessen bennünket. Imádkozzunk ezért akár a zsoltáros szavaival is. Amen. Istenünk, köszönjük, hogy nem hagytál magunkra, hanem igédben ma is utat mutatsz. Add, hogy ne csak hallgatói, hanem követői is legyünk annak, amit tanítasz. Formáld gondolkodásunkat, döntéseinket és szívünket, hogy egyre inkább a te akaratod szerint éljünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.

A 119. Zsoltár első 18 verse alapján szólt hozzánk az elmúlt percekben Isten üzenete, Kós Ádám, a Magyarországi Rakamazi Református Missziói Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, Könyörgés áldásért című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Könyörgés áldásért. Áld meg, Uram, a kezemet, hogy finom fogású legyen, hogy tartson, de ne szorítson békjóba, hogy adjon, de ne számításból, hogy ereje legyen vigasztalása és áldása. Áld meg, Uram, a szememet, hogy meglássa a szépet, hogy ne legyen vak a láthatatlan iránt, hogy átlásson a látszaton, hogy mások pillantásában melegedhessenek. Áld meg, Uram, a fülemet, hogy meghallja hangodat, hogy észlelje a szenvedés neszét, hogy bezárulni tudjon a locsogás előtt, hogy ne riadjon a kellemetlen hangtól. Áld meg, Uram, a szájamat, hogy szólni tudjon rólad, hogy szavai ne sértsenek, hogy hangjai gyógyírként hassanak, hogy ne adja ki a rábízottakat. Áld meg, Uram, a szívemet, hogy lelked lakóhelye lehessen, hogy a meleget őrizze és meleget adjon, hogy örömet és bánatot megkülönböztetni tudjon. Áld meg, Uram, az életemet, hogy áldás lehessen a magam és mások számára.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, Könyörgés áldásért című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
3: A következőkben hírösszefoglalónk jön, utána az aktuális összeállításunk következik, az óra utolsó részében pedig a napáhítata csendül fel. A pontos idő 7:30, hírösszefoglalónk következik.
4: Hírek.
3: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Nikus Ordán. Az államfő felfüggesztése rendkívül súlyos lépés, amely csak alkotmánysértés esetén indokolt. Válaszolt a román külügy Irán számon kérésére. Kormányzati rotációval állt elő Dominik Fritz. Több mint 550 millió eurós uniós támogatást használhat fel Románia az RMDS kezdeményezésének köszönhetően. Az előrejelzések szerint meleg időre számíthatunk ma. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő tegnap kijelentette, hogy az államfő tisztségből való felfüggesztése rendkívül súlyos lépés, amely csak alkotmánysértés esetén indokolt. Szerinte az ő esetében erről nincs szó. Az államfő ugyanakkor elismerte, hogy a kormányalakítási tárgyalások során követhetett el hibákat, hiszen mindenki hibázik, de nem kívánt részletekbe bocsátkozni, arra hivatkozva, hogy nem akarja fokozni a politikai feszültséget. A gdanszki sajtótájékoztató Nikus Ordán hangsúlyozta, hogy a politikai válság megoldása érdekében két miniszterelnök jelöltet is nevesített, noha számára egyszerűbb lett volna távol maradni a folyamattól. Most meg azt várja, hogy a parlamenti pártok javasoljanak egy működőképes többséget, tette hozzá. Arra a kérdésre, hogy átértékelte-e a Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnökről alkotott véleményét, miután 2017-ben még tüntetett ellene. Azt válaszolta, hogy államfőként nem személyes szimpátia alapján dönt. Románia nem volt részese az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktusnak, közölte tegnap a román külügyminisztérium. Románia elsődleges célja következetesen a feszültség csökkentését, valamint közel-keleti béke megteremtését szolgáló diplomáciai erőfeszítések támogatása volt, idézi a TASZ közleményét az Agepress hírügynökség. A külügy emlékeztetett, hogy a Románia az Egyesült Államokkal fennálló kétoldalú megállapodások alapján hozta meg döntéseit. Dominik Fritz, a Mentsétek meg Romániát szövetségelnöke tegnap este bejelentette. Azt javasolta Sorin Grindeanunak, hogy a szociáldemokrata párt támogasson egy kisebbségi Penele Ucere RMDS kormányt. A politikai válság feloldására kidolgozott menetrend szerint jövőre egy rotációs rendszer keretébe cserébe az eddigi koalíciós pártok szavaznának meg egy tisztán szociáldemokrata vezetést. Fritz megerősítette pártja korábbi álláspontját, miszerint az USZERE semmiképpen nem fog megszavazni egy egyszínű PESZEDE kormányt. Úgy fogalmazott, az általa vezetett alakulat nem hajlandó az a létre lenni, amelyen a szociáldemokraták visszakapaszkodhatnak a hatalomban. Hozzátette, hogy a javasolt jobboldali középkoalíciós kabinet esetében a miniszterelnök személye vitatárgyát képezheti. Számol be a news.ro. Megszavazta a szenátus plénuma azt a törvénykezdeményezést, amelyet az RMDS javasolt, és amelynek köszönhetően gyorsabban és hatékonyabban használhatja fel Románia az uniós alapokat. Jelentette be Cseke Attila, RMDS-es szenátor és fejlesztési miniszter. Cseke Attila rámutatott, a tervezet lehetővé teszi a beruházások gyorsabb elszámolását és lezárását anélkül, hogy ez veszélyeztetni az építmények minőségére, biztonságára és jogszerűségére vonatkozó alapvető követelményeket. A Fejlesztési Minisztérium esetében 190 millió euró értékű beruházást érint a jogszabálytervezet, amelyet elfogadott a Szenátus plénuma. A miniszter rámutatott, ebből az összegből 14 új, korszerű és környezetbarát bölcsöde és 51 fiatalok számára épített energiatakarékos tömbházlakás megépítését, illetve 222 középület energiahatékonysági felújítását lehet finanszírozni. Az előrejelzések szerint meleg napos időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 31 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzése alapján készült. Az Aranyos Egerbegyi Református Egyházközség életében nyerhetünk betekintést, ahol családnapot és gyermeknapot tartottak. Az Erdélyi Református Egyházkerület gyermekek éve programsorozat keretében. Összeállításunkban elsőként Daróczi Attila parókus lelkipásztor ünnepi áhítatát és közös imádságát hallhatjuk a 118. Zsoltár alapján. Ezt követően Péter Zsuzsával beszélgetünk a konyhai előkészületekről, majd a lelkipásztor számol be a közösségi nap eseményeiről és a gyermekek szerepéről. A riporter Szecsődi Árpád.
0: Köszönöm, hogy ennyien részt veszünk a mai nap. Reméljük, hogy mások is még csatlakozni fognak mi hozzánk. De kezdjük a mai alkalommal is Isten ígéjével, ami együttlétünket, a családnapot, a gyermeknapot. A 118. Zsoltár 24. versét olvasom, ami a kis plakátra is rá volt írva. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Adja Istenünk, hogy az ő szent lelkének vezetése, az ő kegyelmének jelenléte, az ő gondoskodásunknak a velünk maradása valóban vigadozássá és örömteljessé tegye a mi napunkat. Áldott együttlétet, áldott családnapot, áldott gyermeknapot mindannyiunknak. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk kegyelmedből a kirendelt mai napot is. Hálát adunk, hogy a te nevedben összegyülekezhettünk. Kérjük útmutatásodat, kérjük gondoskodásodat, kérjük jelenlétedet, hogy a te jelenlétedben legyen örömteljes és vígsággal teljes, ami együtt létünk. Áld meg a szülőket, áld meg a gyermekeket, áld meg egyházközségünket, Jézus Krisztusnak nevében. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mondta Jézus. Mi atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
4: Jézus, te vagy a jó pásztor, mindig ott vagy.

És ha olykor egyedül vagy, a szíved is úgy szorít, gondolj arra a jó pásztor.

És ha este nem tudsz aludni, mert a sötét rád igyesz, gondolj arra a jó pásztor, mindig ott van mellette. Jézus, te vagy a jó pásztor, mindig ott vagy, ahol

0: Mivel készültek a mai nap a gyerekek számára itt?
1: Körtepánkot készítettünk, majd lesz töpöttyűs pogácsa és a gulyás.
0: Korán hozzáfogtak?
1: Igen, igen. Nekifogtunk, 10 órakor már itt voltunk, és készítettük a hozzávalót.
0: Nem véletlenül van itt akkor ezek szerint a konyhán, ha jól értettem.
1: Igen, mert az unokák is itt vannak. Sajnos a gyerekek nincsenek, de unokák jöttek.
0: Kivel beszélgettem?
1: Péter Zsuzsa.
0: Mi történik most itt a gyülekezetben, az itteni gyülekezet közösségében?
2: Aranyos Egerbe egy református egyházközség is belekapcsolódik abba a programsorozatba, amit az Erdély Református Egyházkerület ebben az évben meghirdetett, a Gyermekek Napja. Gyülekezeti közösségünk a mai napon családnapot, gyermeknapot tart ennek égisze alatt.
0: De ha jól láttam, nem csak gyermekek vannak itt, hanem szülők is vannak.
2: Igen, gyermekek szülők nélkül nincsenek, család pedig gyermek nélkül nincs. Ez egy közös program, összehívva a szülőket, összehívva a gyerekeket, egy közös napot tartsunk, együtt örvendezzünk, együtt vigadozzunk a Zsoltáros szavaival együtt. Ugyanmiképpen a 118. Zsoltár 24. versével is mai nap kezdtük a programot. Ez az a nap, amelyet az Úr szerzett. Vigadjunk és örüljünk ezen.
0: Mit gondol, hagyomány lesz ebből, vagy csak most az idén fog ez így lenni?
2: Ezelőtt 2 évvel már egy vasárnap délután tartottunk gyermeknapot, családnapot, a szülők és a gyerekek nagy örömére. A szülők annak idején azt mondták, jó volna ezt megismételni. A mai alkalom pedig valóban ezen a folytatása, és most már annak égisze alatt, hogy gyermeknapot és családnapot tartunk.
0: Miért fontosak a gyerekek egy gyülekezet számára?
2: Néha azt mondja a közszáj, hogy a gyermekek a gyülekezet jövő nemzedéke. Nem. A gyermekek már jelenleg a gyülekezetnek a tagjai. És őket, hogyha nem most építjük be valóban a gyülekezet közösségébe, nem tudjuk, hogy később időszakban önmaguktól, vagy milyen körülmény folytán be fognak épülni a gyülekezet közösségébe. Tehát hozzuk őket, mint élő kövek, ők, mint kiskövek, épüljenek be az Anya Szent Egyházba.
0: Minek örülhettek a gyerekek a mai napon itt?
2: Gyerekek a mai napon örvendhetnek a közös játéknak, a közös éneklésnek, a közös bibliai történetnek. Meghívott vendégünk egy különleges műsorral örvendeztette meg a gyermekeinket. Azon túlmenően pedig családnap is van, tehát a családok közötti versenyt is néha elővesszük, játékokat, hogy valóban ez a közös program, ez közös élmény legyen. Mind a gyermekek részére, mind pedig az őket elkísérő, és a velük együtt szórakozó, örvendező szülőkkel együtt.

Mai elhitatunk címe: Egy életre szóló barát. Én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Máté evangéliuma, 28. fejezet, 20. verse.

Ma a Jen Wilson Town, Virginiában, Egyesült Államokban élő testvérünk gondolatait tolmácsolom. Soha nem volt egy igazi jó barátom gyermekkoromban. Egy hivatásos katonatisztlánya voltam. A családunk vagy 10-szer költözött 13 éves koromig. Ahogy sikerült egy barátot szerezni, az apámat egy másik állomás helyre vezényelték, néha több ezer mérföld távolságra. Élénken emlékszem a búcsú ölelésekre és könnyekre gyermekkoromban. Amikor tinédzser voltam, a családunk végre több évig egy helyen tartózkodott, de nagyon nehezen tudtam barátkozni. Mindenkivel távolságtartó voltam. Nem akartam érzelmileg túl közel kerülni hozzájuk. A gyermekkori búcsúzások megnehezítették az életemet. Felnőtt koromban, amikor elfogadtam Krisztust, mint megváltómat, egy olyan életre szóló barátot kaptam, amilyen eddig sohasem volt. Ő mindig velem van, vezet, megment, segít, védelmez, meghallgat és szeret. Jézus mindenkit örökké tartó örömben részesít, reménnyel és békével tölt el. Azt ígérte, hogy sohasem hagy el, nem felejt el bennünket. Hozzon bármit az élet, tudjuk, hogy Jézus a barátunk, aki csak egy ima távolságra van tőlünk.

Imádkozzunk! Drága Jézus, köszönjük, hogy Te mindig velünk vagy. Kérünk, segíts bennünket, hogy ennek minden körülmények között tudatában maradjunk. Ámen.

Jézus mondta, ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. János evangéliuma, 15. fejezet, 14. verse. Ezt vallja John Wilson Towne, Virginiában, Egyesült Államokban élő testvérünk, akinek ma gondolatait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk a magányos tinédzserekért.

Ezzel ébresztő reggeli adásunk a végéhez ér. Adással legközelebb 12 órakor várja önöket Szabó Anita kollégám déli magazin műsorunkba. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, de továbbra is hallgathatnak minket a www.agnusradio.ro honlapon keresztül. Márai Sándor író gondolatával búcsúzom önöktől, amely így szól. Az ember csak úgy és annyira tud fejlődni, amennyire képes szeretni másokat, jobban, mint önmagát. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 2 órában. Ungvári Szentét hallották, békesség Istentől, kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Nikus Hordán. Az államfő felfüggesztése rendkívül súlyos lépés, amely csak alkotmánysértés esetén indokolt. Válaszolt a román külügy Irán számon kérésére. Kormányzati rotációval állt elő Dominik Fritz. Több mint 550 millió eurós uniós támogatást használhat fel Románia az RMDS kezdeményezésének köszönhetően. Az előrejelzések szerint meleg időre számíthatunk ma. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Hordán államfő tegnap kijelentette, hogy az államfőtisztségből való felfüggesztése rendkívül súlyos lépés, amely csak alkotmánysértés esetén indokolt. Szerinte az ő esetében erről nincs szó. Az államfő ugyanakkor elismerte, hogy a kormányalakítási tárgyalások során követhetett el hibákat, hiszen mindenki hibázik, de nem kívánt részletekbe bocsátkozni, arra hivatkozva, hogy nem akarja fokozni a politikai feszültséget. A gdanszki sajtótájékoztató Nikus Hordán hangsúlyozta, hogy a politikai válság megoldása érdekében két miniszterelnök jelöltet is nevesített, noha számára egyszerűbb lett volna távol maradni a folyamattól. Most meg azt várja, hogy a parlamenti pártok javasoljanak egy működőképes többséget, tette hozzá. Arra a kérdésre, hogy átértékelte-e a Soring Grindeanu szociáldemokrata pártelnökről alkotott véleményét, miután 2017-ben még tüntetett ellene. Azt válaszolta, hogy államfőként nem személyes szimpátia alapján dönt. Mi demokráciában élünk, ahol a hatalom megoszlik. Éppen ezért a személyes véleményemtől függetlenül az a feladatom, hogy olyan miniszterelnök jelöltet nevezzek meg, aki képes megszerezni a parlamenti többség támogatását, jelentette ki. Románia nem volt részese az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktusnak, közölte tegnap a román külügyminisztérium. Románia elsődleges célja következetesen a feszültség csökkentését, valamint közel-keleti béke megteremtését szolgáló diplomáciai erőfeszítések támogatása volt, idézi a TASZ-a közleményét az Agile Press hírügynökség. A külügy emlékeztetett, hogy a Románia az Egyesült Államokkal fennálló kétoldalú megállapodások alapján hozta meg döntéseit. Románia felelősségteljes szövetséges, amely maradéktalanul eleget tesz vállalt kötelezettségeinek. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy Románia szuverén döntéseit gondos mérlegelés előzi meg annak érdekében, hogy azok összhangban legyenek az ENSZ alapalkotmányával és a nemzetközi jogszabályaival. Áll a szaktársza közleményében. Mint ismeretős, ennek előzménye, hogy csütörtökön az iráni külügyminisztérium szóvivője egy X bejegyzésben azt állította, hogy a NATO főtitkára név szerint említette Olaszországot és Romániát az Irán elleni agresszióban részt vett országokként. Dominik Fritz, a Mentsétek meg Romániát szövetségelnöke tegnap este bejelentette. Azt javasolta Soring Grindeanunak, hogy a szociáldemokrata párt támogasson egy kisebbségi Penele Ucere RMDS kormányt. A politikai válság feloldására kidolgozott menetrend szerint jövőre egy rotációs rendszer keretébe cserébe az eddigi koalíciós pártok szavaznának meg egy tisztán szociáldemokrata vezetést. Fritz megerősítette pártja korábbi álláspontját, miszerint az USZERE semmiképpen nem fog megszavazni egy egyszínű PESZEDE kormányt. Úgy fogalmazott, az általa vezetett alakulat nem hajlandó az a létre lenni, amelyen a szociáldemokraták visszakapaszkodhatnak a hatalomban. Hozzátette, hogy a javasolt jobboldali középkoalíciós kabinet esetében a miniszterelnök személye vitatárgyát képezheti. Számol be a news.ro. Ez a megoldás egy bizonyos árral járna, mégpedig a kölcsönösség elvével. Ha a PESZEDE most megszavaz egy kisebbségi Penele Ucere RMDS kormányt, akkor jövőre mi is megszavazzuk a PESZEDE kormányt. Ez a mi javaslatunk a politikai válság feloldására, fejtette ki Dominik Fritz, aki szerint ez egy észszerű és felelősségteljes ajánlat. Megszavazta a szenátus plénuma azt a törvénykezdeményezést, amelyet az RMDS javasolt, és amelynek köszönhetően gyorsabban és hatékonyabban használhatja fel Románia az uniós alapokat. Jelentette be Cseke Attila, RMDS szenátor és fejlesztési miniszter. Cseke Attila rámutatott, a tervezet lehetővé teszi a beruházások gyorsabb elszámolását és lezárását anélkül, hogy ez veszélyeztetni az építmények minőségére, biztonságára és jogszerűségére vonatkozó alapvető követelményeket. A fejlesztési minisztérium esetében 190 millió euró értékű beruházást érint a jogszabálytervezet, amelyet elfogadott a szenátus plénuma. A miniszter rámutatott, ebből az összegből 14 új, korszerű és környezetbarát bölcsőde és 51 fiatalok számára épített energiatakarékos tömbházlakás megépítését, illetve 222 középület energiahatékonysági felújítását lehet finanszírozni. A tervezet már minisztériumok által a helyreállítási alapból finanszírozott beruházásokra is érvényes. Így például a tanügyminisztérium 61 iskolát újíthat fel 367 millió euróból. Az RMDS-es miniszter emlékeztetett, az új törvényi rendelkezésekre azért van szükség, mert így a folyamatban lévő, a települések fejlesztését szolgáló uniós alapokból támogatott beruházások befejezése nem kerül veszélybe. Több mint 550 millió euró számolható el az RMDS-es tervezetnek köszönhetően, amely a képviselőház döntése után léphet érvénybe. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 60 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint meleg napos időre számíthatunk. A nap csúcs hőmérséklete 31 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinket az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Iristelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Te pedig Efrátai Betlehem, bár a legkisebb a Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdani időkbe, a távoli múltba. Mikeás próféta,

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
1: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel.
8: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja feladója 3,5%-át az Ágnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Ágnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
7: De egy ismerős hang az megmarad, már is érzed, hogy védve vagy.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Lendület!
1: Már zajlik a regisztráció, és már össze van állítva a program, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy ha Isten segít, és semmi ilyen nagyon nagy váratlan dolog nem húzza át a terveinket, akkor június 27-én itt Beregszászban a Barátság stadionban megtartjuk a lendület ifjúsági találkozónkat.
0: A református Tiszántúl idei második száma.
2: Most a második számban foglalkoztunk azzal a tematikus évvel, amely a református egyház idei éve, általában az első számban szoktunk foglalkozni. Ezt most megfordítottuk, ott egy rovatot szenteltünk ennek a témának, és most a második számot egészében az imádságnak, az imádság évének szenteltük.
0: Szécsi Mózes a hitről, emlékekről és vallásórákról.
3: Milyen jó, hogy vannak gyerekek, és milyen jó, hogy figyelnek, és milyen jó figyelni vallásórán, mert az élet meghatározója lehet az a szombat délután, vagy az a péntek délután, vagy bármelyik vallásóra. Nyilván ez most gyermekésszel még másképp fogható fel, de érdemes figyelni, mert mindennek megvan a gyümölcse, és megvan a válasza a Jóistennek mindig arra, hogyha figyelünk.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Hit, remény és lendület. Ezek a hívószavai annak a nagyszabású keresztény ifjúsági napnak, amelyet 2026-ban szervez meg a KRISZ. A lendületnap célja, hogy a résztvevők ne csupán élményekkel, hanem lelki megerősödéssel is gazdagodjanak. A programban helyet kap a dicsőítés, a bizonságtétel, az evangelizáció, valamint számos közösségi és szabadidős program. Az esemény kiemelt szolgálattevője és igehirdetője Ádám Zsolt, református lelkipásztor, a Királyhágó melléki KRISZ koordinátor lesz, aki a hit, a remény és az Istentől kapott lendület üzenetét hozza majd a résztvevőknek. A rendezvény jótékonysági célt is szolgál, hiszen a bevételeket és a felajánlásokat rehabilitációs központok támogatására fordítják, a mezővári Ne Feledts rehabilitációs központot és a hetyeni Élim központot segítik. Hogy mitől lesz különleges a lendület, kiket várnak a szervezők, arról beszélgetünk a KRISZ elnökével, Balázs Antallal.
4: 2026 nyara nagyon sok programot ígér a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezetnek az életében. Talán ami nagyon fontos, hogy a 16. alkalommal, de egy hosszú szünet után ismételten meghirdeti a Lendület nevű ifjúsági programot.
1: 7 év kihagyás után igazából terveztük már tavaly is, de tavaly nem sikerült összehozni, viszont nagyon szerettük volna, és most már idén meg van hirdetve, már zajlik a regisztráció, és már össze van állítva a program, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy ha Isten segít, és semmi ilyen nagyon nagy váratlan dolog nem húzza át a terveinket, akkor június 27-én itt Beregszászban a Barátság stadionban megtartjuk a lendület ifjúsági találkozónkat.
4: Óriási múltra tekint vissza, 16 éven keresztül a KRISZ-nek egyébként először kisgyermeke, majd a egyik legnagyobb Kárpát-medencei ifjúsági keresztény megmozdulásán nőtte ki magát, és ezt a létszámokat is azt mutatták, hogy gyakorlatilag egynapos rendezvényt nézzünk, akkor a lendület az egy óriási megmozdulás volt. Hogyan indult, mik voltak az alapgondolatok, és mivé nőtte ki magát az évek alatt?
1: Ha jól emlékszem, talán ott voltam a legelső lendületen. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, de hogyha a derceni alkalom volt az, és azt még a templomba tartottuk, és zsúfolásig volt a derceni templom, emlékszek, én derceni születésű vagyok. Igazából ez valóban egy egynapos ifjúsági, nagyobb volumenű találkozónak indult már az elején is. Az elején még, ha jól emlékszem, akkor templomokban gyűjtöttük össze a fiatalokat, nagy hangsúlyt kap mindig a dicsőítés, illetve a szabad programok is, és ugye az évek alatt talán egy kicsit ki is nőttük a templomokat, és utána már szabadtéren igyekeztünk, több helyen volt Kárpátalján, tehát a Jánosi focipályán, Csongoron, Beregszászban, több helyen, Váriban, tehát Kárpátalja szerte Péterfalván, a Péterfalvai focipályán. Az a célja, és úgy kell elképzelni ezt az alkalmat, hogy délelőtt kezdünk, 10 órától, és egészen késő délutánig, tehát ilyen 5-6 óráig egy ilyen teljes napos program, amiben van igei üzenet, tehát szeretnénk buzdítani a fiatalokat. Talán, ha egy mondatba kell összefoglalni, akkor azt mondom, hogy a lendület célja az, hogy összegyűjtse a kárpátaljai fiatalokat. Nyilván református szervezet vagyunk, elsősorban reformátusokat, de mindenkit várunk, tehát ez egy nyitott alkalom. Összegyűjtse, és evangelizációs jellegű, tehát hogy Jézus Krisztus legyen a középpontban, az a keresztény lelkület jelenjen meg az egész nap folyamán, és ez énekekben, igehirdetésekben, a workshopok alatt meg szeretnénk, hogyha tényleg értelmes dolgokkal elfoglalnák magukat a fiatalok, úgyhogy idén is tervezünk több ilyen workshopot is a szabadidős részben.
4: Fontos megemlítünk a keresztény zenei találkozó szempontjából is fontos része volt, mert a keresztény zenének ilyen ritkán van egy nyíltéren koncertje, és azért ilyen nagy tömegben is azért Kárpátalján kuriózumként számít. Miért is fontos, hogy kicsit a dicsőítés is jelen legyen a fiatalok életében?
1: Tehát valóban a lendületet az kifejezetten mindig úgy képzeltük el, hogy az ilyen nagyobb volumenű, és valóban külföldről is hívtunk legtöbbször előadókat. Most is egyébként egyeztetés alatt van, hogy sikerül-e külföldi dicsőítő csapatot, vagy egyszemélyes dicsőítőt meghívnunk. Erről még biztos információt jelenleg nem tudok, de a napokban ez ki fog derülni. Nagyon szeretjük a dicsőítést az alkalmainkon, mert azt látjuk, hogy a fiatalok, ha nem is feltétlenül torkuk szakadtából énekelni, de azért úgy ott lenni a dicsőítésben, hallgatni, elmélyülni benne, dúdolni, énekelni szeretnek, és az énekeken keresztül pedig természetesen keresztény énekekről van szó, az evangélium jelenik meg, el tudnak gondolkodni a saját életükön, azon, hogy az Isten mit gondol róluk, hogy viszonyul hozzájuk. Azt látjuk, hogy hatásos, és élünk ezzel a lehetőséggel.
4: Hírva végad a magyar szokták ezt mondani, de a dal az ott van az életében, és amikor élethelyzetek vannak, akkor milyen sokszor teszünk be keresztény dicsőítőjének, vagy éppen idősebb generációknak zsoltár, amely ott van, és ha nincs más sem, nincs idő, csak a helyzet van, akkor ezek mindig ilyen mankóként lehetnek ott az életünkben.
1: Az énekek között is van, ami könnyedebb, vidámabb, visz magával, lendületesebb, gyorsabb a tempója, könnyebb úgymond menni vele, és van nagyon elgondolkodtatós ifjúsági ének. Tehát az ifjúsági ének az nem mindig csak egy ilyen tingli-tangli, hanem ott komolyan el lehet gondolkodni az életünkön egy-egy ének szövegén keresztül, hogyha odafigyelnek a fiatalok. Annyit még mindenképp szeretnék elmondani, mert azt egy kicsit átugrottuk, hogy valóban a Krisznek legalábbis a legnagyobb létszámú alkalma volt a lendület Covidig. Sajnos 2020-ban a Covid áthúzta a terveket, 2020-ban is be volt tervezve, és azóta 7 éve nem szerveztük meg. Addig viszont ilyen talán 2000 fős volt a legnagyobb létszámú lendületünk. Idén természetesen nincsenek ugyanilyen reményeim, de azért ambícióink vannak. Tehát, hogyha egy ilyen 800 fiatalt sikerülne összehívni, ha több, akkor csak Istené a dicsőség érte, de egy ilyen 7-800 fiatalba reménykedek, hogy a gyülekezetekből összejönnek, és együtt tudunk lenni.
4: Egyébként nagyon kevés közösségi pont van, úgyhogy ebből a szempontból is fontos lenne ez az alkalom. Beszéljünk arról, hogy workshopok is jelent vannak, sok egységből áll egy ilyen nagyobb volumenű program.
1: Az a lényeg, úgy kell elképzelni, az nagyon fontos, hogy elmondjam, hogy kell elképzelni a lendületet, mert a mai kamaszok fiatalok nem tudják, mert akkor még nagyon kicsik voltak.
4: És kompensz akkor generáció elfejtette el nagyjából.
1: Igen, a korhatár miatt igen. Akkor ők még nem vehettek részt, és nem tudják, hogy mi az a lendület. Tehát az elején köszöntés, dicsőítés, meghívott vendégeinknek a protokoll rész van, és tehát ebédig van egy üzenet is megfogalmazva, és van egy dicsőítőblokk. Ebéddel is készülünk, tehát nem fognak éhezni, akik eljönnek. Nagyon jó, hogy régen is úgy volt, hogy a gyülekezetek vállalták ezt fel, 2-3-4 gyülekezet készítette el az ebédet, és már most is van, aki bejelentkezett. Tegnap kaptam épp a hírt, hogy már az egyik gyülekezet bevállalta az ebéd készítését, úgyhogy még addig meg lesznek a többiek is. És a délutáni részben pedig hagyunk egy bő 2,5 órát szabad programra, de nem üres járatba, hogy unatkozzanak a fiatalok, hanem a kárpátaljai partner szervezeteinket szeretném felkérni, illetve már fel is kértem többet, akár a Beregszászi Egyetem részéről a Hököt, hogy jöjjenek, reprezentálják a szervezetüket, a főiskolai gyülekezetnek a csapatát, és még több ilyen szervezetet is. Az a kérésem feléjük, hogy kreatívak legyenek, tehát hogy ne csak egy ilyen bemutató legyen, hanem foglalkoztassák a fiatalokat, akik oda akarnak menni, és még több ilyen kézműves szakembert is szeretnénk hívni, tehát értelmes dolgokkal szeretnénk, hogyha le tudnák kötni magukat a fiatalok. Azt talán nem nagy képűség a részemről, ha azt mondom, hogy aki eljön, az nem fogja megbánni.
4: Nagyon szépen köszönjük, elfogadott felkérésünket. Sok erőt és áldást kívánok a következő hónapokhoz, és a lendülethez pedig rengeteg fiatalt várnak mindenkit szeretettel.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, és biztatok mindenkit minden gyülekezetből, hogy jöjjenek a fiatalok, és legyünk együtt, örüljünk együtt. Köszönöm szépen.
0: Az elmúlt percekben Balázs Antallal, a KRISZ elnökével beszélgettünk a lendületről.

0: Az anyaország. Az imádság éve. A református egyház ennek jelölte ki 2026-ot, és ez adja a fő tematikáját a református Tiszántúl idei második számának. A tiszántúli református egyházkerület negyedéves lapjában most nagyrészt erről szólnak a rovatok és a cikkek, az imádság elmélete és gyakorlata is több írásban megjelenik. Emellett az idén aktuális évfordulókról és az egyházi választásról is lehet olvasni. Fazakas Gergely főszerkesztővel, a tiszántúli református egyházkerület presbiteri főjegyzőjével Olá Ilona beszélgetett.
1: Megjelent a református Tiszántúl idei második lapszáma, és mindig azzal szoktuk kezdeni, amikor egy-egy számot bemutatunk, hogy megmondjuk, hogy mi a fő címe, ami most tulajdonképpen nem csak ennek a lapnak a címe, hanem az egész évnek a hívó szava, az imádság éve.
2: Valóban, most a második számban foglalkoztunk azzal a tematikus évvel, amely a református egyház idei éve, általában az első számban szoktunk foglalkozni, ezt most megfordítottuk, ott egy rovatot szenteltünk ennek a témának, és most a második számot egészében az imádságnak, az imádság évének szenteltük, és folytatni fogjuk azért a harmadik és negyedik számban. Általában így szoktuk, hogy egy-egy rovatot még a későbbi számokban is az adott tematikus évhez kapcsolunk, meg hát az imádságnak mindenkor ideje van a zsoltároknak, mindenkor ideje van az imádságnak, úgyhogy ebből a szempontból is reméljük, hogy nem csak idén imádság éve a református egyházunkban a imádság éve, hanem a következőkben is van olyan szerzőnk, aki ezt az igényt meg is fogalmazza, hogy ne játsszuk el azt, hogy csak idén imádkozunk, hanem éppen akkor működik az egyház, gyülekezetekben, az egyéni kegyesség szintjén és magasabb szinteken, hogyha napi kapcsolatban vagyunk az Úristennel.
1: Tulajdonképpen egy-egy ilyen tematikus év, vagy az év tematizálása arra jó, hogy ráirányítsa egy kicsit még jobban a figyelmet az amúgy is fontos dolgokra, amik tényleg nem egy-egy szezonra szólnak. Hányféle oldalról, hányféle szemszögből próbálták körbejárni ezt a témát most?
2: Ha össze akarnám számolni, akkor mondhatom azt, hogy annyi szempont van a hány szerző, de azért nagyjából ez két fókuszt jelent. Egyrészt valóban az imádság évére fókuszálunk, mit is jelent ez a keret, mit jelent ez a gyakorlatban. Ez tehát az első fókusz, és valóban az imádság évének a programfelelőse, Hajdú Zoltán Leventét sikerült megnyernünk, ő ennek a programnak az országos vezetője, Szóládi lelkipásztor egyébként, de hát a egyház missziós szolgálatának a vezetője, illetve pontosan ennek a programnak a vezetője. Ő ugye zsinati döntés volt ez, és tulajdonképpen az egyházi kereteket próbálja megmutatni, nem csak imádság elméleti szempontból, hanem milyen gyakorlati tanácsai vannak ennek a missziós szolgálatnak arra nézve, hogy ez gyülekezeti szinten, egyházmegyei szinten és az egyén szintjén hogy valósuljon meg, és itt konkrét lépéseket is javasol, röviden foglalja ezeket össze, de azok a honlapok elérhetők az ő cikkén keresztül, amelyeket ez a szolgálat fönntart. És erre az imádság évére reflektál néhány más cikk is, espereseket is megnyertünk, erre két esperes írt a Tiszántúlról, Konc Tibor esperes úr és Gál Sándor esperes úr. Konc Tibor inkább általánosságban az imádságra, Gál Sándor esperes úr pedig inkább, mint gyülekezeti lelkész, a Nyíregyházavárosi gyülekezetnek az ő saját gyakorlatukról ír, de ezek is mind reflektálnak az imádság évére. És tulajdonképpen ez a másik fókuszpont, amit Gál Sándor is már a cikkében megmutatott, konkrétan egy férfi bibliakör gyakorlatát mutatja meg már az elmúlt hónapokban, hogyan működött az imádság évében ez a férfi bibliakör, és a képek pedig az egész gyülekezeti imádság éve gyakorlatra is reflektálnak. Ez tehát a másik fókuszpontunk, imádság a gyülekezetekben. Hogyan valósul meg különböző gyülekezeti szinteken, egészen eltérő gyülekezetekben, kisvárosi, nagyvárosi gyülekezetben, és hát egy picit az egyén szintjén is a gyülekezeten belüli imádság. És talán ez a gyakorlati oldal erősített meg minket abban, hogy nem baj, hogy nem az első számnak tettük meg témájává, mert már mindenki úgy írta a cikkeket áprilisban, május
1: van
2: elejéig.
1: Van tapasztalat mögötte már.
2: Igen, tehát konkrét tapasztalatok vannak, már konkrét reflexiók. Persze van, aki már elkezdte ezt az előző év végén, de valójában januárral indult az imádság éve, és azok a programok, amelyeket éppen a Hajdú Zoltánék vezette munkacsoporthoz, akár pályázati szinten is meg lehet fogalmazni, és még most is biztatom, noha nem én vagyok a felelős ezért, de valóban biztatom a gyülekezeteket, hogy pályázzanak a missziói szolgálathoz, mert ott támogatásokat is tudnak biztosítani ezekhez. Úgyhogy jó, hogy látunk már visszafele is, meg egy kicsit az egész évre is, hogy hogyan lehet ezt az imádságot, ami a legbelsőbb szobánk dolga, de mégiscsak egy kicsit intézményes szinten, gyülekezeti szinten, közösségben megvalósítani.
1: Éppen ezt akartam kérdezni, bár szándékosan provokatív a kérdés, hogy lehet arról beszélni, hogy működik a gyakorlatban az imádság, vagy kell arról beszélni, hogy működik gyakorlatban az imádság, hiszen ez tulajdonképpen 0-24-ben az év 365 napján bármikor elérhető eszköz az Istenhez, elvileg mindenki gyakorolja, megvan mindenkinek ez a személyes viszonya, az adott gyülekezetekben megvan erre a kialakult gyakorlat, tehát azt gondolná az ember, hogy ez egy túlragozása valaminek, ami nagyon is kézenfekvő. Ugyanakkor pedig ugye pont emiatt a reflektor miatt, amiről beszéltünk itt mindjárt a nyitányban, fontos, hogy ez azért tudatosodjon.
2: Igen, valóban talán az imádság gyakorlatának utólag szoktuk a kereteit megmutatni. Mi is az, amit csinálunk? A teológus képzésből is hiányzik egy kicsit az imádság tanítása. Hát az utolsó tankönyv, amelyet az imádság elméletéről, vagy az imádság mondjuk elméleti kereteiről, de mégiscsak a gyakorlati megvalósításáról írtak, az a 19. század végén íródott Csiky Lajos euhetika, ugye ez az imádság elméletnek a kifejezése. A 17. században már vannak magyar nyelvű szövegek erre vonatkozóan, elméleti szövegek, hogyan kell imádkozni. Taníts minket imádkozni, mondja Megyesi Pál, aki debreceni kollégiumi diák és később rövid ideig tanár is volt, latin magyar nyelvű könyve, ugye Krisztust szólítják meg így a tanítványok, taníts minket imádkozni, és ez lesz az ő könyvének a címe. De ez úgy valósul meg, hogy mi megkértünk néhány teológust, egyébként evangélikus teológust is, ez mindig célunk a református tisztántúlba, hogy ne csak református szerzőket, nyilván nagy rész református, nagy rész tisztántúli szerzőink vannak most is, de van nem tisztántúli református szerzőnk, már csak a Hajdú Zoltán Leventét is említem, vagy Farkas Gergely, dunántúli lelkipásztor, aki az ottani egyházkerületnél is tanácsadó, és Varga Gyöngyi, illetve Kustár György, akik a legfontosabb alapelveket írják meg. Varga Gyöngyi evangélikus teológus, és Kustár György pedig református teológus Sárospatakon. Kustár György azt mutatja meg, hogy hogyan imádkozott Jézus, és mit jelent ez nekünk. Tehát Jézusnak a maga zárt szobában hogy valósul meg az imádság. Amit megtudunk egyáltalán a Bibliából abból, hogy Krisztus Isten fia hogyan tudott Istennel kapcsolatba lépni. Nem sok ilyen van, nyilván a nagy proféta imája az ott van, vagy főpapi imája ott van, és hát a Zsoltár idézetei ott vannak, de nagyon keveset tudunk meg, és ezt elemzi nagy tiszteletű úr, hogy hogyan lehet ezt megközelíteni. De ennek is a gyakorlati oldalát mutatja meg. Mit jelent számunkra, hogy Krisztus Istenhez, Istennel ilyen szoros kapcsolatban van. És Varga Gyöngyi meg egy kicsit a filozófia oldaláról, ma gyakori a filozófiában, vagy a szociológiában Hartmut Rózát használja fel ehhez, akinek az írásai magyarul is olvashatók most már, a rezonancia, tehát ez a rezonálás, az Istenre való rezonálás, megint egy szép elméleti keretet mutat meg, de nagyon praktikus szempontból, hogy ez gyakorlatban, ahogy szerkesztőasszony is utalt erre, mit jelent ez a folyamatos kapcsolat, mit jelent a folyamatos rezonancia. Folyamatos online kapcsolatban vagyunk Istennel, ugye manapság ezt szoktuk mondani, vagy régen azt mondtuk, hogy a le nem tett telefon, amikor még nem volt online, ugye? Vagy még korábban én megnéztem egyszer ezeket a metaforákat, amikor bejön a morze, akkor morzézunk folyamatosan Istennel, vagy telegráfozunk Istennel, ugye? Szóval valóban nagyon érdekes, hogy egyszer a gyakorlat, de hogy a Gál Esperes úrnak a cikke címe is ezt mondja, elmélet imádság helyett imádság elmélet. De ő mégiscsak ennek a gyakorlatát mutatja meg. Úgyhogy nagyon szorosan összefügg ez, nem kell attól félni szerintem, hogy egy picit reflektálunk arra, hogy mit csinálunk és hogyan, és ne egyszerűen csak áradjon belőlünk az imádság, hanem ennek a tudatosítása, a reflexiója történjen meg egyéni szinten, gyülekezeti szinten és magasabb szinteken is.
1: Igen, itt az elmélet és a gyakorlat nem elválasztható egymástól, egymás támaszai, vagy nem is létezhet az egyik rész a másik nélkül. Sokféle oldalról látom itt az alcímeket, cikkek címeit, próbálnak ezt közelíteni, ugye nem mindegy, hogy hogy jelenik meg ez az imádság a gyülekezetekben, de az ima és az ének kapcsolata is egy ilyen érdekes felület, a reformátusoknál eléggé ez is összenőtt.
2: Igen, Arany János, aki korábban az egyházkerületi zeneigazgató volt, ő írt egy cikket arról, hogy tulajdonképpen az ének egyenlő imádsággal, és ezért duplán imádkozik az, ugye volt régen egy ilyen mondás, aki énekel, és ezért ezt a kicsit redundáns címet adta, szándékosan redundáns címet adta a cikkének, hogy imádság, imádság. Tehát ezzel azt akarja elmondani, hogy aki énekel, az duplán imádkozik, és persze ez ki is fejti a cikkében a saját gyerekkori somogyi tapasztalataira hivatkozva, vagy onnan indítva, hogy ott a gyülekezeti tagoknak milyen szerepe volt a helyes énekválasztásban, mert nem mindig volt lelkész jelen, és ezért a gyülekezeti tagoknak nagyon fontos szerepe volt ebben, legalábbis néhánynak, aki nagyon jól ismerte a zsoltárokat. És egy másik cikk is valójában egy interjú szól arról, ott Karasszon Dezső, ugyancsak aki egyházunknak nagyon fontos és a legkiválóbb ének tanára, ének vezére, organistája és zenetudósa, és vele, vagy többek között vele van egy interjú a zsoltározás erejéről, aki pedig azt mondja az interjúban, nagy tiszteletű asszony Csorvási Zsófia készítette ezt az interjút, azt mondja az éneklésről, a zsoltár éneklésről, hogy ha kevés zsoltárt ismerünk, akkor nem tudunk annyiféleképpen Istenhez kapcsolódni. Ha sok zsoltárt ismerünk, akkor azt látjuk meg a zsoltárokban, hogy mennyiféle módon, akár perelve is, az is imádság, hogy Istennel perelünk, dühöngve szólunk hozzá, elhallgatunk. Ez is több cikkben előkerül, hogy mi van, ha elhallgatunk. A legcsendesebb imádság időnként a legszorosabb imádság, amikor már elfogynak a szavak Istennel szemben, hiszen ő úgy is tudja, hogy mire gondolunk. Néha meg nekünk van szükségünk arra, hogy ezeket tudatosítsuk, kimondjuk. Igen. Szóval nagyon érdekes, hogy ennek a sokféleségét nyilván egy 60 lapnyi terjedelmű újság nem tudja megmutatni, de mégiscsak a sokfélesége föltűnik, már csak a szerzői sokféleségből adódóan, és fiatal, még diák, teológus diák is írt cikket hozzánk, és idősebbek, lelkészek és nem lelkészek, ez mindig célunk a református tisztántúlba, talán az imádságnak a sokféleségét is meg lehet jeleníteni.
1: Természetesen a főszereplő az imádság, illetve az imádság éve, de ahogy minden lapszemben ez sem csak egy témát dolgoz fel, szoktak mindig kitekinteni például jeles évfordulókra vagy aktuális eseményekre, ezekből sincs hiány 2026-ban.
2: A legfontosabb aktuális esemény idén a választás, az egyházi választások, sőt a világi, a politikai választásokra is utal egy-két cikk, már visszautalva, mert lezajlott addigra, mire megírták, vagy ottan éppen áprilisban született néhány írás, de alapvetően az egyházi választásokra készülünk, és már erre vonatkozóan ezt a következő számokban is szeretnénk, de erre vonatkozóan Fazakas Sándor professzor úrnak megint csak a krisztusi tisztségből levezetve próbál valamit megmutatni tanulságképpen nálunk, hogy a gyülekezetekben mi a felelősségünk, presbiterként mi a felelősségünk, és lelkipásztorként mi a felelősségünk az egyházi választások, ugye most ez a esperes főgondnok, illetve a püspök főgondnok választást jelenti az egész egyházunkban. De a más aktualitások valóban évfordulók is, ugye 350 éve szabadultak meg a protestáns gályarabok, ezzel a témával már korábban is foglalkoztunk, de most két zürichi szerző, az egyik kiválóan tud magyarul egyébként, a Jan Andrea Bernhard, most Tobias Jammertállal közösen a Zürichi Egyetem professzorai írtak egy visszaemlékező levelet, amely még februárban hangzott el a nagy templomban, Csorba Dávid fordításában és felolvasásában, de most ennek a levélnek a jegyzetelt változatát megkaphattuk a zürichi professzoroktól, kollégáktól, és ők emlékeznek a magyarországi gályarabság és a zürichi támogató közösség 350 évvel ezelőtti történetéről. Veres Dániel művészettörténész a 300 éves kis templomról ír, ezt megint csak egész évben szeretnénk fenntartani, hiszen Debrecen legrégebbi templomáról van szó, mert hogy sajnos a régebbiek leégtek, mint a nagy templom korábbi épülete, gótikus épülete, vagy az ispotályi templom, ugye az a 44-es bombázás során megsemmisült, és Győri János pedig nemrég avatták föl püspökladányban a Erős Lajos püspök szobrát, a beszédet tartotta, és ennek egy részletesebb szövegét küldte el nekünk, úgyhogy fontosnak tartjuk azt is, hogy másfajta eseményekre is reflektáljunk, mint ami az adott lapszámnak a fő témája.
1: Hogyan lehet hozzájutni a református tisztántóhoz?
2: Nagyon sokan ugye megrendelik a lapot, gyülekezetek és magánszemélyek, éppen zajlik a postázás a napokban, tehát most itt a június első heteiben megkapják a megrendelők, de a kerületi honlapról is megrendelhető, aki ezt még nem tette meg, és a nagy templom mögötti karakter könyvesboltban megvásárolható közvetlenül is. Szeretettel biztatok mindenkit arra, hogy a lapot olvassák, és arra is, hogy elsősorban, hogy imádkozzunk egyházunkért, népünkért, nemzetünkért, közösségünkért, és saját magunkért is, mert elsősorban magunkért vagyunk Isten előtt felelősek.
0: Az elmúlt percekben Fazakas Gergely főszerkesztővel, a tisztántúli református egyházkerület presbiteri főjegyzőjével beszélgettünk.

0: Erdély. Folytatódik a Hit Mózsák című sorozatunk. Ezúttal Szécsi Mózes vállalkozó idézi fel a hitét formáló gyermekkori emlékeit. Beszélgetésünkben szó esik arról a bibliai történetről, amely azóta is iránytűként kíséri életét, egy örök emlékként megőrzött sötét-szürke zakóról, valamint arról is, hogy mire érdemes figyelni a vallásórákon. A riporter Pilbák Kincső.
1: Hogyan kerültél kapcsolatba Istennel, mi az a legelső gyermekkori emléked, ami a hithez kapcsolódik, Istenhez kapcsolódik?
2: Homályosan emlékszem, valamikor olyan 3-4 éves lehettem, amikor édesanyám elvitt templomba. Ez az első olyan élmény, ami a templomról, vagy egyáltalán Istenhez köt. A mai napig eszembe jut, amikor ott ültem a padban, és csodálkoztam a nagy téren, és a bácsinak, aki fentről beszélt. Rég volt, és azóta is végig kísért. És jó emlékezni erre a történetre. Akkor mesélt el édesanyám, és akkor hallottam először tulajdonképpen a keresztségről, hogy engem ott abban a templomban, ott az úrasztalánál kereszteltek meg. És ezt 4 évesen a gyermek még nem értette, gyermekésze nem értettem, hogy igazából mi történik ott, vagy mi történt. Mégis így 41 néhány év távlatából is tisztán emlékszem, és nagyon jó érzést tölt el, amikor eszembe jut, ma már tisztában vagyok vele, és tudom, hogy ott akkor a Szentlélek ölelt át, és az az érzés az egész életemen végig is. Tehát érdekes, hogy 3-4 évesen egy ilyen élmény tisztán megmaradt bennem, és egy jó érzés, egy nagyon jó élmény ez a... Tulajdonképpen ma már azt mondom, hogy a Szentlélekkel való első találkozás, első fizikai találkozás, vagy hogy is mondjam, amire emlékszem.
1: Volt-e egy vizuális képed Istenről, így gyerekként elképzelted-e valahogy?
2: Igen, minden gyereknek van szerintem egy vizuális képe, legalábbis én úgy gondolom, hogy minden gyereknek van egy vizuális képe. Én is elképzeltem, hogy egy bácsi, egy erős ember, aki tulajdonképpen mindenben jelen van, tehát nyilván ez már a vallásórás élményeimnek köszönhető, hogy ezt így feldolgozta az én elmém, mert akkor, amikor még először a templomba voltam, akkor nem igazán volt. Volt egy istenképem, tehát nem tudtam 3-4 évesen, de aztán, ahogy telt múlt az idő, és hallottam a bibliai történeteket, stb., akkor kialakult bennem az, és ez utána statisztikákat olvasva ugyanaz bonyolodott le bennem is, tehát úgy alakult ki, mint általában a gyerekben, hogy mindig egy férfi az istenkép, mert ugye az erő testesül meg bennem, nekem is egy ilyen nagyon mosolygós, fehérhajú, szakállos bácsi, aki mindenben segít, és mindenben ott van, amikor szükségem van. Tehát ilyen, gyakorlatilag ilyen volt a vizuális képem Istenről.
1: És ha becsukod a szemed, és egy gyermekkori vallásórát felidézel, akkor mi az az első illat, hang, vagy tárgy, érzés, ami eszedbe jut?
2: Elsősorban érdekes, mert nekem nagyapám jut eszembe az első vallásórás élményem kapcsán, mert nagyapám volt az Isten nyugosztója, aki kézen fogott, ez még a kommunizmus legsötétebb időszakában volt, és azok ellenére, hogy a rendszer tiltotta, engem elvitt vallásórára. És egy gyakorlatilag idegen környezetbe kerültem első osztályos voltam valamikor ősze, tehát akkor kezdtem az iskolát, sok-sok külső inger, volt új környezet, új osztálytársak, barátok, stb., és akkor ebben ugye én egy kicsit úgy nem is nagyon akartam nagyapámmal menni, de hát nem mondta pontosan, hogy hová visz, mondta, hogy elvisz egy jó barátjához, hát ő volt a papbácsi, és oda bementünk az irodába, és én ott maradtam egyedül. Nem egyedül, hanem nagyon sok gyerekkel. Abban az időben, amikor ez tilos volt. Tehát tilos volt a vallásóra, le voltak sötétítve az irodának az ablakai, és ez egy szombaton volt, akkor mi szombaton is jártunk még iskolába. Ott ültem, nem tudtam, hogy mi fog történni, és akkor a papbácsi elkezdett beszélni a mi nyelvünkön, gyereknyelven, Bibliáról, a bibliai történetekről, és azóta is ilyen melegséggel tölt el, amikor erre a szombatra gondol, és tisztán emlékszem. Tehát emlékszem arra is, hogy nagyapámon milyen zakó volt, amikor elmentünk, és sötét szürke zakójában volt. Én már nem emlékszem, hogy én miben voltam, de így emlékszem tisztán, hogy nagyapám mikor bevitt. Meg emlékszem azokra a bútorokra, meg azokra a tonetszékekre, amik ott voltak az irodában, mert az iroda volt átalakítva a szombatfalvi református egyházközségben, akkor éppen vallásórás teremmé, és bizony a kis irodában volt olyan is, hogy 50-60-an csúfolódtunk be. Azt mondom, hogy ez volt az a meghatározó élmény, ami akkor még mit sem sejtve, minden szombaton délben alig vártam, hogy oda menjek, és akkor még mit sem sejtve, egész életem meghatározója lett. attól a pillanattól vártam a következőt, tehát mindig vártam a szombatot, mindig vártam, hogy eljussak oda, hogy mehessek abba a közösségbe, és hallhassam a bibliai történeteket, és még jobban megismerjem ezáltal Istent, úgymond.
1: Mi volt az a mondat, vagy bibliai történet, ami gyerekként egy mese volt csak, de felnőttként valódi iránytűvé vált?
2: Van, persze, hogy van a vallásórákon, majdnem minden alkalommal a papbácsi, Hegyi Sándor tiszteletesről beszélünk, nyugalmazott lelki pásztorról, aki vetített diákot bibliai történetekből. És ez akkor nekünk az maga a legjobb élmény volt elmenni, és szombatról szombatra minden vallásóra végén egy kicsit egy bibliai történetet dia képeken át meglátni. Gyakorlatilag vizuális élményt is nyújtott, szerintem ez volt az egyik kulcsa ennek a történetnek, hogy vizuális élményt is nyújtott a száraz, mesélő, vagy oktató történetek mellé. És egy ilyen történet, amire tisztán emlékszem, az a virágvasárnapi történet volt, ami nagyon megmaradt. Most is látom, hogy a pálmaágakat lengető tömeg éhezi a Szamáron bevonuló Krisztust. Előttem van a kép, ahogy teregetik le a ruháikat, nyilván ezek fix, tehát ezek fényképek, nem is fotók, hanem grafikák voltak, amiket vetített, tehát ilyen kis illusztrációk, nem mozgóképek, de ugyan elevenen él bennem ez a történet, és úgy gondolom, hogy az a bevonuló virágvasárnap, Jeruzsálembe bevonuló Krisztus lett az én életem iránytűje. Sajnos sokszor nem figyelek erre az iránytűre, de ő mindig utána nyúl és magához ölel felemel. Nincs olyan helyzet, amelyből vele ne lehetne győztesen kijönni, kikerülni, úgy gondolom. És azóta is ez kísér végig.
1: Ha beülhetnél az iskolapadba, akkor mit mondanál a tizenéveseknek, hogy mire figyeljenek vallásórán?
2: Nehéz kérdés a mai világban, mert annyi konkurencia van, vagy annyi sokkal érdekesebbnek tűnő dolog van a mai világban, mint mondjuk egy vallásóra. Én úgy gondolom, hogy a vallásórákon mindenre érdemes figyelni. Mindazok ellenére, hogy nem egy mondjuk YouTube csatorna, vagy nem egy TikTok videó megnézése a vallásóra, de a vallásórákon mindenre érdemes figyelni. Ez lehetetlennek tűnik. De azt mondom, a legfontosabb az, hogy bátran hagyjuk munkálkodni az Istent a mi életünkbe, akár gyermek, akár felnőttként. Mindig meg lesz a gyümölcs a szorgalomnak és az odafigyelésnek, és nem csak a vallásórákra érvényes, hanem az élet minden területén. Biztos vagyok benne, elnézve, éppen konfirmációra készülünk most, amikor az egyházközségben, amikor ezt az interjút készítjük, akkor holnapi nap lesz a kikérdezés, és vasárnap az úrvacsoraosztás. Azon gondolkodom, nemrég hívott a lelki pásztor, hogy néhány gondolatot mondjak majd vasárnap én is a konfirmandusoknak, hogy milyen jó, hogy vannak ők. És milyen jó, hogy vannak gyerekek, és milyen jó, hogy figyelnek, és milyen jó figyelni vallásórán, mert az élet meghatározója lehet az a szombat délután, vagy az a péntek délután, vagy bármelyik vallásóra. Nyilván ez most gyermekésszel még másképp fogható fel, de érdemes figyelni, mert mindennek megvan a gyümölcse, és megvan a válasza a Jóistennek mindig arra, hogyha figyelünk.
0: Az elmúlt percekben Széchy Mózes vállalkozóval beszélgettünk a hitéről. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Nikus Ordán. Az államfő felfüggesztése rendkívül súlyos lépés, amely csak alkotmánysértés esetén indokolt. Válaszolt a román külügy Irán számon kérésére. Kormányzati rotációval állt elő Dominik Fritz. Több mint 550 millió eurós uniós támogatást használhat fel Románia az RMDS kezdeményezésének köszönhetően. Az előrejelzések szerint meleg időre számíthatunk ma. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő tegnap kijelentette, hogy az államfőtisztségből való felfüggesztése rendkívül súlyos lépés, amely csak alkotmánysértés esetén indokolt. Szerinte az ő esetében erről nincs szó. Az államfő ugyanakkor elismerte, hogy a kormányalakítási tárgyalások során követhetett el hibákat, hiszen mindenki hibázik, de nem kívánt részletekbe bocsátkozni, arra hivatkozva, hogy nem akarja fokozni a politikai feszültséget. A gdanszki sajtótájékoztató Nikus Ordán hangsúlyozta, hogy a politikai válság megoldása érdekében két miniszterelnök jelöltet is nevesített, noha számára egyszerűbb lett volna távol maradni a folyamattól. Most meg azt várja, hogy a parlamenti pártok javasoljanak egy működőképes többséget, tette hozzá. Arra a kérdésre, hogy átértékelte-e a Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnökről alkotott véleményét, miután 2017-ben még tüntetett ellene. Azt válaszolta, hogy államfőként nem személye szimpátia alapján dönt. Mi demokráciában élünk, ahol a hatalom megoszlik. Éppen ezért a személyes véleményemtől függetlenül az a feladatom, hogy olyan miniszterelnök jelöltet nevezzek meg, aki képes megszerezni a parlamenti többség támogatását, jelentette ki. Románia nem volt részese az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktusnak, közölte tegnap a román külügyminisztérium. Románia elsődleges célja következetesen a feszültség csökkentését, valamint közel-keleti béke megteremtését szolgáló diplomáciai erőfeszítések támogatása volt, idézi a TASZ közleményét az Agepress hírügynökség. A külügy emlékeztetett, hogy a Románia az Egyesült Államokkal fennálló kétoldalú megállapodások alapján hozta meg döntéseit. Románia felelősségteljes szövetséges, amely maradéktalanul eleget tesz vállalt kötelezettségeinek. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy Románia szuverén döntéseit gondos mérlegelés előzi meg annak érdekében, hogy azok összhangban legyenek az ENSZ alapalkotmányával és a nemzetközi jogszabályaival. Áll a szaktárca közleményében. Mint ismeretős, ennek előzménye, hogy csütörtökön az iráni külügyminisztérium szóvivője egy X bejegyzésben azt állította, hogy a NATO főtitkára név szerint említette Olaszországot és Romániát, az Irán elleni agresszióban részt vett országokként. Dominik Fritz, a Mentsétek meg Romániát szövetségelnöke tegnap este bejelentette. Azt javasolta Sorin Grindeanunak, hogy a szociáldemokrata párt támogasson egy kisebbségi Penele Ucere RMDS kormányt. A politikai válság feloldására kidolgozott menetrend szerint jövőre egy rotációs rendszer keretébe cserébe az eddigi koalíciós pártok szavaznának meg egy tisztán szociáldemokrata vezetést. Fritz megerősítette pártja korábbi álláspontját, miszerint az USZERE semmiképpen nem fog megszavazni egy egyszínű PESZEDE kormányt. Úgy fogalmazott, az általa vezetett alakulat nem hajlandó az a létre lenni, amelyen a szociáldemokraták visszakapaszkodhatnak a hatalomba. Hozzátette, hogy a javasolt jobboldali középkoalíciós kabinet esetében a miniszterelnök személye vitatárgyát képezheti. Számol be a news.ro. Ez a megoldás egy bizonyos árral járna, mégpedig a kölcsönösség elvével. Ha a PESZEDE most megszavaz egy kisebbségi Penele Ucere RMDS kormányt, akkor jövőre mi is megszavazzuk a PESZEDE kormányt. Ez a mi javaslatunk a politikai válság feloldására, fejtette ki Dominik Fritz, aki szerint ez egy észszerű és felelősségteljes ajánlat. Megszavazta a szenátus plénuma azt a törvénykezdeményezést, amelyet az RMDSZ javasolt, és amelynek köszönhetően gyorsabban és hatékonyabban használhatja fel Románia az uniós alapokat. Jelentette be Cseke Attila, RMDSZ szenátor és fejlesztési miniszter. Cseke Attila rámutatott, a tervezet lehetővé teszi a beruházások gyorsabb elszámolását és lezárását anélkül, hogy ez veszélyeztetni az építmények minőségére, biztonságára és jogszerűségére vonatkozó alapvető követelményeket. A fejlesztési minisztérium esetében 190 millió euró értékű beruházást érint a jogszabálytervezet, amelyet elfogadott a szenátus plénuma. A miniszter rámutatott, ebből az összegből 14 új, korszerű és környezetbarát bölcsőde és 51 fiatalok számára épített energiatakarékos tömbházlakás megépítését, illetve 222 középület energiahatékonysági felújítását lehet finanszírozni. A tervezet már minisztériumok által a helyreállítási alapból finanszírozott beruházásokra is érvényes. Így például a tanügyminisztérium 61 iskolát újíthat fel 367 millió euróból. Az RMDSZ-es miniszter emlékeztetett, az új törvényi rendelkezésekre azért van szükség, mert így a folyamatban lévő, a települések fejlesztését szolgáló uniós alapokból támogatott beruházások befejezése nem kerül veszélybe. Több mint 550 millió euró számolható el az RMDSZ-es tervezetnek köszönhetően, amely a képviselőház döntése után léphet érvénybe. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 60 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint meleg napos időre számíthatunk. A nap csúcs hőmérséklete 31 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a Morges.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Iristelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Te pedig Efrátai Betlehem, bár a legkisebb a Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki

0: Kérdezték, hol van a zsidó királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Máté evangéliuma második fejezetéből az első és második vers.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élőnépi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csür Fesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a Csürben.
3: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
4: Reklám.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Ascultați Radio Agnus pe 88,3 MHz.
7: Bună ziua, stimați ascultați!

Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Nikus Hordán. Az államfő felfüggesztése rendkívül súlyos lépés, amely csak alkotmánysértés esetén indokolt. Válaszolt a román külügy Irán számon kérésére. Kormányzati rotációval állt elő Dominik Fritz. Több mint 550 millió eurós uniós támogatást használhat fel Románia az RMDS kezdeményezésének köszönhetően. Az előrejelzések szerint meleg időre számíthatunk ma. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Hordán államfő tegnap kijelentette, hogy az államfőtisztségből való felfüggesztése rendkívül súlyos lépés, amely csak alkotmánysértés esetén indokolt. Szerinte az ő esetében erről nincs szó. Az államfő ugyanakkor elismerte, hogy a kormányalakítási tárgyalások során követhetett el hibákat, hiszen mindenki hibázik, de nem kívánt részletekbe bocsátkozni, arra hivatkozva, hogy nem akarja fokozni a politikai feszültséget. A gdanszki sajtótájékoztató Nikus Hordán hangsúlyozta, hogy a politikai válság megoldása érdekében két miniszterelnök jelöltet is nevesített, noha számára egyszerűbb lett volna távol maradni a folyamattól. Most meg azt várja, hogy a parlamenti pártok javasoljanak egy működőképes többséget, tette hozzá. Arra a kérdésre, hogy átértékelte-e a Soring Grindeanu szociáldemokrata pártelnökről alkotott véleményét, miután 2017-ben még tüntetett ellene, azt válaszolta, hogy államfőként nem személyes szimpátia alapján dönt. Mi demokráciában élünk, ahol a hatalom megoszlik. Éppen ezért a személyes véleményemtől függetlenül az a feladatom, hogy olyan miniszterelnök jelöltet nevezzek meg, aki képes megszerezni a parlamenti többség támogatását, jelentette ki. Románia nem volt részese az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktusnak, közölte tegnap a román külügyminisztérium. Románia elsődleges célja következetesen a feszültség csökkentését, valamint közel-keleti béke megteremtését szolgáló diplomáciai erőfeszítések támogatása volt, idézi a TASZ-a közleményét az Agepress hírügynökség. A külügy emlékeztetett, hogy a Románia az Egyesült Államokkal fennálló kétoldalú megállapodások alapján hozta meg döntéseit. Románia felelősségteljes szövetséges, amely maradéktalanul eleget tesz vállalt kötelezettségeinek. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy Románia szuverén döntése.

0: Itt gondos mérlegelés előzi meg annak érdekében, hogy azok összhangban legyenek az ENSZ alapalkotmányával és a nemzetközi jogszabályaival. Áll a szaktárca közleményében. Mint ismeretős, ennek előzménye, hogy csütörtökön az iráni külügyminisztérium szóvivője egy X bejegyzésben azt állította, hogy a NATO főtitkára név szerint említette Olaszországot és Romániát az Irán elleni agresszióban részt vett országokként. Dominik Fritz, a Mentsétek meg Romániát szövetségelnöke tegnap este bejelentette. Azt javasolta Zorin Grindeanu-nak, hogy a szociáldemokrata párt támogasson egy kisebbségi Penele Ucere RMDS kormányt. A politikai válság feloldására kidolgozott menetrend szerint jövőre egy rotációs rendszer keretébe cserébe az eddigi koalíciós pártok szavaznának meg egy tisztán szociáldemokrata vezetést. Fritz megerősítette pártja korábbi álláspontját, miszerint az USZERE semmiképpen nem fog megszavazni egy egyszínű PESZEDE kormányt. Úgy fogalmazott, az általa vezetett alakulat nem hajlandó az a létre lenni, amelyen a szociáldemokraták visszakapaszkodhatnak a hatalomban. Hozzátette, hogy a javasolt jobboldali középkoalíciós kabinet esetében a miniszterelnök személye vitatárgyát képezheti. Számol be a news.ro. Ez a megoldás egy bizonyos árral járna, mégpedig a kölcsönösség elvével. Ha a PESZEDE most megszavaz egy kisebbségi Penele Ucere RMDS kormányt, akkor jövőre mi is megszavazzuk a PESZEDE kormányt. Ez a mi javaslatunk a politikai válság feloldására. Fejtette ki Dominik Fritz, aki szerint ez egy észszerű és felelősségteljes ajánlat. Megszavazta a szenátus plénuma azt a törvénykezdeményezést, amelyet az RMDS javasolt, és amelynek köszönhetően gyorsabban és hatékonyabban használhatja fel Románia az uniós alapokat. Jelentette be Cseke Attila, RMDS szenátor és fejlesztési miniszter. Cseke Attila rámutatott, a tervezet lehetővé teszi a beruházások gyorsabb elszámolását és lezárását anélkül, hogy ez veszélyeztetni az építmények minőségére, biztonságára és jogszerűségére vonatkozó alapvető követelményeket. A fejlesztési minisztérium esetében 190 millió euró értékű beruházást érint a jogszabálytervezet, amelyet elfogadott a szenátus plénuma. A miniszter rámutatott, ebből az összegből 14 új, korszerű és környezetbarát bölcsöde és 51 fiatalok számára épített energiatakarékos tömbházlakás megépítését, illetve 222 középület energiahatékonysági felújítását lehet finanszírozni. A tervezet már minisztériumok által a helyreállítási alapból finanszírozott beruházásokra is érvényes. Így például a tanügyminisztérium 61 iskolát újíthat fel 367 millió euróból. Az RMDS-es miniszter emlékeztetett, az új törvényi rendelkezésekre azért van szükség, mert így a folyamatban lévő, a települések fejlesztését szolgáló uniós alapokból támogatott beruházások befejezése nem kerül veszélybe. Több mint 550 millió euró számolható el az RMDS-es tervezetnek köszönhetően, amely a képviselőház döntése után léphet érvénybe. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 23-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 60-bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint meleg napos időre számíthatunk. A nap csúcs hőmérséklete 31 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinket az Agile Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Érisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Te pedig Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdani időkbe, a távoli módba. Mikiás próféta proféciás könyvéből az 5. rész 1. verse.

0: Amikor Jézus megszületett a júdai Betlehemben, Herodes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és azt kérdezték, hol van a zsidó királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Máté evangéliuma második fejezetéből az első és második vers.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
1: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel és rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek.

0: A zene az kell, de a jó beszélgetések is. Ajánlja fel adója 3,5%-át az Agnus Rádiónak, hogy még sok értékes, érdekes embert mutathassunk be. Önnek csak 2 perc, nekünk a színes jövő. A formanyomtatványt megtalálja az Agnus Rádió honlapon, vagy stúdiónkban a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Köszönjük!
1: De egy ismerős hang az megmarad, már is érzed, hogy védve vagy.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete a János evangéliuma 4. fejezetének a 9. és 10. verse alapján szól hozzánk, Adoljáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, a Kígyó pedig című részt felolvassa Fajsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Olvasom Isten igét a János evangéliuma 4. részének 9. és 10. verséből. Mondta neki a samáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. Felállt Jézus és mondta neki, ha ismernéd Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet. Élő vizet, vagyis folyóvizet, forrást benned. A rituális tisztálkodási szabályok folyóvizet írnak elő, azaz élő vizet. Ezért keresztelt János a Jordánban. Nem csak inni kell, hanem mosakodni, megtisztulni. Főleg odabent. Jézus tesz szenté, tisztává, sőt, forrása is. Később mondja, aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Jézus végig a lélek szomjúságáról és szégyenfoltjairól beszél ennek.

A sokat kísérletező asszonynak, aki nem adta fel a keresést. Erről árulkodik a sok házasság próbálkozása. A belső szomjúságunkon túl a legnagyobb gondunkra adja meg a megoldást. Arra, hogy mit tegyünk a keresés közben ránk ragadt, a kapcsolatokból ránk tapadt szennyel. Mert az érintkezés piszkor is. Mi legyen a múltammal, hibáim sorával, amit szégyelek magam előtt is? Kínos. Rejtőzik az ember, de hiába, akkor legalább ne kelljen újra a múltat piszkálni, ugye? Erre kínálja a megoldást Jézus. Mert mindannyian sok mindent, ha lehet, kiradíroznánk a múltból. De már késő. Az élővíz a rituális tisztálkodásra kellett, arra, hogy az ember Istennel rendezze szennyesét. Mert az embereket megsebeztem, összepiszkoltam, és közben én is beszennyeződtem. Kísért a múltam, hogy visszarántson. Jézus tényleg segít elszakadni. Erről szól az élő vízben való megmostás. Erre is kell a víz, nem csak inni. Jézus az, aki meg is mos. A tagadó, elfutó tanítványok lábait is megmossa. Előre. Akkor is, ha utána megint elfutnak. Azért, hogy tudják, hogy Jézus érintette most a lábukkal, ha be is mocskolták, vissza lehet futni hozzá, megint lelket mosni. Így szakadunk el múltunktól, mert ha Jézushoz hozzuk, akkor a múlt már nem kísért, hanem tanít. Olyan tapasztalattá válik, ami segít dobbantani, tovább lépni. Elkapjuk a kezünket, ha már egyszer megégettük. Gyere hát te is! Jézus valóban megszabadít. És tényleg így van, az eddig rejtőző asszony most felveri az egész falut. Elment az esze? Ó, dehogy, megjött. Végre. Jézustól. Kövessük. Köszönöm, Jézus, hogy te kimosod, leveszed azt a terhet, ami nehézzé, piszkossá tesz engem. Jövök, leteszem eléd őket.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Aduljáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt hozzánk, a János evangéliuma 4. fejezetének a 9. és 10. verse alapján.

Műsorunk folytatásában a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Kígyó pedig című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária.

A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten. Ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne haljatok. A kígyó erre így felelt az asszonynak, de hogy haltok meg? Hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemét, és kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy meztelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Így szól hozzánk Isten ígéje Mózes első könyve 3. részének 1-11 verséből. A kígyó pedig, így kezdődik az őstörténet 3. része, és az ember drámájában megjelenik a tragédiát hozó új szereplő. Úgy jelenik meg, mint a kígyó, szinte a semmiből, meglepetésszerűen, villámgyorsan, hátborzongató nyálas, nyúlós simasággal, kettős nyelvvel és méreggel a szájában. Lehetetlen nem éreznünk a jelképet, a kísértőt jelentő képet úgy, mint a kígyó. A pünköst történetében sem valóságos szél fújt, és nem valóságos tűz jelent meg, bár az is kettős nyelvű volt, hanem mint egy sebesen zúgó szél, és mint egy tüzes nyelvek. Sőt, Jézusra megkeresztelésekor is úgy száll alá a lélek, mint egy galamb. Itt az Édenben úgy jelenik meg a kísértő, mint egy kígyó. Az őstörténet szövege nem árulja el, honnan jön a kísértő, azt sem, miért van. Máshol sem beszél erről az ige. Talán azért nem, hogy arra figyeljünk minden erőnkkel, mit mond és hogyan cselekszik a kísértő. Mégis ki ne gondolkodott már azon, szinte hite pereméig jutva, s onnan egy feneketlen szakadékba meredve, hogy Isten teremtménye volna maga a kísértő is. Ez lehetetlen. Akkor Isten az alkotója és akarója a gonosznak, és az talán egyenrangú partner. De hiszen akkor két Isten van, egy jó és egy gonosz. Ez is képtelenség. Az ige nem így beszél Istenről. Mi hát akkor, ki hát akkor a kísértő? Csak annyit tudok elmondani, ameddig én eljutottam. Már eddig is többször mondtam, hogy miközben Isten teremtett, megteremtette a rendet, a ritmust és a polaritást. Polaritáson az ellentétes pólusokat értjük, például a szárazat és a vizet, a sötétséget és a világosságot, és így tovább. A teremtő maga az abszolút való, a tökéletes van. A vagyok, aki vagyok. Az abszolút vannak is megvan a polaritása, anélkül, hogy annak különálló léte volna,
és ez a nincs. Az abszolút nihil, a semmi. Ahogy az abszolút vant, Istent megtapasztalhatja az ember, ugyanígy a semmit is, mégpedig úgy, hogy ez a nihil, ez a semmi az emberben jelentkezik, s akkor már van. Bennünk van, és ellenünk van. Meg akar semmisíteni, hiszen a teremtő legyen ellenpólusa, a ne legyen. Tudom, nem könnyű az, amiről írok, azért egy példával illusztrálom. Könyvünk második fejezetében már említettem azt a fiatal embert, aki egyszer magába roskadva ült előttem, és nagyon nehezen beszélt, szinte küszködött a szavakkal, kifejezésekkel, amíg elmondta, amit akart. Előző este megrendítő élménye volt. A Gellért hegyen ült, egyes egyedül egy padon, és végre volt egy szabad órája, hogy végig gondolja sok tekintetben elrontott, elhibázott életét. Tudja, Bandi bácsi, mondta, egy óra múlva arra a megállapításra jutottam, hogy üres vagyok. Tulajdonképpen nincs bennem semmi. De tovább ástam befelé, lényem mélye felé, és a következő fél órában iszonyatos felfedezésre jutottam. Nem az a bajom, hogy nincs bennem semmi, hanem az, hogy a semmi van bennem, a teljes nihil. És abban a pillanatban, hogy ez gondolattá lett bennem, ez a semmi élni is kezdett, s ilyeneket sugalt. Semmisítsd meg magad, ugorj le a hegyről. Ha nem jön arra andalogva egy szerelmes pár, meg is teszem. Akkor, mint egy őrült, lerohantam a hegyről, s most itt vagyok. Valahogy így lesz a semmiből, rajtunk keresztül és általunk valami. A semmiből meglepetésszerűen villan elő valaki, a kísértő, aki úgy jelenik meg, mint az őstörténetben is, ahogy a kígyó. Jézus számára a semmi, amelyből előlépett a kísértő, a körülötte levő puszta volt. Nem ő benne volt a semmi, hanem ő volt a semmiben. E kis kitérő után most már valóban arra figyeljünk, hogyan kezd beszélni, mit mond a kísértő az asszonynak, valamiképpen úgy szólalva meg, ahogy annak a fiatalembernek szólt a Gellért hegyen. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Finoman, diszkréten, baráti hangon szólt, teljes együttérzéséről biztosítva Évát. Pillanatig sem tagadva Isten létét, sőt, éppen ő rá hivatkozva. Csak éppen egy kérdőjelet tesz, Isten csak ugyan azt mondta volna. Tulajdonképpen Isten nem is ezt mondta. A kísértő egy árnyalattal eltúlozza a dolgot, satíroz, féligazságot mond, mert ez az ő stílusa. Szelíd, kegyes nyelv. Ugyanezt használja majd a pusztában az ember fiával szemben is. Röviden, no jó, de nem kell azt, amit Isten mondott, túlságosan komolyan venni. Nem ismerős ez a hol kívülről, hol belülről megszólaló hang. No, azért nem kell azt túlzásba vinni, nem kell mindent mellre szívni. Beszéd az is, csak olyan beszéd. Éva már benne is van a teológiai vitában, lelkesen védelmezi az Istent. A kertfáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről,
amely a kert közepén áll, mondta Isten, ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne halljatok. A jó és rossz tudásának fájára céloz itt az asszony. Tulajdonképpen mit is jelent bölcsünk feliratai között ez a fa? Azt, hogy volt az embernek olyan paradicsomi állapota, hogy közvetlenül Istentől tudta, mit kell cselekednie, azaz teljes harmóniában élt a teremtő rendjén és lüktető ritmusán belül, együtt lüktetve az univerzummal és Isten lényével. De ha valaki eszik a jó és rossz tudásának fájáról, attól kezdve már ő maga mondja meg, mi a jó és mi a rossz, függetlenként, s ha kell, szemben állva Isten rendjével és a mindenség ritmusával. Önmaga lesz önmagának törvényhozója. Más szóval, jó az, ami nekem jó, tekintet nélkül arra, hogy az beleillik-e Isten rendjébe és a mindenség egészséges ritmusába. Csak egy példát. Néhány évtizede pár tudóst megbíztak, hogy csikarják ki a természetből az atom titkát, mondván a tudás hatalom. A tudósok pedig a tudósok megszállottságával, önmagáért a tudásért ezt megtették. Aztán jöttek a katonák, és a tudósok nagy részének kétségbe esett tiltakozása ellenére ezt mondták, a ti tudásotokat most már mi használjuk, mert nekünk úgy jó, hogy Hiroshimában ki is próbáljuk azt, amit ti meg tudtatok csinálni. Ez rettenetes, Isten ellen való vétek, tiltakozott néhány józan tudós. Kitörődött Istennel? A stratégiák mondták meg, mi az, ami nekünk jó. Ettől a fától tiltotta el Isten az embert, attól, hogy ő maga, Isten örök rendjétől függetlenül mondja meg, mi a jó és mi a rossz. Isten éppen az emberért, az ember érdekében tette ezt. Nem irigységből, ahogy nem az államvasutak irigy rossz akaratából léteznek sorompók, hanem az életünket védik vele. Jaj annak, aki átbúvik alatta. Pontosan erre csábítja a kísértő az asszonyt, hogy bújjon át a sorompó alatt. Azaz, egyék csak a jó és a rossz tudásának fájáról. A kígyó erre így felelt az asszonynak, de hogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az előbb még kegyesen csak annyit mondott, mert ez az eddigi mondani valójának lényege, ne vedd túl komolyan Istent. Most már irigységgel vádolja, mintha azt mondaná, nem jó az Isten. Tulajdonképpen minden Isten tagadásnak ez a magja, kezdete. Ha irigy az Isten, akkor nem jó Isten. Ha nem jó, akkor nem is Isten, hiszen Isten csak jó lehet. Ha nem Isten, akkor nincs Isten, csak vak végzet van. Erre a logikus sorrendre akarja rávezetni a kísértő az embert, hogy végül is eljusson az ember a nincsenig, a nihilig. Azaz addig, ahol már a semmi van. Ami ezután történik, azt egy lélektani szakkönyvben lehetne tanítani, az örök sorrendet, gondolat, vágy, tett. A gondolat szárba szökkent az asszonyban. A kísértő visszahúzódik,
Ahogy a kígyóméreg a végtagokból lassan, olykor nem is olyan lassan a szívig hatol, úgy hatol a gondolat, ez a kígyóméreg az asszony szeméig. Látta, hogy jó lenne arról a fáról enni, és csábítja is a szemet, meg kívánatos is az a fa. Majd a gondolatból vágy születik, és a vágyból tett, cselekedett. Szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Íme még ebben a tragikus pillanatban is igaz az isteni szó, nem jó az embernek egyedül lenni, a bűnben sem jó egyedül lenni. Az asszony, a segítőtárs segít a társának enni, azaz kibukni a rendből és rendetlenségbe rohanni. És ez a bűn. Az eredmény siralmas. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mesztelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyék kötőket készítettek maguknak. Az ősi képes beszédet lefordítva, már van valami köztük. Szégyen, zavar, titkolni való. Űr támadt köztük, az űr pedig a nihil rokona. Már van, ami elválasztja őket egymástól. A fügefa levél ennek csak szimbóluma. Mert a bűn, s tulajdonképpen erről beszélt a képes beszéd, elválaszt bennünket egymástól, és elválaszt Istentől is. Lopjuk és esszük szüntelen a tiltott fa gyümölcsét, és menetelünk a halál és a pusztulás felé. Ám nem csak a jó és rossz tudásnak fájáról lehet szakítanunk, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Vehetjük és ehetjük az örök élet fájának gyümölcsét. Ez a mai evangélium. Sőt, szüntelen ez az evangélium.

A Szent Gellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Kígyó pedig című részt felolvasta Feinschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ennyi fért keresztény életrovatunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől.

Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Nikus Hordán. Az államfő felfüggesztése rendkívül súlyos lépés, amely csak alkotmánysértés esetén indokolt. Válaszolt a román külügy Irán számon kérésére. Kormányzati rotációval állt elő Dominik Fritz. Több mint 550 millió eurós uniós támogatást használhat fel Románia az RMDS kezdeményezésének köszönhetően. Az előrejelzések szerint

0: Megidőre számíthatunk ma. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ortán államfő tegnap kijelentette, hogy az államfőtisztségből való felfüggesztése rendkívül súlyos lépés, amely csak alkotmánysértés esetén indokolt. Szerinte az ő esetében erről nincs szó. Az államfő ugyanakkor elismerte, hogy a kormányalakítási tárgyalások során követhetett el hibákat, hiszen mindenki hibázik, de nem kívánt részletekbe bocsátkozni, arra hivatkozva, hogy nem akarja fokozni a politikai feszültséget. A gdanszki sajtótájékoztató Nikus Ordán hangsúlyozta, hogy a politikai válság megoldása érdekében két miniszterelnök jelöltet is nevesített, noha számára egyszerűbb lett volna távol maradni a folyamattól. Most meg azt várja, hogy a parlamenti pártok javasoljanak egy működőképes többséget, tette hozzá. Arra a kérdésre, hogy átértékelte-e a Soring Grindeanu szociáldemokrata pártelnökről alkotott véleményét, miután 2017-ben még tüntetett ellene. Azt válaszolta, hogy államfőként nem személyes szimpátia alapján dönt. Mi demokráciában élünk, ahol a hatalom megoszlik. Éppen ezért a személyes véleményemtől függetlenül az a feladatom, hogy olyan miniszterelnök jelöltet nevezzek meg, aki képes megszerezni a parlamenti többség támogatását, jelentette ki. Románia nem volt részese az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktusnak, közölte tegnap a román külügyminisztérium. Románia elsődleges célja következetesen a feszültség csökkentését, valamint közel-keleti béke megteremtését szolgáló diplomáciai erőfeszítések támogatása volt, idézi a TASZ közleményét az Agepress hírügynökség. A külügy emlékeztetett, hogy a Románia az Egyesült Államokkal fennálló kétoldalú megállapodások alapján hozta meg döntéseit. Románia felelősségteljes szövetséges, amely maradéktalanul eleget tesz vállalt kötelezettségeinek. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy Románia szuverén döntéseit gondos mérlegelés előzi meg annak érdekében, hogy azok összhangban legyenek az ENSZ alapalkotmányával és a nemzetközi jogszabályaival. Áll a szaktárca közleményében. Mint ismeretős, ennek előzménye, hogy csütörtökön az iráni külügyminisztérium szóvivője egy X bejegyzésben azt állította, hogy a NATO főtitkára név szerint említette Olaszországot és Romániát, az Irán elleni agresszióban részt vett országokként. Dominik Fritz, a Mentsétek meg Romániát szövetségelnöke tegnap este bejelentette. Azt javasolta Soring Grindeanunak, hogy a szociáldemokrata párt támogasson egy kisebbségi Penele Ucere RMDS kormányt. A politikai válság feloldására kidolgozott menetrend szerint jövőre egy rotációs rendszer keretébe cserébe az eddigi koalíciós pártok szavaznának meg egy tisztán szociáldemokrata vezetést. Fritz megerősítette pártja korábbi álláspontját, miszerint az USZERE semmiképpen nem fog megszavazni egy egyszínű PESZEDE kormányt. Úgy fogalmazott, az általa vezetett alakulat nem hajlandó az a létre lenni, amelyen a szociáldemokraták visszakapaszkodhatnak a hatalomba. Hozzátette, hogy a javasolt jobboldali középkoalíciós kabinet esetében a miniszterelnök személye vitatárgyát képezheti. Számol be a news.ru. Ez a megoldás egy bizonyos árral járna, mégpedig a kölcsönösség elvével. Ha a PESZEDE most megszavaz egy kisebbségi Penele Ucere RMDS kormányt, akkor jövőre mi is megszavazzuk a PESZEDE kormányt. Ez a mi javaslatunk a politikai válság feloldására, fejtette ki Dominik Fritz, aki szerint ez egy észszerű és felelősségteljes ajánlat. Megszavazta a szenátus plénuma azt a törvénykezdeményezést, amelyet az RMDS javasolt, és amelynek köszönhetően gyorsabban és hatékonyabban használhatja fel Románia az uniós alapokat, jelentette be Cseke Attila, RMDS szenátor és fejlesztési miniszter. Cseke Attila rámutatott, a tervezet lehetővé teszi a beruházások gyorsabb elszámolását és lezárását anélkül, hogy ez veszélyeztetni az építmények minőségére, biztonságára és jogszerűségére vonatkozó alapvető követelményeket. A fejlesztési minisztérium esetében 190 millió euró értékű beruházást érint a jogszabálytervezet, amelyet elfogadott a szenátus plénuma. A miniszter rámutatott, ebből az összegből 14 új, korszerű és környezetbarát bölcsőde és 51 fiatalok számára épített energiatakarékos tömbházlakás megépítését, illetve 222 középület energiahatékonysági felújítását lehet finanszírozni. A tervezet már minisztériumok által a helyreállítási alapból finanszírozott beruházásokra is érvényes. Így például a tanügyminisztérium 61 iskolát újíthat fel 367 millió euróból. Az RMDSZ-es miniszter emlékeztetett, az új törvényi rendelkezésekre azért van szükség, mert így a folyamatban lévő, a települések fejlesztését szolgáló uniós alapokból támogatott beruházások befejezése nem kerül veszélybe. Több mint 550 millió euró számolható el az RMDSZ-es tervezetnek köszönhetően, amely a képviselőház döntése után léphet érvénybe. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 23-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 60-bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 48-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint meleg napos időre számíthatunk. A nap csúcs hőmérséklete 31 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinket az Agile Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Érisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Te pedig Efrátai Betlehem, bár a legkisebb a Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdani időkbe, a távoli módba. Mikeás próféta, proféciás könyvéből, az 5. rész első verse.

0: Amikor Jézus megszületett a júdai Betlehemben, Herodes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és azt kérdezték, hol van a zsidó királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Máté evangéliuma második fejezetéből az első és második vers.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meravorldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a Csűrben.
4: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
5: Reklám.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Agnosz Rádió hallgatóit június 26-án, péntek déli magazin műsorunkban. Szabó Anita mikrofonnál, és ma Márai Sándor magyar író gondolatával köszöntöm Önöket. Az ember csak úgy és annyira tud fejlődni, amennyire képes szeretni másokat, jobban, mint önmagát. Hamarosan a nap áítata csendül fel, amelyet keresztény ének követ, és a mai nap kalendáriuma. 12 óra 25 perckor az Evangélikus Rádió Misszió Lélek hangoló rovatát hallhatják, Nincs más dolgod címmel. 13 órakor híreket mondok, 13 óra 15 perckor várjuk legkisebb hallgatóinkat is rádió közelbe, ugyanis mesekosár rovatunkban folytatjuk Pumukli történetét. Majd ezt követően azokat a hallgatókat köszöntjük, akik ma ünneplik a névnapjukat, vagy életük más fontos eseményét. 13 óra 30 perctől Szempontok című rovatunkat sugározzuk Lukács Orsolya szerkesztésében. Mikor szeretjük önmagunkat? Egyáltalán hogy szerethetjük önmagunkat? Ezekről beszélget majd, és az önismeretről Kun Tamással, Mádli Andrással Lukács Orsolya. 14 órakor ismét híreket mondok, 14 óra 15 perckor vers rovatunkban Reményik Sándor, A legszebb szó című költeményét osztuk meg. 14 óra 20 perctől Grand Work angol nyelvű műsorunkat hallhatják Szecsődi Árpád szerkesztésében. Ha tehetik, tartsanak velünk a következőkben. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnosradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha pedig üzenni szeretnének nekünk, megtehetik az agnoskukac@agnosradio.ro e-mail címen, vagy a 0264-441-968-as telefonszámon. Most a nap áítatát tolmácsolja Albert Mária, és a Hanna Projekt együttes dala szól.

Mai elhitatunk címe: Egy életre szóló barát. Én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Máté evangéliuma, 28. fejezet, 20. verse.

Ma a Jen Wilson Town, Virginiában, Egyesült Államokban élő testvérünk gondolatait tolmácsolom. Soha nem volt egy igazi jó barátom gyermekkoromban. Egy hivatásos katonatisztlánya voltam. A családunk vagy 10-szer költözött 13 éves koromig. Ahogy sikerült egy barátot szerezni, az apámat egy másik állomás helyre vezényelték, néha több ezer mérföld távolságra. Élinken emlékszem a búcsú ölelésekre és könnyekre gyermekkoromban. Amikor tinédzser voltam, a családunk végre több évig egy helyen tartózkodott,

kapaszkodott, de nagyon nehezen tudtam barátkozni. Mindenkivel távolságtartó voltam. Nem akartam érzelmileg túl közel kerülni hozzájuk. A gyermekkori búcsúzások megnehezítették az életemet. Felnőtt koromban, amikor elfogadtam Krisztust, mint megváltómat, egy olyan életre szóló barátot kaptam, amilyen eddig sohasem volt. Ő mindig velem van, vezet, megment, segít, védelmez, meghallgat és szeret. Jézus mindenkit örökké tartó örömben részesít, reménnyel és békével tölt el. Azt ígérte, hogy sohasem hagy el, nem felejt el bennünket. Hozzon bármit az élet, tudjuk, hogy Jézus a barátunk, aki csak egy ima távolságra van tőlünk.

Imádkozzunk. Drága Jézus, köszönjük, hogy Te mindig velünk vagy. Kérünk, segíts bennünket, hogy ennek minden körülmények között tudatában maradjunk. Ámen.

Jézus mondta, ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. János evangéliuma, 15. fejezet, 14. verse. Ezt vallja John Wilson Towne, Virginiában, Egyesült Államokban élő testvérünk, akinek ma gondolatait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk a magányos tinédzserekért.

Június 26-át írunk, ez az év 177. szökőévben 178. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 188 nap van hátra. Lássuk, milyen fontosabb történelmi események kötődnek ehhez a naphoz.

1522. június 26-án volt a rodoszi hadjárat. Első Szulejmán a juhanniták kiűzésére vonult a Görög-szigetre. 1836-ban ezen a napon megkezdődött a Great Western transatlanti óceánjáró építése. 1917. június 26-án megérkeztek Európába az első amerikai katonák, végleg eldöntve az első világháború kimenetelét. 1937. június 26-án Kolozsváron a Thália Színház társulata szabadtéren mutatta be Madách az ember tragédiáját a református kollégium nagy udvarán, a Farkas utcai templom tövében 6000 néző előtt, ötsíkú színpadon, Nagy István, Fényes Alíz és Kovács György főszereplésével. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek június 26-ához kötődnek. Most tekintsük át, hogy kik a naphíres szülöttei.

1612. június 26-án született IV. Murád, az Oszmán Birodalom 18. szultánja. 1730. június 26-án látta meg a napvilágot Charles Messier francia csillagász. 1820-ban ezen a napon született Berzencei László, magyar politikus utazó. 1824-ben született Lord Kelvin, született William Thomson, ír nemzetiségű brit matematikus mérnök, a 19. század meghatározó fizikusa. A Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja. 1848-ban dolgozta ki javaslatát az abszolút hőmérsékleti skála bevezetésére, ma elsősorban arról ismert, hogy ennek egysége a Kelvin az ő nevét viseli. 1835. június 26-án született Hermann Otto, magyar természettudós. 1894-ben ezen a napon született Aldo Huxley, brit író, költő és filozófus. 1937-től az Egyesült Államokban élt, legismertebb műve a Szép új világ című disztópia, mely 1932-ben jelent meg, később megfilmesítették. Műveinek gyakori témája volt a társadalom, eszköze a társadalom kritika és a szatíra, de versei, esszéi, bűnügyi témájú regényei és novellái is voltak, számos munkája jelent meg magyarul. 1898. június 26-án látta meg a napvilágot Wilhelm Emil Messerschmitt, német repülőgép tervező mérnök, gyáros repülőklub tulajdonos. Vadászgépei fontos szerepet játszottak a náci Németország légi hadviselésében, amiért a II. Világháború után 2 évi börtönre ítélték. 1892-ben ezen a napon született Pearl S. Buck, amerikai írónő, aki egyike volt kora legnépszerűbb íróinak, különösen Kínában játszódó regényei kapcsán, de szintén ismert volt filantróp tevékenységeiről és harcáról a nők jogaiért. A termékeny szerző 1932-ben Pulitzer díjat, 1938-ban pedig irodalmi Nobel-díjat kapott. Több regénye magyarul is megjelent, például Az édes anyaföld, Az ígéret, Asszonyok háza. 1922. június 26-án született Földes László, erdélyi magyar irodalomkritikus, szerkesztő. 1932-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Péter Albert, erdélyi magyar koreográfus, a néptánc hagyományok kutatója. Szorgalmazta a népi hagyományok, népdal, néptánc, népi mesterségek ápolásának kiterjesztését, az iskolai oktatásban és hagyományőrző táborok létesítését. 1933-ban ezen a napon született Claudio Abbado, olasz karmester, zongoraművész. 1978-ban ő alapította meg az Európai Unió ifjúsági zenekarát, és 1985-ben a Gustav Mahler ifjúsági zenekart, valamint fiatal zenészek számára alapított ösztöndíjat. 1986-ban ezen a napon született Takács Nikolász énekes. Ők voltak a nap híres szülöttei.

Most lássuk, mely ismertebb történelmi személyek halálozási évfordulója kötődik ehhez a naphoz. 363. június 26-án hunyt el Julianus római császár. 1830-ban ezen a napon halt meg IV. György, Nagy-Britannia és Írország Egyesült Királyságának uralkodója 1820-tól. 1958. június 26-án hunyt el Kende János, magyar pedagógus, szerkesztő, művészeti szakíró, zenekritikus. Mint a kolozsvári Marianum tanára, több évtizedes pedagógiai működése során növendékeit bevezette a művészeti esztétikai ismeretekbe. Pedagógiai, irodalmi és zenei témájú tanulmányai több lapban és folyóiratban jelentek meg. 1963. június 26-án halt meg Guncser Nándor, magyar grafikus karikaturista. 1918-ban Kolozsvárt telepedett le, részt vett a romániai képzőművészek érdekvédelmi szervezeteiben, 1921-ben a Kolozsvári Művészklub egyik alapítója. Színes rajzaiból és karikatúráiból 1924-ben rendezett egyéni kiállítást Kolozsváron. 1969. június 26-án távozott az élők sorából Tessitori Nóra, erdély magyar szavaló és előadó művész, kőműves Nagy Lajos felesége. 1986-ban ezen a napon hunyt el Szepes Béla, magyar síelő, gerelyhajtó olimpikon karikaturista. 2007. június 26-án hunyt el Domokos Géza, erdély magyar író, politikus, műfordító. 2020. június 26-án halt meg Gyimesi László Lajos, író, költő. Ők voltak azok az ismertebb történelmi személyiségek, akiknek halálozási évfordulójuk június 26-ához kötődik. ...1960 óta a Függetlenség napja Madagaszkáron, június 26-a. Valamint 1987 óta kábítószer ellenes világnap van. 1998 óta a kínzás áldozatai támogatásának világnapja. Június 26-ai kalendáriumunkat hallották.

A nap kalendáriumát lapoztuk. A következőkben az Evangélikus Rádió Misszió Lélek hangoló rovatát hallhatják Nincs más dolgod címmel. Készítette Erdészné Kárpáti Judit.

0: néha vannak gondolatok, amiket kapok. És az egyik az ilyen, hogy Istennek egy olyan tréfája vagyok, akivel nem viccel. Az, hogy most itt ülök ebbe a stúdióba, 20 évvel ezelőtt valaki ezt mondja nekem, hogy én ilyenekről fogok beszélni, akkor biztos, hogy fölnevetek. Viszont kapok visszajelzéseket írásokra, sokszor egész megrendítőt, az viszont arra utal, hogy Isten nem viccel velem.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, én Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Vendégünk a Lélekhangolóban Balczó Mátyás lesz, aki az Angyalföldi Evangélikus Gyülekezet presbitere, az Evangélikus Információs Szolgálat munkatársa, újságíró. Írásaival az Evangélikus Élet és a Híd című magazinokban, valamint az Evangélikus online médiában találkozhatnak. Szeretettel köszöntelek a stúdiónkban. Evangélikus hívő elődök, sőt egy híresség is szerepel felmenőid között, nevezetesen Balczó András, többszörös olimpiai és világbajnok öttusázó. Mennyiben határozta meg az életbeindulásodat, vagy a gyerekkorodat ez az örökség, amit hoztál a családból?
0: Hogyha valahol bemutatkozok, hogy Balczó Mátyás vagyok, akkor az a kérdés mindig elhangzik, hogy az a Balczó, és akkor elmondom, hogy igen, Balczó András a nagybátyám. Ez egy ilyen nagyjából olyan régi élményem, mióta mondjuk beszélni tudok, vagy mióta bemutatkozom. De azért ez olyan különösebben úgy nem volt közvetlen hatással az életemre. Később felnőtt koromban a Bandival való beszélgetések viszont nagyon is meghatározóak voltak már a hitre jutáson felé vezető úton.
1: Minket ugye ebben a rádiomissziós műsorban az ő hívő élete és a hite érdekel, most nem kifejezetten a sportról beszélnénk. Ebből nálad is lecsapódott valami? Mennyire volt számodra ez elfogadható, illetve a te szüleiddel, a saját családodokban mennyire volt ott jelen a hit?
0: Én Budapesten születtem, itt nőttem föl, jártam hittanra, tehát a Bécsi kaputér volt nekem úgymond a kezdő anyagyülekezetem. Ott konfirmáltam Balicza Ivánnál, tehát hogy ilyen módon a gyermeki vagy fiatalkori hívő élet intézményeset kereteit az biztosították számomra, és szerettem is egyébként hittanra járni, szerettem följárni a várba. Ugyanakkor én egy ilyen klasszikus, ha lehet így mondani, kikonfirmált vagyok. Nem olyan rég hallottam ezt a kifejezést, hogy kikonfirmál az egyházból, de én ezt csináltam, mert elvileg az ember ilyenkor megerősíti, vagy tanúságot tesz arról, hogy erős a hitében, és erről még papírt is kap, meg igét is kap, de ott nekem így vége szakadt. Azért, hogy jó 25 év eltelt, amíg én gyülekezeti szinten visszatértem az egyházba, a hitre jutásom az hamarabb volt.
1: Egyébként a pályád aztán hogy indult? Elengedted úgymond az evangélikus egyház kezét, de a megtérésedig elvezetett egy út. Érdekelt téged már akkor is az írás, az önkifejezés, vagy elmentél a sportok irányába, vagy hogyan függtek össze ezek szintén itt is az elődökre tekintettel, hogy haladtál tovább?
0: Én egy nagyon későn érő típus vagyok, mindig mindent későn csináltam. Nem voltam jó tanuló, érettségében én voltam a legrosszabb tanuló, de azért leérettségiztem. Ilyen szinten érdekelt a tanulás akkor, tehát a foci, a bicikli sokkal jobban érdekelt. Utána valahogy annyi igényem mégis volt, hogy valamilyen, meg biztos, hogy a szüleim is örülnének, hogy valami egyetemet azért csak el kéne végezni. Az ELTE BTK-t bölcsészkarára, történelem szakra vettek föl 2 évvel az érettségi után, és utána azért ebben a 6,5 évben, az 5 évet én 6,5 év alatt végeztem el. Voltak fél évek, amikor kifejezetten nem foglalkoztatott ott sem a tanulás, annál inkább az egyetemi életnek a szórakozás része. Szerencsére nagyon sok barátom volt, és ez ráadásul összecsúszik azzal az időszakkal, azzal a 16 évvel, amit a Ferencváros szurkolójaként éltem. Tehát, hogy nekem azért úgy 1993-tól 2009-ig nekem a Ferencváros volt az életem középpontjában. Rendszeresen jártunk meccsre, hazaira, idegenbe, külföldre, kézilabdára, jégkorongra, Albániától Fehér Oroszországig, Svédországtól Londonig. Azért ez egy nagyon izgalmas, kalandokkal teli élet volt, és az írás az úgy jön be, hogy nekünk volt egy jó kis szurkolócsoportunk, volt egy honlapunk, és én ezeket a külföldi és vidéki kalandozásokat mindig megírtam. De csak így a magunk szórakoztatására, és amikor munkát kerestem, miután már lediplomáztam, a törzskocsmánkban egy ismerősöm szólt, hogy a Magyar Hírlap hirdetett egy gyakornoki programot, és már ismerte ezeket az írásaimat, megkérdezte, hogy nem próbálod meg? És akkor mondtam, hogy igazából miért ne? És akkor jelentkeztem erre a gyakornoki programra, ahol 150-en jelentkeztek, és egy 3-körös felvételi után végül 4-ünket fölvettek gyakornoknak, és ott kezdtem el az írást.
1: 2008-tól bűnügyi újságíró is voltál, vagy hogy is mondják
0: igen.
1: ezt?
0: Igen, 2008-ban kezdtem a Magyar Hírlapnál, és akkor voltam a belpolitikai rovatnál, és utána a Hírvilág rovatnál dolgoztam, és a Hírvilág rovatnak az akkori vezetője úgy gondolta, hogy jó lesz a bűnügyi tudósítónak. Jártam a bíróságokat, rendőrségeket, elmélyültem az ilyen különböző közérdeklődésre számot tartó bűnügyekben, oda kellett menni, és akkor az információkat összeszedni, és még az esti labzárt előtt valamit így leadni, tehát ez egy nagyon pörgős élet volt, és én hálás vagyok azért, hogy a napi lapnál kezdhettem el ezt, mert szerintem ez az igazi mély víz, és ezek a határidők, hogy óra percre pontosan le kell adni, azért ez eléggé hamar elhelyezett ezen a pályán. Nagyon hálás vagyok az idősebb újságíróknak, akik elmondták, hogy ezt hogy kell üzni, ezt a szakmát.
1: Nem mentél rá valahol erre, hogy ilyen pörgős ez az élet?
0: Nem, meg akkor az ember azért fiatalabban ezt így jobban bírta. De nem, szerintem ez nagyon jó alapot adott, amíg ott dolgoztam. Ebből a mai napig tudok táplálkozni egyébként. Tehát amikor valami szorosabb határidő van, és elbizonytalanodok, hogy meg tudom ezt csinálni, akkor van olyan ősélményem magyar hírlapos időből, hogy azt a riportot annak idején, mondjuk a miskolci McDonald's wifi-ét használva kellett megírnom, nem volt mobilnet, meg nem volt 4G, meg 5G, akkor ezt is csináljam már meg.

0: Hogyan tértél vissza az egyházhoz, vagy nem is az egyházhoz, hanem Istenhez, hogy találtál, vagy ő hogy talált meg téged?
1: Nagyon jó a kérdés, és a sorrend az megvan. Tehát azért az hozzátartozik, hogy ha mondjuk ez szóba került, vagy megkérdezte valaki, hogy te hiszel Istenben, akkor azt mondtam, hogy persze, hogy hiszek. De utólag tudom, hogy ez inkább egy ilyen belső elvárás volt, hogy hát most mi mást mondhatnék, de ez nem fogalmazódott meg, csak mondtam, hogy hiszek, és akkor ez így ennyi volt. És volt a keresésnek is egy időszak. Hát emlékszem, volt olyan, hogy egy, hát pont még az egyetemi évek alatt egy ilyen elég erős buliból mentem föl a Bécsi kaputérre. Elég fáradtan érkeztem meg, hogy finoman fogalmazzak, és épp egy kétnyelvű istentisztelet volt, tehát hogy magyarul is elhangzott sok minden, meg németül is. Ez is egy fontos élmény, csak azt vártam, hogy valahogy ezt túléljen, vége legyen, és utána ehessek valamit. Tehát, hogy volt ilyen élménye, nem itt értem meg, de hát az Úristen azért ezt jobban tudja, hogy mikor, minek van a rendelt ideje. Amit a megtérésem időpontjának, vagy konkrét eseményének tartok, az pedig 2010-ben volt ősszel. A Székely Nemzeti Tanács tartott egy ünnepülést az országgyűlés épületében, a felsőházi teremben. Akkor a székely barátaim itt voltak, és így én is ott voltam ezen az eseményen, és ott a lépcsőn a Szentegyházi Gyermekkórus tartott egy előadást, és hát most is egyébként föláll a szőr a karomon. Olyan élmény volt, hogy azt éreztem, hogy ez nem jöhet csak embertől, az a szív és lélek, ahogy ők ott akkor énekeltek, és ez olyan hatással volt rám, hogy a világ legrövidebb bizonyságtétele ott fogalmazódott meg bennem, hogy Isten van. Tehát, hogy olyan erők voltak, hogy azt éreztem, hogy mindjárt lerepül a parlament kupolája, és egy ilyen szép márványoszlop mögé elbújva zokogtam. Utána rájöttem, hogy ez volt az. Tehát ez volt az a Isten élmény, ami a megtérésem pillanatának tartok.
0: Ha belegondolok, hogy Fradi Druckerként, ilyen kemény legényként, meg bűnügyi esetek tudósítójaként, téged a gyerekkórusnak az éneke nem is templomban így megragad, akkor Istennek óriási humora van, nem?
1: Nagyon-nagyon jó helyen kapizsgálsz, és van egy diszonancia az életemben. Egyrészt, hogy most ez így nem látszik a rádión keresztül, de hogy ilyen 2 méter magas vagyok, meg 120 kiló, de közben az átlagosnál azt hiszem, hogy sokkal érzékenyebb. Végig kísérte az életemet, hogy van egy kép, egy kialakult, hogy egy ilyen nagy darab ember milyen, és közben egyébként meg más milyen. De hogy például ez abban is megjelenik, hogy ez a látszólag össze nem illő dolgok az Isten kezében mennyire összeillőek tudnak lenni, vagy például bár nem vagyok jó címadásban, ezt a kollégáim és a szerkesztőim is tudják, de ha sikerül jó címet adni, az gyakran össze nem illő dolgok. Ez jön, és ez valószínűleg azért jön, mert én magam is egy ilyen kicsit ellentmondásos figura vagyok, és akár ez abban is megnyilvánulhat, hogy miközben nagyon lobbanékony vagyok, tehát hogy azért persze az ember hívő és próbál szépen viselkedni, de azért mondjuk egy budapesti közlekedési szituációban nem mondom, hogy mindig nagyon szépen tudok, vagy bármilyen konfliktusban, de volt olyan is, hogy utána mentem és elnézést kértem.
0: Visszatérve, azzal kapcsolatban mit látsz magadban, hogy Isten ott elindított valami folyamatot vagy változást benned?
1: Van ez a megtérésem, és ez egy ilyen hurrá hangulat, hogy na most már tudom, hogy ilyen hívőnek lenni, és ilyen az Istennel közösségben élni. És voltak még ilyen megerősítő élményeim. Egyébként pont utána egy hónappal, vagy pár héttel később ugyanúgy Székelyföldön voltunk, és emlékszem, hogy egy ilyen nagyon hideg este volt, és bíztunk benne, hogy majd esni fog a hó, és a Székely barátom mondta, hogy nem fog. Én pedig csak azért olyan jó lenne. De egy jó kis bográcsozás volt, stb. Lefeküdtem, elaludtam, és a hajnali 3-kor kipattant a szemem. Nagyon nagy csönd volt, tehát mindenki aludt, és én így abban reménykedve, hogy lehet, hogy tényleg esik a hó. Odaléptem az ablakhoz, és végtelen csend volt, hófehér volt minden, hullott a hó, és akkor azt éreztem, hogy ott csak az Isten van ott, és én. Tehát ez nekem egy ilyen szintén egy visszatérő élményem a mai napig. Utána, hát ez ilyen pár évig így megvolt, és akkor közben újságíróként dolgoztam, éltem az életem, és ha kérdezted az előbb, hogy a korábbi időkben, hogy ez megterhelő volt-e, az ember nem veszi észre, hogy túl van terhelve, viszont egyszer csak beszakad. És nekem 2013-ban volt egy olyan élményem, hogy egyik pillanatra a másikra teljesen összeestem lelkileg, tehát olyan rossz gondolataim támadtak, például, hogy mi van, ha gonosz vagyok. Tehát a semmiből, és utólag már tudom, hogy ahogy mondjuk, ha valaki egy bányában dolgozik, ahol kemény fizikai munkát végeznek, ott nyilván az izületek, a tüdő, stb. Ezek mennek tönkre, ha pedig valaki nagyon sok szellemi munkát végez, akkor a szelleme fog leterhelődni, és ez sajnos abban mutatkozott meg, hogy emlékszem erre az összeesésemnek az éjszakájára is, hogy magamban szokogtam, és nem mertem senkinek elmondani sem a rossz gondolataimat, mert igazából szégyeltem, féltem, hogy mit fognak szólni, mert nem így ismernek engem, és ezzel nagyon magam maradtam. Később aztán viszonylag hamar elmondtam is, így a hozzám közel állók tudtak róla, hogy hát itt valami baj van, és akkor annyi változott, hogy kifejezetten minden nap az életemért imádkoztam Jézushoz. Azért olvastam a Szentírást, mert vele akartam lenni kettesben, és ez 1-2 év volt, amíg ebből kijöttem. Folyamatosan jött bennem vissza a remény, hogy lehet, hogy mégsem vagyok gonosz, lehet, hogy mégsem. Tehát, és akkor ebből szépen kezdtem kijönni, és utána megéreztem azt, hogy a hitre jutás egy dolog, de ezt a hitet az ember ebben a világban, amiben élünk, ebben a felpörgetett világban, a megfelelés világában egyrészt elveszítheti, de Isten viszont nem hagy elveszni.

0: folytatjuk a beszélgetést az Evangélikus Rádió Misszió műsorában Balczó Mátyással, az Evangélikus Információs Szolgálat munkatársával, újságíróval. Elkerülhetetlen velejárója a hívő életnek az, hogy akár a hited is bezuhanjon néha, vagy olyasmi történjen velünk, ami megkérdőjelezi, hogy jó helyen vagyunk-e?
1: Szerintem nem szükséges. Ismerek olyat, és hallottam olyan bizonyosságtételt, hogy valaki 12 éves kora óta hisz, és egyszerűen neki így van az élete, ilyen konstans Istennel való közösségben. Csodálatos egyébként, hogy mennyire sokfélék vagyunk. Nincs két egyforma ember. A korábbi életem, és beletartozik a szurkolói életem, hogy nyilván egy más kegyességi közeg, mint amiben most élek. Bár az egyébként tök jó, hogy most is az Üllői úton ülünk, és mint fradi szurkoló szintén az Üllői útra jártam korábban. Én nem ezek ellenére lettem hívő, hanem hálás vagyok azért, hogy mindezek mellett. Még akkor is, ha egy csomó olyan dolgot csináltam, amit egyébként nem örülök, hogy csináltam, megtörtént. Kerültem fogdába is ilyen szurkolói balhék nyomán, Magyarországon is és külföldön is. De hogy például érdekes módon ma már, ha a börtön vagy hát egy fogda jut eszembe, akkor nem erre gondolok, hanem az apostolok cselekedeteibe, amikor Pál és Szilász Filippiben van, és nekem az egyik kedvenc történetem, hogy ott szerintem abban a néhány sorban, kicsit ilyen leegyszerűsítve van leírva, hogy tér meg a börtönőr és a családja. Nagyon rossz helyzetbe kerül, mert ugye a börtön alapjai megremegnek, a rácsok megnyílnak, a bilincsek lehullanak, és ő pedig meg akarja ölni magát, mert hogy hát elveszíti a foglyot, és közben Pál apostol lép oda, hogy ne csinálja, és akkor megkérdezte, hogy mit csináljak, higgy és üdvözülsz, és asztalt terített a börtönőr, és örvendezett, hogy háza népével együtt hisz az Istenben. És nem azt mondja, hogy örvendezett és háza népével együtt, hanem örvendezett, hogy. Mert ma döbbentem rá egyébként pont. Tényleg ezt az örömöt megélni, és hogy hálás vagyok azért, hogy nekem most a fogdáról ez jut eszembe.
0: Mennyire tudsz egyébként kötődni a Bibliának a történeteihez és a leírásaihoz? Mennyire volt neked evidens, ugye ilyen komoly evangélikus hívő elődökkel mondjuk Jézus története, halála, feltámadása, vagy mikor vált ez élővé?
1: Azért ez sokáig nem volt úgy az életem része, de szerintem az egy nagyon fontos tapasztalás, hogy szóval ez nem egy könyv, amit az ember kiolvas. Ez tényleg az Isten maga, ez az élő ige, úgy élő ige, hogy éltető ige.
0: Akkor abban a pillanatban valami megelevenedik, legalábbis nekem ilyen tapasztalatom van. Mint ahogy neked érdekes, hogy ilyen lelkesítő történetté vált Pálék fogdába kerülése.
1: Igen. Pál is volt fogdában, meg én is, de igen, de hát egyszerűen vannak ezek a párhuzamok, az ember így eltesz magában, és hajtóerőként tud használni.
0: Jézushoz való megtéréseddel együtt az egyházba is visszatértél?
1: Egy ilyen jó 8 évig én el voltam ezzel a személyes Isten kapcsolattal és személyes hittel. Ugye ez egy ilyen elég népszerű kifejezés, hogy a maga módján hisz. Uh-huh. Ebben én tudtam táplálkozni, tudtam írni, tehát hogy világi sajtótermékben is tudtam bizonyságot tenni, és leírtam az Isten élményeimet. És utána 2018 húsvétján Gáncs Péter volt bent egy stúdió beszélgetésben valahogy húsvéttel kapcsolatban, és amit mondott és ahogy mondott, az villant föl, mint egy ilyen rajzfilmben, hogy így a kis villanykörte, igen, a buborékban, hogy hudát, én evangélikus vagyok. Ekkor én az Őrségben laktam. Ez olyan lökést adott nekem, hogy elmentem a Szent Gotthárdi evangélikus templomba egy vasárnapi istentiszteletre. Így megérkeztem, fizikailag is. Megtapasztalhattam azt, hogy tényleg mit jelent az, amikor Jézus azt mondja, hogy ketten-hárman a nevében összejönnek, ott vagyok közöttük. Nagyon-nagyon-nagyon sokat erősített az egyházhoz való kötődésemen, de a hitemben is. Ott ez nekem egy komoly mérföldkő volt.
0: Számodra mit jelent a bizonyságtétel? Mert ahogy az egyházba visszatértél, felkértek arra is, hogy szólj, beszélj a hitedről.
1: Kicsit oda visszamennék, hogy még a hívő ember is, aki mondjuk azt mondja magáról, hogy a keresztény és hisz Istenben, nem hívő közegben, nehezen mondja ki azt, hogy Isten. Inkább azt mondja, hogy a jó Isten. Ez a jó, amit egy kicsit ilyen kellemesebbé akarná tenni ebben a közegben, hogy hát a jó Isten. Szerintem ebben az esetben a kevesebb több, tehát az Isten kimondása, az már egy bizonyságtétel. Szerintem az egy nagy lépés, és én így éltem meg, amikor feszengés nélkül ki tudom mondani Jézus Krisztus nevét. Óriási erőben ebben a névben. Én csak most, ahogy mondom, elérzékeny rögtön, és nem azért, mert fú, de jót mondtál megint, Balczó Mátyás, hanem azért, mert ez maga az az erő és az élet. Úgyhogy szerintem ez már egy bizonyságtétel, de hogy ne kerüljen meg a kérdésnek azt a részét, ahogyan te értetted a bizonyságtételt, hát az ember bizonyságot tesz mondjuk egy publicisztikában, írásban is. Néha kicsit még erőteljesebben a saját dolgait az olvasó elé hozva, és én azt gondolom, hogy ezeket az írásokat olvasva jutottak valamiért lelkészek vagy mások arra, hogy akkor mondja ezt el. És ez pedig arra is rávezeti az embert, hogy hívőként nem feltétlenül csak abban a közegben működhet, ami neki komfortos, ez nekem az írás, hanem amikor élő beszédben kell ugyanezt megtennie. Nyilván elmondom azt, hogy én hogy jutottam hitre, és ami nagyon fontos, hogy ez nem egy frontális műfaj. Ezt tapasztaltam meg legutóbb Nyíregyházán, az Emmaus gyülekezetben, hogy amikor én elmondtam a bizonyság tételemet, hogy utána, amikor beszélgetésre került a sor, más elmondta magáét, annak kapcsán, amit én elmondtam, oda-vissza bizonyságot teszünk, és úgy megyünk el onnan, hogy még inkább erősödtünk a hitünkben.

0: riportokat készítesz, jegyzeteket, cikkeket írsz az evangélikus médiába, és a legutóbbi számaiban az Evangélikus Híd magazinnak is szintén felkértek téged, hogy az adott fókusztémára is reflektáljon egy-egy írásod. Mi az, ami a legközelebb áll hozzád, ha a mostani munkádat és a szolgálatodnak is felfogható ezt a területet nézed?
1: Tehát már megvolt a hitre jutásom, megvolt a gyülekezetbe való megérkezésem. 2019. augusztusában volt egy olyan élményem, hogy én Nagyrákoson, az Őrségben ott ültem az erkélyen, és éreztem, hogy valami szolgálatot nekem kellene vállalnom, de hogy mi legyen ez, és még olyan gondolatok is támadtak bennem, hogy lehet, hogy lelkésznek kéne lennem. Mit olvastak most a Bibliából? Legyen mondjuk az apostolok cselekedetei. Elkezdtem, apostolok cselekedeti 1, és akkor ott van, hogy Mátyás apostolt választották ugye Júdás helyére. Jó, hát akkor itt a jó Isten megadta az elhívást, jelentkezek az e-helyére, és be is adtam a jelentkezésemet. És ez egy nagyon érdekes élmény volt, mert csináltam a felvételit, bejelöltem a lelkés specializációt, és 2020 év elején megjött az eredmény, és ott volt az e-mail, hogy örömmel értesítjük, hogy felvételt nyert, és ott volt egy de a lelkés specializációra nem találtuk alkalmasnak megélni, hogy de jó, hogy felvettek, és közben utána meg 10 másodperc múlva pedig zokogtam, hogy érthettem félre ennyire a hívást. És közben Isten keze ott volt mégis. Tehát az egyik legerősebb Isten élményem az egy ilyen nagyon rossz, számomra akkor rossz hír hallatán volt. De ennek ellenére egyébként elkezdtem a nyelvi fél évet, és valahogy úgy alakult, hogy a Bácskai Károly tanárúrral volt egy személyes beszélgetésem, mert ő ismerte azért már néhány írásomat, és az nyugtatott meg abban, hogy a szolgálati helyem az nem a szószéken van, hanem az írásnál. És azt mondta, hogy neked ez a karizmád, írjál, és ezt csináltam, és így kerültem 2021-ben végül az Evangélikus Információs Szolgálathoz, ami a korábbi munkahelyemhez képest egy egészen más környezet volt, és a mai napig ezért nagyon hálás vagyok. Egy nagyon odafigyelő hely, egy evangélikus munkakörnyezetben az is megvan, hogy figyelünk egymásra, és tényleg az van, hogyha valakinek valami nehézsége van, akkor inkább azon megy a jó értelme a vese, kiúrik a helyére.
0: Beszélgettünk egy körben, és ott azt mondtad, hogy most úgy érzed, nyílnak előtted ajtók, de annyira nem vagy nyitott lépni is, vagy belépni.
1: Tehát, hogy azt érzem, hogy az Úristen eszközként használ, és most, hogy például a Híd magazinba írhatok, amit egyébként nagyon magaménak érzek, pont azért, mert egy világias életből érkeztem meg, de közben tartom a kapcsolatot azzal a úgymond korábbi életemmel. Egy ilyen híd szerepet nagyon magaménak tudok érezni, és ebben önazonos tudok lenni. És hogyha az önazonosság ráadásul az istenazonosság, ami szerintem tök jó, hogy az elhívással értendő együtt, ennek nagyon örülök, annak, hogy bizonyságot tehetek, ennek is nagyon örülök, de azt is érzem magamban, és ez egy ilyen több éves vívódásom, hogy van egy gát, amit magamnak építek, és nem merek átlépni rajta, vagy nem merem lerombolni, vagy nem merem elhinni, hogy az a gát az igazából nincs ott, az csak én képzelem. Ez pedig majd valami olyannak a megírásában fog szerintem testet ölteni, vagy lehet, hogy mondjuk nevezzük könyvnek. Környezetemben azt látom, hogy erre van igény, mert én szerintem, ami az erősségem, hogy tudok közérthetően írni, és a mély dolgokat akár humorral átélhetően át tudom adni. Tehát, hogyha az elején te említetted a humort, akkor számomra az egyébként nagyon fontos, és ezt jó eszközként használni. És néha a humort érzem Isten részéről is. Vannak dolgok, amiket tök jól átgondolok és megfogalmazok, és néha vannak gondolatok, amiket kapok. És az egyik az ilyen, hogy Isten, neked olyan tréfája vagyok, akivel nem viccel. Az, hogy most itt ülök ebbe a stúdióba, eszembe jut, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt valaki ezt mondja nekem, hogy én ilyenekről fogok beszélni, akkor biztos, hogy fölnevetek, mert hogy ugyan már. Viszont, hogy ez mennyire komoly, kapok visszajelzéseket írásokra, sokszor egész megrendítőt, az viszont arra utal, hogy Isten nem viccel velem. Ez is a kettősség, amiről beszéltünk.
0: Van számodra valami olyan üzenete Istennek, ami azokon kívül, amit már elmondtál, olyan nagyon megmaradt, és nagyon erősít és vezet, és tovább vezetett a szolgálatban?
1: Igen, egészen konkrétan van. Ez három szó. A gyülekezeti munkatárs képző első évfolyamát végeztem el, és a egyik alkalomnak az útrabocsátó áhítatán az Üllői úti kápolnában álltunk. Ekkor formálódott ki bennem, Jézus tette belém ezt a három szót. Nem én találtam ki, hanem ezt ahogy azt értjük, hogy Jézus megszólít. Azzal a három szóval szólított meg, hogy nincs más dolgod. És ezt onnan tudta, hogy akkor is ezen agyaltam, hogy mit csináljak, hol van az én utam, hogy tényleg csak annyi, hogy írjak és bizonyságot tegyek. És erre jött, mint egy válaszként a kérdéseimre, ami akkor foglalkoztatott, hogy nincs más dolgod. És ezt úgy egésztem ki, hogy nincs más dolgod, mint írni és bizonyságot tenni. És hogyha ezt teszem, akkor ezt a bizonyos gátat is végre átléphetném, és lerombolhatnám, amit magamnak építettem. Még érdekességképp elmondom, hogy amikor ezt a nincs más dolgodat megkaptam, akkor pont munkákkal nem úgy álltam, hogy olyan nagyon biztosítottnak tűnt a megélhetésem, és rendesen perlekedni kezdtem Jézussal kutyasétáltatás közben, és ezt mondtam neki, hogy értem, hogy nincs más dolgom, de Uram, akkor valamit tegyél már velem, mert számlákat kéne fizetni, és ezt úgy, ahogy most mondom, hogy rá egy percre jött egy telefonhívás egy ismerősömtől, aki egy olyan időszak ide nagyon jó munkát ajánlott, ahol nem volt más dolgom, mint evangélikusként egy egyházi közegben bizonságot tenni róla egy percen belül. És ez egy olyan fontos élményem, hogy megszólítottam, és azt mondta, hogy kicsit ilyen, jó van, nyugi, már tessék, itt van. Vezetem a te életedet, csak nem akkor, amikor te akarod. Ezzel jelzett én nagyot, hogy igen, akkor most van, itt van, tessék, jön a hívás, és kezdhetsz dolgozni.

Kedves hallgatóink, a megelőző fél órában Balczó Mátyás újságíróval, az Evangélikus Információs Szolgálat munkatársával, az Angyalföldi Evangélikus Gyülekezet presbiterével beszélgettünk a gyerekkori hitből a mai elkötelezettségéig, Krisztus követéséig elvezető útjáról. Interjúink meghallgathatók az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáján, a missio.lutheran.hu webcímen található honlapunk rádió menüpontja alatt, valamint a Spotify-on lélekhangoló podcastként. Üzeneteiket a következő e-mail címre várjuk: evmis@lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, erős vár a mi Isten.

0: hatalmas nevet.
1: Hatalmas nevet kimondom,
2: Jézus. Az Evangélikus Rádió Misszió Lélek hangoló rovatát hallották Nincs más dolgod címmel. A rovatot készítette Erdészné Kárpáti Judit.

0: Békesség Istentől, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be az Ágnus Rádió péntek déli magazin műsorának hallgatásába, Szabó Anita a mikrofonnál. Ma Márai Sándor magyar író gondolatával köszöntöm Önöket. Az ember csak úgy és annyira tud fejlődni, amennyire képes szeretni másokat, jobban, mint önmagát. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnosradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha üzeni szeretnének nekünk, megtehetik az agnos@agnosradio.ro e-mail címen, vagy a 0264-441-968-as telefonszámon. Most híreinket hallják!
1: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Szögletes kisautót fog gyártani a Dacia. Kukoricából, napraforgóból és rozsból is jó termés ígérkezik. Csak engedéllyel lehet kereskedelmi célra gombát és erdélygyümölcsöt gyűjteni. Nem hívják meg Magyar Pétert tusványosra. Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Hipster néven új, teljesen elektromos meghajtású, kifejezetten városi forgalomra tervezett személygépkocsit fog gyártani a Dacia. A kisméretű jármű prototípusát tavaly mutatták be, most pedig a forgalomban is kipróbálták. Rövid távon Párizs utcáin közlekedett. Majd leparkolták, hogy a járókelők véleményt mondhassanak róla. Adta hírul a Profit.ro. Az autót sokan megbámulták, s egyértelműen pozitívan nyilatkoztak róla. Volt, aki szögletesnek, de kedvesnek, illetve a jövő autójának nevezte. Más egy Lego építőkockához hasonlította, de kapott futurista és cool

0: minősítéseket is. A cégvezetés közvéleménykutatásnak szánta az informális párizsi bemutatót. A Dacia Hipster mindössze 3 méter hosszú, a magassága 1,52, a szélessége pedig 1,55 méter. Könnyű lesz parkolóhelyet találni neki. A csomagtartója 70 literes, azonban a hátsó ülések lehajtásával 500 literre növelhető. Az Európai Bizottság tudományos szolgálatának becslései szerint hektáronként 5,18 tonna lehet a búzaidei termés átlaga, írja az ekonomika.net. Ez mintegy 6%-kal marad el a tavalyi rekordértékű hozamtól. A gazdák 2,23 millió hektáron vetettek búzát, ami azt jelenti, hogy 11,5 millió tonna lehet az idei termés. Tavaly a termesztők 12,6 millió tonna búzát takarítottak be. Az uniós átlaghozam 5,79 tonnának ígérkezik, ami 5%-kal kisebb az egy évvel korábbinál. Az árpa termesztők 5,1 tonnás átlagos hozamra számíthatnak, ami 6%-kal gyengébb a 2025-ösnél. Idén 501.100 hektár az árpa termőterülete, ami 2,5 millió tonnás termést jelent, ez lényegesen kisebb a tavalyi 3,4 millió tonnánál. Ellenben a kukorica esetében jók a kilátások, a várható hozam 4,15 tonna hektáronként 5%-kal jobb a tavainál. A gombák és erdélygyümölcsök kereskedelmi célú gyűjtését kizárólag 410/2008-as számú környezetvédelmi miniszteri rendelet előírásainak megfelelően kiadott engedély alapján az abban jóváhagyott mennyiségi kereteken belül lehet végezni. Figyelmeztetett csütörtökön kiadott közleményében a Hargita megyei környezetőrség. Mint a hatóság kiemeli, Hargita megyei erdei és természetes ökoszisztémái gazdag biodiverzitást és értékes természeti erőforrásokat kínálnak. A gombák nem csak biológiai szempontból lenyűgözőek, hanem az erdei ökoszisztémák egészséges működéséhez is nélkülözhetetlenek. Védelmükkel nem csak a biológiai sokféleséget őrizzük meg, hanem hozzájárulunk az erdők természetes egyensúlyának fenntartásához is. Hívták fel a figyelmet. Németh Zsolt, Tusványos egyik alapítója közölte, a szervezők nem hívják meg a Tusnádfürdői Szabad Egyetemre Magyar Pétert. A miniszterelnök korábban azt mondta, a szervezők gyávák meghívni őt az adófizetői pénzen működő táborba. Miért ne hívjuk Magyar Pétert Tusványosra? Azért, mert egy esemény szervezőinek úri joga, hogy kit hívnak meg egy általuk szervezett eseményre, és kit nem. Magyar Péter folyamatosan minősíthetetlen hangnemben sértegeti politikai ellenfeleit, partnereit, beleértve a külhoni magyar vezetőket, írta a csütörtöki Facebook bejegyzésében Németh Zsolt. A Fidesz képviselője hozzátette, Tusványos a demokrácia és párbeszéd kultúrájának rendezvénye, Magyar Péter egy pár nappal ezelőtti parlamenti felszólalásában nehezményezte, hogy nem kapott meghívót Tusnádfürdőre. Mint mondta, rengeteg adófizetői pénz van Tusványosban. A szervezők mégis gyávák meghívni rá a miniszterelnököt, miközben a volt kormányfő ott lesz. Németh Zsolt korábban egy podcast műsorban jelentette be, megállapodtak Orbán Viktorral, a Fidesz elnök jelen lesz a 35. bálványosi nyári szabad egyetemen és diáktáborban. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 23-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 60-bani és 100 magyar forint 1 lej 48-bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma napos lesz az időnk. A nap csúcshőmérséklete 32 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Agyar Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzés alapján készült. Jó hírrovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Te pedig Efrátai Betlehem, bár a legkisebb a Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdani időkbe, a távoli módba. Mikiás próféta proféciás könyvéből az 5. rész 1. verse.

0: Amikor Jézus megszületett a júdai Betlehemben, Herodes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és azt kérdezték, hol van a zsidó királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Máté evangéliuma második fejezetéből az első és második vers.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
4: A Diakónia Keresztény Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretett szolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A Szászrégeni Fiók Szervezet tevékenysége elsősorban otthoni beteggondozó szolgálat, másodszorban mentálhigiéni és csoporttevékenységek, mint cukorbetegek támaszcsoportja, diabétesz világnap szervezése, valamint függőségekből szabadult és szabadulni vágyok támaszcsoportja. Harmadsorban fogyatékkal élők csoporttevékenysége, ezek között gyerekgyógyító terápiás programok, valamint felnőtt fogyatékkal élők nappali foglalkoztatója. Szászrégenben érdeklődni lehet a 0265 51 37 18-as, valamint a 0758 05 94 00 telefonszámon.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
5: Mesekosár rovatunk következik, amelyben folytatjuk Pumukli történetét. Ezt követően a Mici Maszkó című gyerekdal szól.
6: Mesekosár! Mesekosár!
7: Pumukli saját szobája. Vannak napok, amikor édelmester képtelen munkához látni. Szüntelenül csöng a telefon, jönnek a megrendelők, akik mindenféle különleges kívánsággal tartóztatják fel, vagy ismerősök ugranak be, mintha mind erre a napra beszéltek volna össze. Amikor egy ilyen napon Éder az ügyfelet végre kitessékelte, egyszerűen bezárta a műhely ajtaját, és nagyot sóhajtva így szólt. De jó, hogy van ajtóm, amit bezárjak magam mögött. Pumukli is így vélekedett. Beült a hintájába, és hintázott egy kicsit. Eltűnődött, majd kijelentette. Csak nekem nincs ajtóm, amit magamra zárhatok. Édermester mosolyogva megjegyezte, hogy két lakónak éppen elég ennyi ajtó a házban. Pumukli ezzel nem értett egyet, és makacsul ragaszkodott hozzá, hogy neki is legyen saját ajtaja.
6: Készíts nekem is ajtót,
7: nyafkázott. Szoba nélkül nincs értelme az ajtónak, vetette ellen Éder.
6: Akkor szobát is csinálj nekem hozzá!
7: Éder felsóhajtott, mert tapasztalatból tudta, hogy ebből csak végtelen vita lenne, és a következő javaslattal rázta le Pumuklit. Eredj föl a konyhába, ott mindjárt van szobád ajtóval. Pumukli szörnyen megsértődött.
6: Jól van, megyek. Mivel én is szeretném, ha egyszer már nyugtom lenne tőle, csinálok magamnak saját szobát.
7: Ezzel fölviharzott. Becsukta maga mögött a konyhaajtót, és eltöprengett. Pillantása a konyhaajtóra esett, és felragyogott az arca.
6: Csinálok egy asztal alatti szobát!
7: Határozta el lelkesen, és az asztal alá mászott. Mivel az abrosz úgy lógott fölötte, mint egy túl rövid függöny,

0: két kézzel lehúzta, hogy fal legyen belőle. Sajnos az abroszon még ott voltak egy tálcán az ebédről az edények, és most az egész nagy csörömpöléssel leesett a földre. Egy tányér darabokra tört. A leveses fazékból ráömlött a tésztaleves maradéka, ami összekeveredett a főzelékkel, de a főzelékes tál szerencsére nem tört össze. Pumukli először rettenetesen megijedt, de aztán rájött, hogy mindez nagyon is beleillik a szobájába. A cserepek pont Pumukli edény nagyságúak voltak, és a tálcánál szebb ajtót elképzelni se lehetett, ha az ember az asztal lábának támasztotta. A leveses fazekat pedig remekül lehetett szekrénynek használni, ha a fedelét egy felülnyitható szekrény ajtajának tekintette az ember. A kobold a ruhafogastól megkaparintotta éder sáját és kesztyűjét, és belegyömöszölte a ruhás fazék szekrénybe. Végezetül még egy párnát is kerített díványnak, és kész volt a szoba. Csoda szép lett. Éder mégsem dolgozhatott sokáig nyugodtan. Régi ismerőse, Einzinger villanyszerelő megígérte, hogy megjavítja az elektromos forralóját, és ő is éppen ma jött. Éder fölvezette a konyhába, de már az ajtóban mindkettőjüknek földbe gyökerezett a lába, úgy meredtek a nagy összevisszaságra. Einzinger úr az asztal alá mutatott a leveses fazékra, amelyből Éder sárja lógott ki, és csak egy miértet tudott kinyögni. Éder erélyesen tolta el az ajtóból, és a lakószobába vezette. Most nem érdemes megjavítani a villanyfőzőt, mert nekem van egy koboldom, akit Pumuklinak hívnak, és... Éder a rendetlen konyhával együtt olyan zavaros benyomást keltett, hogy Einzinger rémülten vetette közbe. Holnap is megjavíthatom, egyébként Kammerer idegorvos régi ügyfelem, és majd visszajövök. Azzal elsietett. Édermester visszament a konyhába. Először veszekedni akart. De amikor Pumukli megmagyarázta, hogy ő csak szobát rendezett be magának, elnevette magát. Azonban mint hiába, mert a Pumukli idillnek véget vette, könyörtelenül rendet rakott. A kobold dühöngött. Mérgesen szaladt le a műhelybe. Akkor itt alakítok ki magamnak szobát! Mormogta dacosan. Már is a legcsodálatosabb lehetőségek villantak fel előtte. A mosdótálat tónak, a fűrész kerítésnek nevezte ki, a kavicsos út leszórt gyaluforgácsokból állt, egy nagy harapófogó lett a kertkapu, szobájának határait pedig szerszámokkal és kis deszkadarabokkal jelölte. Leült középre, és elragadtottan gyönyörködött kerti szobájának mesés kilátásában. Einzinger úrnak sikerült rábeszélnie Kammerer doktort, hogy eljöjjön, még mielőtt valami rettenetes dolog történik Éderrel. Édermester éppen elkészült a takarítással, amikor a két úr megállt az ajtajában. Einzinger úr azzal az ürüggyel hozta el Kammerer doktor, hogy az ideggyógyász szekrényt akar csináltatni. Édermester mindjárt átlátott a szitán, de belement a játékba. Kammerer doktor a rendbe rakott konyhában nem észlelt semmiféle őrültséget. Einzinger úr egészen másképp festette le neki. Fejcsóválva követte az asztalost a műhelybe, hogy a kívánt szekrényről diskuráljanak. No, és akkor feltárták a műhely ajtaját, és minden pillantás Pumukli kerti szobájára esett.
1: Mondtam, hogy megőrült,
0: sukta Einzinger úr az orvos fülébe. Éder, aki először szintén igencsak meghökkent, hamar összeszedte magát. Ennek elét is akarta adni.
2: Meg kell hagyni, hogy ez itten eléggé különös, szólalt meg. Tudnélik, elhatároztam, hogy a Bajor erdőben építek magamnak egy házat, ez itten az alaprajza. A mosdótál jelenti az úszó medencét, a harapófogóig tart az erdő, és ahol a fűrész van, oda teszem a kerítést.
0: Éder tárgyilagosan fordult oda Kammerer doktorhoz. És mekkora legyen a szekrénye? Kammerer úr sietősen vágta rá, hogy a szekrény egyáltalán nem sürgős. Éder barátságosan, de határozottan taszigálta ki a két meglehetősen zavart urat a műhelyből. Amikor Pumukli ismét láthatóvá vált, tűnődve kucorgott a hintájában.
2: Holnap még szebb szobát építek magamnak, ami a Bajor erdőre fog nézni,
0: jelentette ki. Az ég szerelmére, kiáltott fel Édermester, és nagy sietve összeeszkábált két kis deszkát, amelyet úgy állított a sarokba,
2: hogy egy kis négyszögű hely alakuljon ki. Itt rendezkedj be, mondta, és kedvesen hozzátette. Az ajtót majd utólag szállítom.

0: Mesekosár rovatunkat sugároztuk, amelyben folytattuk Pumukli történetét és a Mici Mackó című gyerekdal szólt. A továbbiakban ünnepeltjénket köszöntjük.
1: Június 26-án János és Pál névnapját ünnepeljük. A János név bibliai eredetű férfi név, a héber Johannán névből, illetve ennek latin változatából, a Johannusból származik. A név jelentése Jávé megkegyelmezett. A Pál latin eredetű férfi név a Paulusból származik, amelynek jelentése kicsi. Női párja Paula Paulina. Köszöntünk tehát június 26-án minden János és Pál nevezetű hallgatónkat, valamint mindenkit, aki ezen a napon ünnepli születésnapját vagy más fontos eseményt. Következő dal pedig nekik szól.

0: Dés László Legyen úgy című dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit. Isten éltesse őket sokáig. A következő percekben Szempontok című rovatunkat sugározzuk Lukács Orsolya szerkesztésében. Mikor szeretjük önmagunkat? Egyáltalán hogy szerethetjük önmagunkat? A következőkben erről a témáról beszélget Kun Tamással és Mádli Andrással a szerkesztő.
1: Szempontok. Vélemény buborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.

0: Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat Szempontok rovatunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Mai műsorunkban az önszeretetről fogok beszélgetni Kun Tamással, a Bábesbolyai Tudományegyetem hallgatójával, és Márdi Andrással, rádiónk önkéntes munkatársával. Ha tehetik, tartsanak velünk!
1: Egy idézettel kezdem Erik Frommtól. Ez a legalapvetőbb szenvedély, ez az erő tartja össze az emberi fajt, a törzset, a családot, a társadalmat. Szeretet nélkül az emberiség nem létezhet egy napig sem. Na most itt ugye a társadalmi szeretetről van szó, de

0: A mai témánk az önszeretet lesz. Szerintetek mit is értünk önszeretet alatt?
1: Hát számomra az önszeretet az elfogadás magammal szemben. Azt, hogy engedjem meg magamnak azt, hogy hibázzak, azt, hogy nem tudom, hogy rosszul döntsek, és hogy ne dőljön össze a világ ettől.
2: Kibővíteném a témát, mert szerintem a szeretettel, és ezt más beszélgetésekben is valamilyen formában már felpattant, hogy egy túl komplex szó, vagy túl komplex realitást próbál fedni, és magyarban már van a szeretet és a szerelem, ami egy gyönyörű különböztetés, de nekem könnyebb, hogyha négy görög szóval dolgozunk, a phileo, amelyik barátságot jelent, az, hogy szeretek veled lenni, szeretem a társaságodat, és ez szerintem alapvető az önszeretetbe is, tehát hogyha én saját magammal nem vagyok jól, ami egy kicsit hasonlít ahhoz, amit te mondtál, ha saját magamat nem tudom elfogadni, ha nem szeretek magammal lenni, akkor ez nagyon kérdőjeles, hogy az milyen másokkal, hogy az csak egy zsibbasztás, egy figyelmeltérítés, mit tudok elfogadni, mi kell nekem, mit tudok adni egy olyan helyzetben, akkor a következő az erotika, ami az se egy egyszerű téma, el tudom fogadni magamat, mint egy szexuális lény, az mit jelent számomra, mint fiú, mint leány, vagy férfi, mint nő, mit jelent saját részemre, mit jelent a viselkedésembe a társadalommal, és szerintem itt is, hogyha én az én saját szexualitásomat nem tudom pozitívan felfogni és pozitívan elbánni vele, abból bajok lehetnek. Hát, és szerintem ez nem kell sokat boncolgatni tovább, mert hogyha én nem vagyok jól, akkor egy kapcsolatban se leszek jól, és nem csak, hogy oda viszem a bajaimat, hanem hogyha két baj összekerül, az nem, azt, nem feltétlenül 1+1, hanem az lehet, hogy exponenciálisan, tehát a robbanó potenciális ott igaz, és még annyit merek itt mondani, az, hogy nem sokat foglalkozunk vele. Tehát el van a világ lepve pornográfiával, információval, de nem vagyok biztos, hogy, illetve biztos vagyok, hogy rengeteg ebből nem igazán segít ahhoz, hogy én magamat megértsem, hogy jobban megtanuljak saját szexualitásommal és másoknak a szexualitásával elbánni. A következő, ami általában háromról beszélünk, az az agape, az istenfajta szeretet, amikor a másiknak a javát feltétel nélkül és önző cél nélkül akarom. Na szerintem itt is érdemes tükörbe nézni, mert hogyha saját magamat nem tudom úgy szeretni, hogy nem, na, hogyha ezt és ezt eléred, akkor a saját magamról tükörbe, akkor majd szeretlek, hanem egyszerűen szeretlek, mert egy gyönyörű lény vagy, mert komplex vagy, mert érzékeny vagy, vagy néha bolond vagy, vagy kreatív, nem számít. Mert szerintem mindenkiben van valami ebből, és mindenkiben a keverék az más, és hogyha ezt nem tudom meglátni, vagy az Isten képét nem tudok meglátni saját magamba és szeressem, ebből is nagy baj lehet, mert hogyha annál, akivel egész nap itt vagyok, akit egyrészt szeretek, mert minden nap adok neki enni, viselem gondját, megfésülöm, kifesminkolom, szörtelenítem valamilyen formában, fiúk, lányok másképpen csináljuk, öltöztetem, stb. Jó helyekre viszem, masszázs, kilátás, vakációk, stb. Hogyha egy ilyen személlyel szembe, saját magammal, ezt nem tudom, akkor az egész tulajdonképpen csak egy mechanika, egy lököm a sodert, vagy rágom a sodert, a fűrészport. Enélkül nem tudom az életet értelmesnek képzelni. És a negyedik meg a storge, vagy storge, a családi érzés. Erre a hormon talán az oxitocin, tehát hogy mi együtt vagyunk. Na ezt egyedül lehet, hogy egy kicsit nehéz kiélni, mivel hogy egy összekötő fajta szeretet, de itt is azt merném mondani, ami egy kicsit hasonlít a fileóhoz, hogyha én saját magamat nem szeretem, hogyha én saját magamnak nem lehetek család, vagy oikosz, akkor hogyan tudom másoknak? ezt felajánlani, megélni velük együtt.
0: Összefügg az azzal, hogy én mennyire szeretem magam, hogy otthon mennyire szeretnek?
1: Olvastam erről ezzel kapcsolatban egy cikket, hogy mindenki úgy vélekedik magáról, ahogy annó a szülők vélekedtek rólunk, vagy ahogy akár most is vélekednek rólunk. Lényegében a mi belső hangunk az olyan, mintha a szüleink hangja lenne, és azt szólna ránk. Miközben olvastam, próbáltam egy kicsit magamra reflektálni. Nem tudom, emlékszem, volt egy olyan korszakon, amikor állandóan csak szidni tudtam magamat, és mindenben el tudtam fogadni, hogy én vagyok a fekete bárány, és mindenek én vagyok az oka. És igen, volt egy olyan korszakom, hogy tényleg ilyen rossz csont voltam is, akkor tényleg lehet, hogy akaratom ellenére is rajtam csattant az ostor sokszor. Viszont nem tudom, nem emlékszem pontosan arra a pillanatra, amikor azt mondtam, hogy jó, akkor egy kicsit kézbe veszem ezt az irányítást, és megpróbálom egy kicsit, nem tudom, átirányítani magam felé a dolgokat. Most igazából egy olyan helyzetben vagyok, ahol teljes mértében meg vagyok elégedve magammal, legalábbis amennyire érzem, meg vagyok elégedve magammal, és a legjobban amúgy ezt ott tapasztalom, ahogy más emberekkel bánok, és legjobban úgy tudom szeretni magam, mikor látom, hogy másoknak tetszik, aki vagyok, és ahogy viselkedem. Szóval, hogy is van az? Van egy dal, amiben ez az idézet van, hogy hadd legyek veled szerelmes magamba. ez jutott eszembe erről. Hogy igen, akkor szeretem a legjobban magam, mikor látom, hogy másokkal hogyan viselkedem, és az nekik is pozitívan hat.
2: Ez tetszik, a fejemben nem emlékszek, hogy megfordult volna, de tényleg az önszeretetnek a tesztje, vagy a legjobb mód, ahol fel tudjuk mérni az kapcsolatban másokkal. Hát ez. Visszatérve az eredeti kérdéshez, a hallgatók, akik már több ide tűrik a hangomat a rádióba, tudják, hogy füleim közti világ, gyerek és a füleim közti világba világképről beszéltem, legalábbis oda fordulok vissza mindegyre. Az a kedvenc eszközöm vagy struktúrám, ahogy a világot próbálom érteni, és egyik fontos oszlop a világképben az az önkép, és egyértelműen az önkép az a gondviselők, általában ezek a szülők, a gondviselőknek a visszajelzései, a viselkedésük az, ami ezt megalapozza, formázza. Az is, hogy mit mondanak hozzánk, vagy mit nem mondanak hozzánk, ami még durvább, mert vagy amit tesznek, amit nem tesznek, és itt is az, amit nem tesznek, az még nehezebb, mert hogyha valamikor rámordítottak, vagy esetleg rám csaptak, az még mindig azt tartalmazza, hogy törődtek velem. Tehát időt, energiát szántak arra, hogy velem interakcióban legyenek, még hogyha nem is a legjobb, vagy egyértelműen negatív interakció. Az a gondviselő, vagy szülő, aki egyáltalán nem szól oda, nem figyel oda, az nem csinál semmit, nincs mire emlékezni, nincs mivel vádolni. De még nagyobb katasztrófa, mint a másik, mert szerintem az önszeretethez, amivel a nevelők hozzájárulnak, az két dolgot látok, az, hogy mit szeretünk. És itt az egy, szerintem ez egy élet meghatározó dolog, amit tanultam, mint gyerek, hogy én szeretetre méltó vagyok, vagy én nem vagyok szeretetre méltó. És hogyha akkor azt tanultam, hogy én egy senki vagyok, hogy engemet nem is kívántak, vagy nem törődnek velem, vagy én pluszba vagyok, vagy én nem vagyok semmire jó, miattam kellett ehhez a disznóhoz menjek, vagy ezt a tehenet elvegyem, vagy akármilyen formában, tehát lehet ezeket szebben is csomagolni. Van, aki ezt szó szerint hallotta, már az anyja hasába, és aztán amíg felnőtt. Na, ilyenre öntiszteletet, önbizalmat, önszeretetet építeni, katasztrófa. És a mondjuk évben többet ismerkedtem ezzel a témával, és javarésze ezeknek az embereknek igyekszik egy tiszteletes, egy jó életet élni, igyekszik karriert felépíteni, igyekszik mindenre, de akármennyit próbálkoznak azoknál, akinél ezek az üzenetek korai gyerekkorban ilyen rosszak voltak, negatívak, mindegyre szembeállnak a problémával, hogy én nem vagyok méltó. De akárhova ért el, és nem azt mondom, hogy az a mondás, hogy szegény gazdag ember erre szól, de néha bizony erre szól, hogy az, aki azt gondolta, hogyha ő karrier, ő pénz, ő gazdag, ő minden, oda jut, és még mindig üresen érzi magát. Mert ő beül senki, ő nem tudja magát szeretni, ő nem tud másokat szeretni, és ő nem méltó másnak a szeretetére. És ennél nagyobb szegénységet, hú. A másik dolog, amik ugyancsak a szülőktől, vagy a gondviselőktől tanulunk, az, hogy hogyan szeressem magamat. Tehát, hogyha az első az volt, hogy mit is van szeretnivaló, a katasztrofális helyzet az, amikor nincs, amikor nem vagy méltó. Na mostan, hogyha valamennyire méltó vagy, vagy hogyha egészen méltó vagy, következik a köret hozzá, hogyan szeressük, és ezt a környezetből szívjuk fel, mert ugye ez a világ, tehát ezt tanuljuk meg. Gyerekkorban nem tanulunk kritikusan, tehát nincsenek eszközeink, hogy kiértékeljük, hogy ez így nem jó. Itten meg olyan helyzetben is, ahol a közvetlen család nem igazán funkcionális, tehát nem kell egy katasztrófa legyen, vagy egy nyilvánvaló katasztrófa legyen, elég, hogyha bezárt ajtók között dolgok történnek, amíg... De itt már a gyerek, főleg, hogyha jól túlélte az első 2-3 évet, ráfigyel néha a szomszédokra. És igen, ez nálunk otthon így van, de Manci néniéknél vagy Peti bácsiéknál ez teljesen másképp van, és hogyha néha a Manci néni és a Peti bácsi vigyáznak a gyerekbe, miközben a szülők a munkában vannak, vagy ha kint az udvaron a szomszédoknak a gyerekeikkel játszok, akkor van esély, hogy ottan jobb dolgokat tanuljak meg, és ezekre akkor felnőtt korba jó esély van építeni.
0: Amíg beszéltél, az jutott eszembe, hogy az egyik ismerősömnek most mondták el a szülei, hogy véletlen baba. És hogy azért ez milyen egy késői trauma lehet neki, vagy hogy ezt most így... Lehet, hogy már könnyebben feldolgozza, mint hogyha mondjuk kisebb korából tudná. De így belegondolok, és nagyon önbizalom hiányos.
1: Szerintem... A világon több, mint a fél ember véletlen baba. Nem attól számít, hogy véletlen vagy akaratos, az, hogy hogyan várják, és aztán, hogy hogyan gondoskodnak róla.
2: Ez tiszta tízes. Amit mernék megkérdőjelezni az, hogy milyen bogár harapta faron azokat a szülőket, hogy ezt meg kellett mondani. És erre van konkrét dolog, amit átdolgoztam én. Én 64-es születésű vagyok, amikor iskolába kerültem, már a második osztályból állandóan délután voltunk, és sokáig nem értettem meg. Hát akkor kerültek iskolába 67-es, 68-as születésűek, nem tudom, ha éppen duplája volt, de legalább másfélszer annyi gyerek született a Ceausescu fajta meghatározás vagy törvény miatt. És gyakran feldobom a kérdést, amikor valaki abba az időszakba született. Sokan bevallják, hogy igen, az vagyok, de krecél a román fogalom, nem tudom, hogyha van egy magyar megfelelője. Találtam olyat is, aki azt mondta, nem, én egy kívánt gyerek voltam, én az elsőszülött voltam, de megnézve mai perspektívából a nem kívánt ikerlányok, mert már volt egy bátyjuk, és ki jár mostanak a kórházba az idős mamával? A lányok, nem a fiú. Hát ennyi év után annyira elszáll az, hogy mi volt ott a motiváció. Van egy lélek, van egy ember a világon, hogy viszonyulunk hozzá, mit adunk neki életre valót, és ő is önmaga, hol találja magát, talál valahol értelmet, örömöt az életbe. Hajrá!
0: Azt érintettük, hogy az önismeret nagyon sokat segít az önszeretetben, de mi a helyzet az önbecsüléssel és az önszeretettel?
1: Hát ahogy elmondtam, szerintem a kettő nagyjából ugyanaz. Tehát, hogyha nem becsülöm magam, nem is szeretem magam.
2: És hogyha csak ismerem magamat, azzal nem sokat értem, mert én annyira ismerem magamat, hogy minden szemetet tudok, olyan dolgokat is tudok, amit még a pszichoterapeutának is szégyeltem elmondani, vagy elmondtam egy részét, valamikor elkezdtem, láttam, hogy reagál, és mondom, nem muszáj, ezt is tudja. És akkor az önszeretet tulajdonképpen az, amelyik segít ezzel is pozitív módon elbánni. És tényleg segít vagy egy jó terapeutával, vagy egy jó lelkésszel, vagy jó barátokkal a szemetet is néha átturkálni, és hogyha jó társaságban vagyunk, szerintem az eredménye nagyon gyakran az, vagy a kilátás arra, hogy az eredménye az legyen, hogy elfogadnak. Azt mondják, nem vagy egyedül. Nekem nem azok a gondolatok, amik néha meglátogatnak, és nem tudom, hogy gyorsan elhesegetni őket. Kicsit másak, más árnyalat, más, de én se vagyok tökéletes, te se vagy a legaljasabb ember.
0: Az önszeretetnek van negatív formája?
1: A túlzott önszeretet? Mm-hmm. Hát az, nem is tudom, azt már nem is hívnám szeretetnek, az már inkább ilyen, nem tudom, ilyen fanatizmus, rajongok, hát nem hiszem, hogy azt sem mondanám, hanem...
2: Felajánlom az egocentrizmust, vagy a narcisszizmust, mind a kettő tulajdonképpen patológia, tehát az már nem szeretet, mert akkor nem szeretem magamat, hanem egy piedesztálra helyezem magamat, én vagyok a legfontosabb, vagy egy egyedüli, ami nem egy realista, nem egy kiegyensúlyozott hozzáállás, és ami azt jelzi, hogy én nem vagyok képes saját magamat egy realista módon kiértékelni, nézni, a többieket sem, tehát tulajdonképpen egy diszfunkcionális személy vagyok. Érdekes téma az, hogy az önszeretetnél a túl sok, vagy a túl kevés a nagyobbik baj. Hát egyértelmű, hogy az egyensúly az ideális. Na most, amikor vagyunk egyensúlyban, hogyha nem vagyunk egyensúlyban, meg az is előfordulhat, hogy egy kicsit átlengünk az egyik oldalról a másikra. De nem is hiszem, hogy itten a tökéletesség a fontos, hanem ennél fontosabb, hogy foglalkoztasson a téma, hogy néha-néha meglátogassuk, hogy valakivel, akinek a véleményét értékeljük, és akit érdemes elhallgatni, legyen az lelkész, pszichoterapeuta, barát, tanár, edző, nagynéni, nagybátyja, nem számít, hogy ki, hanem az, hogy valaki olyan legyen, aki az életét egy méltó módon éli, és aki érdemes megkérdezni és elhallgatni, hogy szóljon be egy kicsit az életembe. Olyan, aki nem fog megszidni, vagy aki nem fog leszólni hozzám, hanem meg tud nevezni egy pár jó dolgot, esetleg meg tud nevezni egy pár dolgot, ahol még érdemes dolgozni rajta, mert azért ez egy kicsit sarkos, még le kéne egy kicsit kerekíteni.
0: Amikor gondolkodtam az önszereteten, akkor eszembe jutott az, hogy önzés. Ez a szó. Hol van a különbség a kettő között? Vagy hol van az a határ, aminél összemosódhat az önszeretet önzéssé?
1: Hogy mással szemben lennék önző. Annyira szeretem magam, hogy másokra nem is gondolok. Uh-huh. Hát legalábbis én, ahogy én szeretem magam, ugyanúgy szeretek másokat is. Hogyha úgy érzem, hogy más nem szeret, és azt én okozom valamilyen féleképpen szándékosan, mert önző lennék másokkal szemben, akkor azzal magamnak is ártok. Az azt jelenti, hogy nem szeretem magam. Tehát, hogyha nem tudom, legalábbis én nem tudom elképzelni más ember nélkül az életem. Hogyha mellettem nincsen más valaki, és azokat én taszítom el, akkor nem látom, hogy hogyan tudnám szeretni magam.
2: Én amondója vagyok, hogy ha az önszeretet egészséges, kiegyensúlyozott, akkor az egy olyan ember, aki saját magát szépen tudja szeretni, aki jó helyt van. aki higgadt, aki nem kell bizonyítson, nem kell másokat összetaposson, hogy ő jobban érezze magát, aki alkalmas egy beszélgetésre, egy kérdésre, interakcióra. Az önzés meg nem jelez nekem higgadtságot, hanem ridegséget, félelmet jelez. Ott van valami baj van.
0: Könnyebb más szeretni, mint magunkat?
1: Most gondolkozom, hogyha van-e valaki, akit jobban szeretek, mint magamat. Vagy volt-e olyasmi? Hát, hogyha valakit jobban is szerettem, az is már nem szeretett volt, azt is jobb, minket felemeltem egy piedesztára, és valószínűleg azt éreztem, és azért hittem azt. Az valami nagyon szerelmes korszakom lehetett, mikor akár vonat elé ugrottam volna bárkiért is. Azt most nem csinálnám meg.
2: Akkor okay, se csináltad meg. Itt vagy velünk, örülök neki.
1: Nem, ahogy már mondtam, én próbálok magammal szemben is, és másokkal szemben is ugyanúgy fordulni. Szóval, ahogy más szeretek, úgy szeretem magam, és ahogy én szeretem magam, ugyanaz vetül rá másokra is. És egy kicsit úgy képzelem el magam, mint a legrégebbi barát, akiről tudok mindent is, nem mindent értek, de tudok róla mindent is, és lehet, hogy nem mindig tudom, hogy mi lenne a legjobb szó, amit szólnák magamhoz, de úgy képzelem, mint hogyha más látnék magam előtt, aki nem tudom, éppen a földön van. Én tudom a legjobban, mit szeretnék mástól hallani, és azt mondom el magamnak. Hogyha például lent vagyok, vagy hogy hogyan dicsérném magam akár.
2: Másat jobban szeretni, mint saját magamat, szerintem problematikus, és gyakran egy humbug, vagy egyszerűen nem való, vagy nagyon magas elvárásokat vetitek a másikra, vagy tulajdonképpen egy bálványt csináltam másból, vagy egyszerűen nem értem, hogy az, hogy mi az, hogy szeretet.
0: Oké, utolsó kérdésem. Hogyan szerethetjük jobban magunkat? Mi lehet a mondjuk az első lépés afelé, hogy szeressük magunkat?
2: Szerintem itt nagyon különböző helyzetekről beszélünk, mert azok, akikben már megvan valamennyi szeretet, és merném állítani, hogy mind a hármunkban itt a beszélgetésben megvan. Nem tökéletes, de téma, foglalkoztunk vele, igyekszünk lépkedni, botladozunk, esünk, de folyamatban vagyunk, és szerintem nem meglepetés, hogyha azt mondom, hogy ez a fajta beszélgetés, na nem muszáj az Ágnus Rádiónál legyen, de ez fantasztikusan segíthet, tehát köztünk például nagyon nagy a különbség évben, vagy nemben, élettapasztalatban, de sikerül egymást megtiszteljük, sikerül egymástól tanulni, és ez számomra nagyon értékes. Na mások, akik sokkal rosszabb helyből indultak, akik nincs kizárva, hogy gyűlölik magukat, mert ezzel nőttek fel, ezt kapták ajándékba a nevelőktől. Az egy teljesen más kiinduló pont, aki azt tanulta, hogy ő nem méltó szeretetre, annak nagyon nehéz azt az információt, vagy azt a hozzáállást megváltoztatni. Hát könnyű válaszom erre nincsen. Sajnos szerintem ez az egyik, az Úr Jézus erre két jellemző dolgot mondott. Egy, hogy szeresd a fele barátodat, mint saját magadat, és a másik az, hogy az, akinek van, az még fog kapni, az, akinek nincs, no bueno.
1: Hát szerintem ez ritka olyan eset, amikor azt mondom, hogy talán ez egy olyan probléma, amit nem magunkban tudunk megoldani. Szerintem, aki nem szereti magát, az nem fog foglalkozni magával. Ebben az esetben szerintem a legjobb megoldás az, hogyha olyan emberekkel veszük körül magunkat, akik látják bennünk az értéket. És remélhetőleg idővel mi is meglátjuk.

Az elmúlt közel fél órában Kun Tamással és Mádli Andrással beszélgettem az önszeretetről. Hogyha önöknek is van hozzáfűznivalójuk, vagy bármilyen témaötletük, amiről szeretnének hallani, akkor várjuk az agnoszkukac agnoszradio.ro e-mail címre.

0: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Ágnus Rádióban.
1: Szempontok című rovatunkat sugároztuk, amelyet Lukács Orsolya szerkesztett. A következő percekben híreinket hallják.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, hírenk először címszavakban. Szögletes kisautót fog gyártani a Dacia. Kukoricából, napraforgóból és rozsból is jó termés ígérkezik. Csak engedéllyel lehet kereskedelmi célra gombát és erdély gyümölcsöt gyűjteni. Nem hívják meg Magyar Pétert tusványosra. Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Hipster néven új, teljesen elektromos meghajtású, kifejezetten városi forgalomra tervezett személygépkocsit fog gyártani a Dacia. A kisméretű jármű prototípusát tavaly mutatták be, most pedig a forgalomban is kipróbálták. Rövid távon Párizs utcáin közlekedett. Majd leparkolták, hogy a járókelők véleményt mondhassanak róla. Adta hírül a Profit.ro. Az autót sokan megbámulták, s egyértelműen pozitívan nyilatkoztak róla. Volt, aki szögletesnek, de kedvesnek, illetve a jövő autójának nevezte. Más egy Lego építőkockához hasonlította, de kapott futurista és cool minősítéseket is. A cégvezetés közvéleménykutatásnak szánta az informális párizsi bemutatót. A Dacia Hipster mindössze 3 méter hosszú, a magassága 1,52, a szélessége pedig 1,55 méter. Könnyű lesz parkolóhelyet találni neki. A csomagtartója 70 literes, azonban a hátsó ülések lehajtásával 500 literre növelhető. Az Európai Bizottság tudományos szolgálatának becslései szerint hektáronként 5,18 tonna lehet a búzaidei termés átlaga, írja az ekonomika.net. Ez mintegy 6%-kal marad el a tavalyi rekordértékű hozamtól. A gazdák 2,23

0: millió hektáron vetettek búzát, ami azt jelenti, hogy 11,5 millió tonna lehet az idei termés. Tavaly a termesztők 12,6 millió tonna búzát takarítottak be. Az uniós átlaghozam 5,79 tonnának ígérkezik, ami 5%-kal kisebb az egy évvel korábbinál. Az árpatermesztők 5,1 tonnás átlagos hozamra számíthatnak, ami 6%-kal gyengébb a 2025-ösnél. Idén 501.100 hektár az árpa termőterülete, ami 2,5 millió tonnás termést jelent, ez lényegesen kisebb a tavalyi 3,4 millió tonnánál. Ellenben a kukorica esetében jók a kilátások, a várható hozam 4,15 tonna hektáronként 5%-kal jobb a tavalyinál. A gombák és erdélygyümölcsök kereskedelmi célú gyűjtését kizárólag 410/2008-as számú környezetvédelmi miniszteri rendelet előírásainak megfelelően kiadott engedély alapján az abban jóváhagyott mennyiségi kereteken belül lehet végezni. Figyelmeztetett csütörtökön kiadott közleményében a Hargita megyei környezetőrség. Mint a hatóság kiemeli, Hargita megyei erdei és természetes ökoszisztémái gazdag biodiverzitást és értékes természeti erőforrásokat kínálnak. A gombák nem csak biológiai szempontból lenyűgözőek, hanem az erdélyi ökoszisztémák egészséges működéséhez is nélkülözhetetlenek. Védelmükkel nem csak a biológiai sokféleséget őrizzük meg, hanem hozzájárulunk az erdők természetes egyensúlyának fenntartásához is. Hívták fel a figyelmet. Németh Zsolt, Tusványos egyik alapítója közölte, a szervezők nem hívják meg a Tusnádfürdői Szabad Egyetemre Magyar Pétert. A miniszterelnök korábban azt mondta, a szervezők gyávák meghívni őt az adófizetői pénzen működő táborba. Miért ne hívjuk Magyar Pétert Tusványosra? Azért, mert egy esemény szervezőinek úri joga, hogy kit hívnak meg egy általuk szervezett eseményre, és kit nem. Magyar Péter folyamatosan minősíthetetlen hangnemben sértegeti politikai ellenfeleit, partnereit, beleértve a külhoni magyar vezetőket, írta a csütörtöki Facebook bejegyzésében Németh Zsolt. A Fidesz képviselője hozzátette, Tusványos a demokrácia és párbeszéd kultúrájának rendezvénye, Magyar Péter egy pár nappal ezelőtti parlamenti felszólalásában nehezményezte, hogy nem kapott meghívót Tusnádfürdőre. Mint mondta, rengeteg adófizetői pénz van Tusványosban. A szervezők mégis gyávák meghívni rá a miniszterelnököt, miközben a volt kormányfő ott lesz. Németh Zsolt korábban egy podcast műsorban jelentette be, megállapodtak Orbán Viktorral, a Fidesz elnök jelen lesz a 35. bálványosi nyári szabad egyetemen és diáktáborban. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 23-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 60-bani és 100 magyar forint 1 lej 48-bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma napos lesz az időnk. A nap csúcshőmérséklete 32 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Eger Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzés alapján készült. Jó hírrovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Te pedig Efrátai Betlehem, bár a legkisebb a Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdani időkbe, a távoli módba. Mikiás proféta, proféciás könyvéből, az 5. rész 1. verse.

0: Amikor Jézus megszületett a júdai Betlehemben, Herodes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és azt kérdezték, hol van a zsidó királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Máté evangéliuma második fejezetéből az első és második vers.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Versrovatunk következik, amelyben Reményik Sándor A legszebb szó című költeményét osszuk meg.

Reményik Sándor, a legszebb szó. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon. Ha jól nem tudtam volna réges-rég, most megtanulhattam a beteg ágyon. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon. Ahogy kitágul ősi jelentése, és túlnő lassan véren és családon, de visszatér, mint gazdag bujdosó, lélekkel hintve meg, szentelve meg, mi vér szerint való. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon, mikor így szólhatok valakihez, s nem a lapos hűvös szóval, barátom, az nekem békességem s boldogságom. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon. Harmata réten, illata virágon, barackvirágszín sejtelem a tájon, hogy fakad még rügy minden száraz ágon. Testvériség, nincs szebb szó a világon. A szabadság s az egyenlőség álma elbukott. Sodró időn ezer gáton, a bebizonyult lehetetlenségen s a vérrel macskolt őrült akaráson. A forradalom örökségeképpen, a háromságból lobogó fehéren egyedül a testvériség maradt, omló világok romjai alatt. Testvériség. Nincs szebb szó a világon, s én hinni, hinni vágyom. Én minden széllel szemben hinni vágyom. Ez az egy álom, nem csalóka álom. Rendtárs, polgártárs, elvtárs, honfitárs, eltűnnek egyszer mind e szólamok, és elvesznek a mélyben, partalan semmiségben. S egy szó zeng majd csak a világ fölött, örök üdvözlégyképpen. Testvér, testvérem.

0: Thank you for being with us today, and I hope that you will join us next week too. Till then, God bless.
1: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
2: Grand Work angol nyelvű rovatunkat hallották Szecsüdi Árpád szerkesztésében.

Lassan műsoridőnk a végéhez érkezik, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Munkatársaim és jó magam nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A nap gondolatával búcsúzom, amely Márai Sándor magyar írótól származik. Az ember csak úgy és annyira tud fejlődni, amennyire képes szeretni másokat jobban, mint önmagát. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha pedig üzenni szeretnének nekünk, megtehetik az agnus@agnusradio.ro e-mail címen, vagy a 0264 441 968-as telefonszámon. A Ma Déli Magazin műsor házigazdáját, Szabó Anitát hallották. Áldott kellemes hétvégét kívánok minden kedves hallgatónak. Békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

A világunk megváltozott. A szárazság 111 éve tart. A túlélők versenyt futnak az idővel. Keresik a megoldást.

0: hatalmas csalássorozatot lepleztek le, amiben több cég is érintett.
1: Pénzügyi válságban is nőtt a munkanélküliség.
2: Egy két fős banda egy pénzszállító autót rabolt ki.
3: A rendőrségi jelentések szerint a több órás áramkimaradás alatt megszaporodtak a betörések.
4: Folyamatosak a tüntetések.

zeném által szeretnék közelebb kerülni az emberekhez. És szeretném, ha az emberek közelebb kerülhetnének egymáshoz. Ez lenne a lényeg.

0: Nagyon szépen köszönjük!
1: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Szögletes kisautót fog gyártani a Dacia. Kukoricából, napraforgóból és rozsból is jó termés ígérkezik. Csak engedéllyel lehet kereskedelmi célra gombát és erdélyi gyümölcsöt gyűjteni. Nem hívják meg Magyar Pétert tusványosra. Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Hipster néven új, teljesen elektromos meghajtású, kifejezetten városi forgalomra tervezett személygépkocsit fog gyártani a Dacia. A kisméretű jármű prototípusát tavaly mutatták be, most pedig a forgalomban is kipróbálták. Rövid távon Párizs utcáin közlekedett. Majd leparkolták, hogy a járókelők véleményt mondhassanak róla. Adta hírul a Profit.ro. Az autót sokan megbámulták, s egyértelműen pozitívan nyilatkoztak róla. Volt, aki szögletesnek, de kedvesnek, illetve a jövő autójának nevezte. Más egy Lego építőkockához hasonlította, de kapott futurista és cool minősítéseket is. A cégvezetés közvéleménykutatásnak szánta az informális párizsi bemutatót. A Dacia Hipster mindössze 3 méter hosszú, a magassága 1,52, a szélessége pedig 1,55 méter. Könnyű lesz parkolóhelyet találni neki. A csomagtartója 70 literes, azonban a hátsó ülések lehajtásával 500 literre növelhető. Az Európai Bizottság tudományos szolgálatának becslései szerint hektáronként 5,18 tonna lehet a búzaidei termés átlaga, írja az ekonomika.net. Ez mintegy 6%-kal marad el a tavalyi rekordértékű hozamtól. A gazdák 2,23 millió hektáron vetettek búzát, ami azt jelenti, hogy 11,5 millió tonna lehet az idei termés. Tavaly a termesztők 12,6 millió tonna búzát takarítottak be. Az uniós átlaghozam 5,79 tonnának ígérkezik, ami 5%-kal kisebb az egy évvel korábbinál. Az árpatermesztők 5,1 tonnás átlagos hozamra számíthatnak, ami 6%-kal gyengébb a 2025-ösnél. Idén 501.100 hektár az árpa termőterülete, ami 2,5 millió tonnás termést jelent, ez lényegesen kisebb a tavalyi 3,4 millió tonnánál. Ellenben a kukorica esetében jók a kilátások, a várható hozam 4,15 tonna hektáronként 5%-kal jobb a tavainál. A gombák és erdélygyümölcsök kereskedelmi célú gyűjtését kizárólag 410/2008-as számú környezetvédelmi miniszteri rendelet előírásainak megfelelően kiadott engedély alapján az abban jóváhagyott mennyiségi kereteken belül lehet végezni. Figyelmeztetett csütörtökön kiadott közleményében a Hargita megyei környezetőrség. Mint a hatóság kiemeli, Hargita megyei erdei és természetes ökoszisztémái gazdag biodiverzitást és értékes természeti erőforrásokat kínálnak. A gombák nem csak biológiai szempontból lenyűgözőek, hanem az erdélyi ökoszisztémák egészséges működéséhez is nélkülözhetetlenek. Védelmükkel nem csak a biológiai sokféleséget őrizzük meg, hanem hozzájárulunk az erdők természetes egyensúlyának fenntartásához is. Hívták fel a figyelmet. Németh Zsolt, tusványos egyik alapítója közölte, a szervezők nem hívják meg a Tusnádfürdői Szabad Egyetemre Magyar Pétert. A miniszterelnök korábban azt mondta, a szervezők gyávák meghívni őt az adófizetői pénzen működő táborba. Miért ne hívjuk Magyar Pétert tusványosra? Azért, mert egy esemény szervezőinek úri joga, hogy kit hívnak meg egy általuk szervezett eseményre, és kit nem. Magyar Péter folyamatosan minősíthetetlen hangnemben sértegeti politikai ellenfeleit, partnereit, beleértve a külhoni magyar vezetőket, írta a csütörtöki Facebook bejegyzésében Németh Zsolt. A Fidesz képviselője hozzátette, tusványos a demokrácia és párbeszéd kultúrájának rendezvénye, Magyar Péter egy pár nappal ezelőtti parlamenti felszólalásában nehezményezte, hogy nem kapott meghívót Tusnádfürdőre. Mint mondta, rengeteg adófizetői pénz van tusványosban, A szervezők mégis gyávák meghívni rá a miniszterelnököt, miközben a volt kormányfő ott lesz. Németh Zsolt korábban egy podcast műsorban jelentette be, megállapodtak Orbán Viktorral, a Fidesz elnök jelen lesz a 35. bálványosi nyári szabad egyetemen és diáktáborban. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 23-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 60-bani és 100 magyar forint 1 lej 48-bani.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma napos lesz az időnk. A nap csúcshőmérséklete 32 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Agyar Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzés alapján készült. Jó hírrovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Íris telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Te pedig Efrátai Betlehem, bár a legkisebb a Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdani időkbe, a távoli módba. Mikiás próféta, proféciás könyvéből, az 5. rész 1. verse.

0: Amikor Jézus megszületett a júdai Betlehemben, Herodes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és azt kérdezték, hol van a zsidó királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Máté evangéliuma második fejezetéből az első és második vers.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
0: Reklám. Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Viski Folk műhely.
3: 18. alkalommal került megrendezésre a Viski Népzene és Néptánc tábor. Idén is sikerült 70 gyereket, majdnem 80 gyereket foglalkoztatnunk ebbe a táborba. Különböző szekciókba, hegedű, brácsa, bőgő, harmonika, népének, citera, cimbalom, színes volt a paletta.
2: Ünnepi istentiszteletre gyűlt össze a tokai református gyülekezet.
4: Nekem az elhívásom igazából, amit már úgy én is érzékeltem, vagy felfogtam, hogy az Isten szól, az nagyon későn érkezett, gimnáziumi évem utolsó évében, annak is az utolsó hónapjaiban, az érettségi előtt. Én orvosira készültem 13 évig, és aztán az Isten úgy alakította, hogy erőteljesebben kellett neki egy kicsit formálnia engem ahhoz, hogy rájöjjek, hogy amúgy évek óta azt formálja, hogy őt szolgálja milyen módon.
2: Indul a 15. kolozsvári ünnepi könyvhét.
5: Idén az eddig évek hagyományaival picit szakítva nem egy díszmeghívottunk van, hanem rögtön kettő, és közös vonás bennük, hogy mindketten Kolozsvárhoz kötődnek, és két olyan alkotóról van szó, és most már elárulom a nevüket is, az egyik Balla Zsófia költő, a másik pedig Bodor Ádám, aki ráadásul idén töltötte be februárban 90. életévét, tehát most egy dupla jubileumról is beszélhetünk, és hát külön öröm számunkra, hogy ilyen időskorban is nagy szeretettel elfogadta a meghívásunkat, és igyekszünk méltó módon köszönteni a művész urat, aki hát véleményem szerint jelen pillanatban, hogyha kortárs magyar irodalomról és prózáról beszélünk, az egyik legjelentősebb alkotója a magyar irodalomnak, és itt nem csak az erdélyi magyar irodalomról beszélünk, hanem tágabb értelemben.
2: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A Viski Folk műhely egy kárpátaljai kulturális és hagyományőrző műhely, amelyet Becske Adrien vezet. Az intézmény rendszeresen tart népzenei, néptánc és kézműves foglalkozásokat, ahol közel 80 helyi gyermekkel és fiatallal ismertetik meg a népi hagyományokat. Június elején zajlott a Viski Népzene és Néptánc tábor, amelyet minden évben megszerveznek. A folk műhelyről és a táborokról Becske Adriennel, a Viski Folk műhely vezetőjével beszélget Birta Zoltán.
6: Nagyon izgalmas hetek és napok zajlanak.

0: csoport, a szivárványtánc csoport haladó és kicsik csapata. A kicsik szatmárit tanultak, a nagyok magyar bődit, és a helyi oktatók oktatták őket, a zenészeket pedig zömébe erdélyi oktatók és anyaországi oktatók, ott válaszúti muzsika volt a palettán, és rába közi, tehát egész héten zajlottak ezek a foglalkozások, délután a gyerekeknek kézműves foglalkozásokat tartottunk a Viski tájházba, a többi foglalkozáshoz pedig a helyi magyar iskolába zajlottak, esténként táncházzal zárt, és akinek még maradt ereje és kedve, ahol már a családtagok is felnőttek is jöhettek, az a viskétteremben volt egy ilyen kis folkocsmának nevezett kis összejövetel, ahol is az erdélyi oktatók különféle muzsikával szórakoztatták az egybegyülteket. És akkor ezt az egész hetet egy záró műsorral fejeztük be, ahol a gyerekek bemutathatták, hogy mit tanultak a hét folyamán, és mire felszusszantunk volna és levegőt vettünk volna, másnap már indultunk egy biciklitúrás, ottalvó, sajáni kirándulás, hiszen egész évben tényleg mindenhová hoztuk, nyúztuk őket órákra, fellépésekre, és ez volt a jól megérdemelt pihenés, ahol lovagolhattak a gyerekek, a Viski Jótékonysági Alapítványnak a jóvoltából, medencézhettek, bogrács hoztunk, sátorba aludtunk, tehát tényleg én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen, azzal együtt, hogy fárasztó, nagyon feltöltő alkalmak voltak, hiszen ilyenkor együtt vannak, mással foglalkoznak, mint ami körülvesz minket a hétköznapokba. Úgy gondolom, egy kicsit sikerült mindenkinek kiszakadni, tanulni és feltöltődni. És mire magunkhoz tértünk volna, addigra már itt találtuk magunkat Sátoraljaújhelyen, ugye, ahol az ismert körülmények miatt itt kell megtartsuk a kárpátaljai népzenés néptánctábort, ami idén jubilál. 30. alkalommal kerül megrendezésre. Lesz két külön műsor a táboron belül, azaz egyik a Szóla Fülemüle népzenei és néptánc versenyen díjazottak gálája, és az Átalmennék én a Tiszán díjazottak gálája, amit aztán egy 20. jubileumi Pál István szalonna és bandája koncerttel fűszereznek meg a szervezők.
1: Maradjunk kezdetben a ti közösségeteknél, a Viski Folk Műhely egész évben közösségben tartja a viskis vonzás körzetében lévő gyermekeket. Mesélj magatokról, mesélj arról, közel 80 gyermekről, mi az évi munkátok, amit mindenképpen érdemes bemutatni a hallgatóknak?
0: Hát én úgy gondolom, hogy azon felül, hogy mi oktatunk és a gyerekeket próbáljuk közösségbe tartani, tehát hogy mindenféle programokat szervezünk nekik azon kívül, hogy az oktatási anyag is zajlik. Tehát évközben is különböző táncházakat szervezünk nekik, másféle kirándulásokat is, például a Tiszát voltunk takarítani, egy kezdeményezhez csatlakoztunk, különböző fesztiválokon lépünk fel, de én úgy gondolom, hogy a legeslegfontosabb célja ennek a műhelynek az, hogy ezeket a gyerekeket közösségbe tartja. Tehát, hogy oké, hogy megtanulják azt, amit mi kérünk tőlük, és tényleg kedvükből csinálják, mert azt látjuk sokszor, amikor már nem is kell, hogy zenéljenek, tehát nem kötelező, akkor ők összeállnak kis bandákba, és akkor mindenki húzza, amit tud. És a végén összeáll egy jó kis muzsikálás. Meg például most, ahogy jöttünk ide a táborba, a buszon énekelték. Azt énekelték a gyerekek, amit a Viski táborba tanultak. Hát ilyenkor látjuk azt, hogy annak a munkának van eredménye és haszna, mert ilyen észrevétlenül lehet, hogy a gyerek észre sem veszi, hogy ez belé ivódik, és ő ezt már tovább viszi. Sokszor évközben bosszankodunk velük, de hát szerintem ez a pedagógus lét, ez már csak ilyen, és én személy szerint többször mondom, hogy kész, adom vissza a diplomámat, én ezt már nem tudom, hogy csinálni, mert különbözőképpen próbálok hozzájuk állni, és mindenféle technikát kipróbáltatnak velem, hogy tudok eljutni hozzájuk, és azt mondom, hogy így a végére, amire összeáll az összkép, akkor látom, hogy van értelme. Bármikor benne vagyunk, akkor én személy szerint elég sokszor el vagyok keseredve, de a végére mindig felemelő az, amikor látom, hogy boldogok, hogy muzsikálnak, hogy énekelnek, hogy táncolnak, ilyenkor érzem azt, hogy mégis van remény.
1: A Felső-Tiszavidékén 80 gyermek magyar muzsikát játszik egy héten keresztül, ez egy óriási eredmény, és kérlek, mesélj

0: közösségnek a segítőiről említetted, hogy erdélyi zenekar Gusztáv talpalából, illetve a képzéseknek a részében is segítettek sokan, mesél róluk.
1: Az idei alkalommal már úgy próbáltuk alakítani a tábori oktatók névsorát és résztvevői listáját, hogy minél több helyi oktatót tudjunk bevonni, hiszen itt a Hagyományok Háza a kárpátaljai hálózatának is köszönhetően rengeteg képzés van évközben is, akár a táncpedagógusok részére, úgy, mint a népzené pedagógusok részére. Ezt kiaknázandó döntöttünk úgy, hogy a helyi oktatók tanítják a táncot, az egyik Váradi Enikő és Orosz Péter, akik ugye a Rezeda folkműhely vezetői is, a kicsiket pedig a helyi oktató Győrös Takács Dóra és Takács Ákos oktatták, tehát ők évközben is ők az oktatói a folkműhelybe a táncosoknak. Egész évben járnak hozzánk Nevetlen faluból a Csetneki Ferenc és Kurendás Szilvia előző furuját oktat, Szilvia pedig cimbalmot, tehát heti rendszerességgel teszik meg azt a 160 kilométer oda-vissza utat, hogy a folkműhelybe is legyen furuja és cimbalom oktatás. Ezért a furuja oktatót is, a Csetneki Ferencet kértük fel, hogy vezesse az oktatást a folkműhelybe. A citera oktatónk pedig, a Hetzel Katalin, ő pedig a növendékem volt, tehát a brácsás növendékem volt, most is brácsázik a Viski Fricskák zenekarba, és tehát amikor úgy alakult, hogy nem volt citera oktatónk, akkor én emlékeztem, hogy ő régebben citerázott, és megkérdeztem, hogy lenne kedve elvállalni a citera oktatást. Nagyon szívesen és nagyon nagy örömmel mondott igent. Neki az oktatója és mentora a Budapesti Hagyományok Házából Berta Alexandra, akivel heti szinten konzultálnak, kis videókat küld neki Alexandra, így segíti az ő munkáját is, és elég szép eredménnyel szerepeltek most a Szóla Fülemüle népzenei és néptánc versenyen, hiszen a saját kategóriájukba, a nagyobb kategóriájába kiemelt első arany helyezést hoztak el. Tehát ez is már egy pozitív hozadéka annak, hogy van ez a folkműhely, és zajlik az oktatás, és a rendszeres oktatás, ez nagyon fontos, hogy nem csak néha, vagy ritkán, hanem folyamatosan és rendszeresen. Itt említeném, aki persze nem volt még oktató, de szeretném megemlíteni, Jőrös Ádám volt tanítványomat, és ugye aki Petrécs Dániel tanítványa is, és számtalan erdélyi és anyaországi mentora volt. Tényleg sokan tettünk hozzá ahhoz, hogy ő most pillanatnyilag a Nyíregyházi művész szakgimnáziumba a népi hegedű szakon tanul. Tehát nagyon jó volt a záró műsoron is megmutatni, hogy honnan, hová lehet eljutni. Hiszen vannak a kezdő hegedűsök, akik gyakorlatilag a süs felnappal kezdik, és így kezdte Ádám is, és akkor most itt a záró műsoron külön egyéni blokként egy kalotaszegi összeállítást játszott, hogy tényleg, hogy hová lehet ez alatt a 8-9 év alatt eljutni. Nagyon sok idő, tudom, de rendszeres gyakorlással és foglalkozással, és hogyha oda teszi magát valaki, akkor ennek van eredménye, és ugye aztán választhatja ezt magának akár pedagógus létként, tehát hogy a folytathatja majd a munkánkat. És szokott is hazajárni, és amikor otthon van, mindig jön, és mindig megkérdezi, hogy segíthet-e valamiben, és behívom órára, és oda-vissza mentoráljuk egymást, de leginkább én, hogy akkor hogy néz ki az, hogy valaki tud játszani, de hogy lehet, hogy kell azt meg is tanítani, hogy valaki tudjon játszani. Tehát ez is egy ilyen nagyon pozitív hozadéka a folkműhelyes létnek. És hogy visszakanyarodva az oktatókhoz, a népi éneket Pál Eszter oktatta, ugye, aki utolsó díjasként, tehát mondtuk is a gyerekeknek, hogy húzzák ki magukat, mert azért nem mindenkit oktat Kossuth díjas népi ének oktató. A harmonikásokat pedig édesapja, ugye, Pál Lajos bácsi, aki nagy lelkesedéssel jön, és még mindig tanítja a Viski harmonikásokat nagy lendülettel, és innen is kívánok neki még nagyon-nagyon sok egészséget és türelmet és hosszú életet, mert ő is és Pál Katinén is rengeteget tettek abba bele, hogy ez a Viski tábor létrejöjjön, és akár nem szeretném elfelejteni, és szeretném kihangsúlyozni Ötvös Sándornak is a nevét, aki az egésznek a megálmodója volt és kitalálója ezelőtt 18 évvel, és nagy szívfájdalma, hogy itt már hosszú évek óta nem lehet ott ezen a népzenei táboron, de mindig mindent megtesz, amit tőle telik, amit meg tud tenni ugye Magyarországról, akár Pál István Szalonna is, aki, hogyha kell hangszert küld, hogyha kell, akkor zenei anyagba mentorálja a csapatot, és ilyen, ez egy nagyon-nagyon nagy összefogás, és egy nagyon nagy munka, hogy ez így működjön. És ugye az ismert körülmények között nem mindenki mer most jönni az országunkba. Az erdélyi oktatók, vonós hangszerek oktatók ez alól kivétel, ők már az első napoktól, ahogy most már lassan 5 éve, hogy tart ez a helyzet már, tehát ők járnak a Viski táborba népi vonós hangszereket oktatni. Kallós Zoltán alapítvány népzenészei, tanárai, nem mindenki, de van, aki ott tanít, van, aki a Tokos bandának a primása, vagy a Sábert nevét említeném, akik ugye valamelyik évben, már nem tudom, mikor megnyerték a Felszállott a páva népzenei versenyt, és ő az, aki minden évben összefogja az ő csapatát. Tehát nekem nagyon könnyű dolgom van, mert őt felhívom, megmondom a dátumot, elmondom, hogy kikre van szükségem, és onnantól kezdve ő szervezi össze azt a csapatot, akivel majd jönnek, és nagyon nagy lelkesedéssel tanítják a gyerekeket, akár itt a hegedűsök is 3 csoportban voltak, 3 különböző szinten, aztán esténként a táncházat játsszák, és aztán majd a folkocsmát. Óriási lehetőség ez a miski lakosoknak, hogy ilyen zenészek jönnek, és próbálják meg színesebbé tenni a szürke hétköznapokat.
2: Az elmúlt percekben Becske Adriennel, a Viski Folkműhely vezetőjével beszélgettünk.

0: Az anyaország. Ünnepi istentiszteletre gyűlt össze a tokai református gyülekezet, ahol június 14-én Mészáros István esperes beiktatta lelkipásztori tisztségébe Tóth Kisesztert. Szolgálatának vezérigéjéül Pál apostol Timóteushoz írt második levelének szavait választotta: hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben. A beiktatott lelkipásztorral Sütő Dávid Peldé készített interjút.
1: Nekem az elhívásom igazából, amit már úgy én is érzékeltem, vagy felfogtam, hogy az Isten szól, az nagyon későn érkezett, gimnáziumi évem utolsó évében, annak is az utolsó hónapjaiban, az érettségi előtt. Én orvosira készültem 13 évig, és aztán az Isten úgy alakította, hogy erőteljesebben kellett neki egy kicsit formálnia engem ahhoz, hogy rájöjjek, hogy amúgy évek óta azt formálja, hogy őt szolgálja milyen módon. Úgyhogy az utolsó években így az érettségére készülés valahogy már nem úgy működött, vagy nem úgy sikerült, ahogyan én elképzeltem, és akkor azért úgy jöttek az igei megszólítások, emberek által, tehát ilyen nagyon-nagyon vegyes volt, nagyon észhez kellett, hogy térjek, hogy aztán eljöjjön bennem a felismerés, hogy egyébként ez az én utam.
2: Mi volt a konkrét felismerés, ha szabad rá kérdezni, mi volt ez a mérföldkő, hogy ez a pont, ahonnan úgy gondolja tiszteltes asszony, hogy akkor itt történt meg igazán a megszólítás?
1: Igazából ezek az emberi sikertelenségek abban, amit elképzelünk. Hogy szeretne valamit az ember, nagyon szeretné, a saját tervei, a saját feje után megy, ugye ez ilyen nagyon, nagyon átlagos, és nem jönnek össze. És amikor elkezd gondolkodni, akkor szól az Isten. És nekem az otthoni lelkipásztorom prédikációi által, hát nem is tudom, de tényleg ilyen hetek voltak, amikor valahogy minden egyes vasárnap elhangzott az az ige, hogy menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népet, és egyszer édesanyámmal sétáltunk haza a templomból, és mondtam, hogy anya, szerintem lelkész leszek, és nézett rám elkerekedett szemekkel, hogy megbolondult a gyerek, vagy nem tudom, és elmentem a teológiára, utána nyílt napra, és egyből biztos lett bennem az érzés, de nyilván az ember mindig erősebb akar lenni az Istennél, és azért ott voltak még félresiklások, de aztán az Úristen elvégzett mindent, hál' Istennek, ezt tudom mondani.
2: A teológiai évek milyenek voltak, milyen hangulatban teltek, milyen tanulmányok voltak, hogyan emlékszik vissza rá? Hol végezte a teológiát?
1: Én Debrecenben végeztem a teológiát. Nekem az egy nagyon, nagyon szép 6 év volt. Nem volt nyilván nehézségmentes. Tehát azért voltak buktatói, voltak nehézségei, volt, mikor ott akartam hagyni, volt, mikor azt mondtam, hogy elmegyek máshová, de az sohasem kérdőjeleződött meg bennem, hogy teológián kell legyek. Olyan nehézségek, mert nyilván az ember, mikor emberekkel van együtt, adódnak. Olyan volt, hogy el akartam menni másik teológiára, de nagyon a helyemen voltam, és nem volt kérdés, hogy itt maradjak, vagy ezen a vonalon menjek tovább. És azt tudom mondani, hogy azért is volt jó, mert olyan emberi kapcsolataim alakultak ki, amik egyébként most is megvannak, és azt gondolom, hogy ez már, hát jó esélye, már így is marad. Úgyhogy abszolút, abszolút pozitív, meg szép emlékek vannak.
2: És a lelkészi munka hogyan kezdődött, az első gyülekezet hol volt, és hogyan jutott el ide Tokajig, tiszteletes asszony?
1: Hát mondanám, hogy egyetlen helyen szolgáltam, egy közösségben, 5 gyülekezetben. Kikerültem 6. évre a Gávai Református Egyházközségbe, ugye ez Gáva Vencsellő, de ott 2 gyülekezet van, Gáván és Vencsellőn, és egy lelkipásztor viszi Gávát, Vencsellőt, Balsát, Szabolcsot és Tímárt. Egy házas pár van ott, én hozzájuk kerültem, és így belekóstoltam azon nyomban abba, hogy mit jelent több helyen lelkésznek lenni. Itt volt a 6. évem, a gyakorlati évem, és aztán maradtam beosztott lelkésznek, utána már voltam helyettes lelkész ott, de hogy a 4 év az így telt el, hogy így 3-an szolgáltunk, úgyhogy ez volt a nagy kitekintésem Tokaj előtt, mielőtt ide érkeztem.
2: Ide hogyan érkezett, mi hívta ide a tokai gyülekezetbe?
1: Én azt gondolom, hogy mindig eljön egy lelkipásztor életében, így a gyakorlati évek, a beosztott lelkészi évek elteltével egy olyan időszak, amikor érzi, hogy most már menni kell. Nem azért, mert feltétlenül szeretne, nem azért, mert valami nagyon rossz, mert én nagyon szerettem ott lenni, és nagyon nehéz volt onnan eljönni, nagyon, nagyon családias volt, hanem hogy másfelé kell menni, máshol is meg kell tenni azt, amire az Isten hív. És ez így volt egyébként, mielőtt Tokajba jöttünk. Nem volt olyan bennem, hogy már tudtam, hogy lehet idejönni, vagy nem hívtak még. Csak elkezdett bennem motoszkálni az a dolog, hogy lehet, hogy váltani kell. Ezt imádsággal megküzdötte az ember, és aztán az Istennek az volt a válasza, hogy érkezett a tokai gyülekezettől egy meghívás, egy felkérés, hogy lelkipásztort keresnek, és nem-e. És akkor mondtam, hogy akkor lehet, hogy de, mert hogy akkor ez a válasz.
2: Hogyan látja, milyen az itteni gyülekezet, mióta szolgál itt?
1: Hát 2025. augusztusában jöttem, vagy akkor költöztem. Igazából az érdemi szolgálatot a szeptemberben kezdtem meg. Más a közösség, mint mondjuk a Nyírségben. Én szabolcsi gyerek vagyok, tehát Borsodba jönni nekem érdekes volt megtapasztalni azt, hogy egyébként tényleg mások az emberek. Nem rossz értelemben, csak hogy másak egy picit, pedig csak a Tisza választ el bennünket egymástól. De én azt gondolom amúgy, hogy nagyon nyitott gyülekezetbe jöttünk, egy nagyon segítőkész gyülekezetbe, egy nagyon éber gyülekezetbe, és azt tudom mondani, hogy egy olyan gyülekezet vesz most bennünket körbe, akik amúgy hát akarnak fejlődni, akarnak még többet az Isten közelébe lenni, a lelki dolgokra vágynak, és ez iszonyatosan nagy ajándék a mai világban. Egy lelkipásztornak meg tényleg, hogy nem kell azért küzdeni, hogy a lelki dolgok érdekeljék az embereket, vagy nem kell kényszeríteni őket, hogy jöjjenek el egy programra. És mi nagyon pozitívan éltük meg ezt a váltást egyébként.
2: És milyen programokat, miket szoktak csinálni a gyülekezetben az Isten tiszteleteken túl?
1: Amikor ide kerültünk, akkor az elsődleges cél az volt, hogy mindenképpen az ifjúság induljon el, hogy legyen egy utánpótlás majd a gyülekezet, hogy tudjon folyamatosan élni. És nagyon jó volt látni, amikor egy-egy alkalmon vagy a bemutatkozó Isten tiszteleten itt voltam, hogy vannak fiatalok a padokban. És hát szeptember vége felé hirdettük meg az ifit, és az első alkalommal olyan 5-6 voltak, és van egy nagyon lelkes fiatal srácunk, aki hívogatta a barátait, és ezek itt maradtak. És most ilyen 13-14 vagyunk, és minden pénteken. Tehát ha én nem vagyok, akkor ők itt vannak, mert tudják a járást, bejönnek, leülnek, beszélgetnek, és nagyon komolyak, és nagyon komolyan gondolják. Úgyhogy az ifi volt az első, amit elindítottunk, a gyermekisten tiszteletet hoztuk vissza, 3 szolgálattevőnk van, aki ebben tevékenykedik, nem hitoktatók, 2 ifisünk, illetve egy tanár gyülekezeti tagunknak a felesége, aki ezt végzi. Aztán szépen fokozatosan indultak be. Van egy ima alkalmunk, ami már előtte is működött, ez nem az én vezetésemmel van, ez abszolút ilyen önműködő. Ez is nagyon, nagyon fontos és nagyon jó háttere a gyülekezetnek. Aztán elindítottunk egy női kört, illetve hál' Istennek a férjem is bevethető szolgálatokra, annak ellenére, hogy nem lelkipásztor, és ő pedig elindított egy férfi kört. Úgyhogy ezek párhuzamosan működnek, és most egy olyan 1,5-2 hónapja már működik a szépkorúaknak a bibliaórája. Úgyhogy igazából minden korosztályban megvannak a réteg alkalmak, én azt gondolom.
2: Mekkora a gyülekezet, milyen a korosztály?
1: Abszolút vegyes a megoszlás, kicsitől az egészen idősig mindenki megtalálható. Ez nagyon jó, mert ez a legjobb anyag szerintem, hogyha lehet ilyet mondani egy gyülekezetre. Sokan vannak. A egyházfenntartók olyan 260-280 környékén vannak, és vasárnaponként az a stabil 60-70 ember itt szokott lenni. Ugye nyilván Tokajról beszélünk, tehát az átjáró forgalom az nagy, vannak turisták is, vannak, akik csak nyáron vannak itt és becsatlakoznak, de nincs az a nagy megcsappanás. Nagyon különleges dolognak kell, a Szüret például, az különleges dolog, olyankor egy kicsit megcsappan a létszám, de ez abszolút helyi természetesség, úgyhogy nagy gyülekezetet tudhatunk magunk körül, és élő gyülekezetet minden korosztályból.
2: Ilyen fiatal lelkészként jött ide Tokajba, hogyan fogadta a gyülekezetet?
1: Szeretettel. Ez nagyon fontos. Szeretettel és nyitottsággal. Ez még inkább fontos. És én nem láttam tartást bennük, hogy fiatal vagyok, mert ugye azért ez egy jó kombó, tehát fiatal, nő, és a férje nem lelkész, tehát hogy azért ez egy érdekes dolog szokott lenni, de nagyon-nagyon elfogadóak voltak, és én azt gondolom, hogy nem volt bennük kérdés az első szolgálatom után. Ha engem választottak, akkor bizalommal voltak felém, és én azért igyekszem megszolgálni tényleg. És nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Szerintem örülnek a fiatalos lendületnek. Lehet, hogy volt benne egy kis szokatlanság, azért nyilván nekem is megvan a magam stílusa, meg nem vagyok egy ülős típus, de szerintem megszokták, és nagyon jól tudnak velünk együtt mozogni, azt gondolom. Egyikünk sem ül, tehát a férjem lehet, hogy még nálam jobban pörög, mint én, de az idősek is velünk vannak, és örülnek, hogy az unokával valaki foglalkozik.
2: A mai alkalmat mennyire válja a lelkiekben, mennyire izgul itt esetleg előtte egy beiktatás, azért ez mégiscsak egy nagy dolog egy lelkész életében.
1: Igen, ezért ez egy nagyon nagy dolog, és tényleg fiatalon részese lenni, egy nagyon különleges érzés is. Nagyon sok lelkész beiktatásom voltam már, azért a másik oldalon lenni érdekes. Ugye az előkészületek, most mondhatnám azt, hogy fárasztó volt, de azt hiszem, hogy inkább azt éltük meg, hogy mennyire jól tud együttműködni a gyülekezet, hogy nem jelent problémát az, hogy 250 főre a gyülekezet főz, hogy nem jelentett problémát, hogy tegnap itt voltak egész nap, hogy takarítottak, hogy a kertet rendezték, vagy hogy terítettek, és én azt gondolom, hogy ezt a testvéri közösséget megélni, ez a lehető legnagyobb ajándék, azon túlmenően, hogy ez egy tényleg nagyon szép esemény. És izgulni izgulok, nagyon. Nyilván minden ige hirdetés előtt izgulok, azért ez egy másik dolog lesz így szószékre állni, tehát még inkább izgulok. Illetve nem titok az sem, hogy most kisbabát várunk, és azért ez is egy nagy másságot jelent az életünkben, meg így felmenni a szószékre, meg így állni. Tehát, hogy már nem csak magamért felelek, és nem csak a gyülekezetért, hanem valaki másért is. De az izgalom ellenére pozitívan élem ezt meg, és hát végtelenül hálás vagyok, hogy eljutottunk idáig. Hogy nem mondták azt az első hónapban, hogy köszönjük szépen, akkor ez elég volt, hanem hogy kaptunk annyi bizalmat, hogy azt mondják, hogy szeretnénk, hogyha itt maradna. Mert azt gondolom, hogy amikor eljutunk egy lelkész beiktatásig, akkor annak van egy olyan üzenete, hogy szeretnék, hogy itt legyünk. És viccelődtünk is ma a sütemény csomagolásnál a testvérekkel, hogy szerintem elég egy lelkész életébe egy beiktatás, és ennek nagyon örültek. Azt mondták, hogy ez nagyon jó, tehát nem akarok innen elmenni, ez nagyon jó. És szerintem nem szeretnénk amúgy innen elmenni, nyilván ez nem ránk van bízva, hanem az Úristenre, de mi így indulunk neki.
0: Az elmúlt percekben Tóth Kis Eszterrel, a Tokai Református Gyülekezet beiktatott lelkipásztorával beszélgettünk.

0: Erdély. Megkezdődött a 15. kolozsvári ünnepi könyvhét a Kincsesvárosban, amely június 25-e és 28-a között lesz megszervezve. A részletekről Kinizsi Zoltán programigazgatóval beszélgetünk. A riporter Bálint Enikő.
1: Tini korszakát éli a könyvhét, így is mondhatjuk, és elég színes a paletta. Mi alapján döntöttétek el, kik lesznek az idei meghívottak? Volt egy tematika? Volt valami a fejetekben?
2: Hát ugye tavaly kapott idézőjelben személyigazolványt, hisz 14 éves volt a kolozsvár ünnepi könyvét, és jól mondod, valóban idén, hogyha fogalmazhatunk így, akkor egy tinédzser korba léptünk, 15 éves, ami hát egyben egy szép jubileum évforduló is. És hát nyilván ilyenkor fölmerülnek mindenféle ötletek, elképzelések, hogy hogyan lehetne méltó módon megünnepelni egy-egy ilyen születésnapot, hogy fogalmazzunk így. És hát arra gondoltunk, hogy igazából a legméltóbb megünneplése, ha már Kolozsváron vagyunk, Kolozsvárról beszélünk, és a nevében is benne van, hogy kolozsvár ünnepi könyvét, akkor talán egy picit jobban kellene idén fókuszálni Kolozsvárra és mindazokra az irodalmi hagyományokra, valamint azok képviselőire, akik elvitték a Kincsesváros hírét a világban irodalmi téren, és beszélnek róluk nem csak a Kárpát-medencében és nem csak magyar nyelvterületen, hanem olyan szerzőkről beszélhetünk Kolozsvár esetében, akik igen csak sokat letettek az asztalra, és ezért idén az eddig évek hagyományaival picit szakítva nem egy díszmeghívottunk van, hanem rögtön kettő, és közös vonás bennük, hogy mindketten Kolozsvárhoz kötődnek, és két olyan alkotóról van szó, és most már elárulom a nevüket is, az egyik Balla Zsófia költő, a másik pedig Bodor Ádám, aki ráadásul idén töltötte be februárban 90. életévét, tehát most egy dupla jubileumról is beszélhetünk, és hát külön öröm számunkra, hogy ilyen idős korban is nagy szeretettel elfogadta a meghívásunkat, és igyekszünk méltó módon köszönteni a művész urat, aki hát véleményem szerint jelen pillanatban, hogyha kortárs magyar irodalomról és prózáról beszélünk, az egyik legjelentősebb alkotója a magyar irodalomnak, és itt nem csak az erdélyi magyar irodalomról beszélünk, hanem tágabb értelemben. Balla Zsófiáról pedig úgy szintén el lehet mondani, hogy a líra vonalon, amit ő letett az asztalra, hát azt nagyon kevesen tudják jelen pillanatban. Nem azt mondanám, hogy felülmúlni, de egyáltalán közelébe érni annak a költészetnek, amit itt indult, Kolozsváron indult, és számos szállal kötődik mindkét szerző egyébként mai napig Kincsesvároshoz.
1: És a visszaszemlélés elindult, most már fent van a részletes program az interneten is. Minden egyes napnak van egy tematikája, hogy mikor, kit lehet elcsípni, és kivel lehet találkozni.
2: Visszaszámlálás valóban elindult, most vagyunk abban a fázisban, amikor körülbelül összedől minden, amit eddig úgy gondoltuk, hogy kitaláltuk, nem ez egy kicsit erős kifejezés. Óhatatlanul minden ilyen hasonló jellegű rendezvény esetében vannak olyan dolgok, amik igen az utolsó 100 méteren derülnek ki, hogy megfeledkeztünk, nem úgy értettük, nem úgy értették partnereink, ahogy ez, de hát ezek az élet apró örömei és velejárói, nem nincsen minden egyes napnak külön tematikája, viszont arra tudok biztatni minden irodalom szerető embert, hogy a rendezvény minden 4 napja alatt, és most kihasználom az alkalmat, hogy emlékeztetni a jövő hétvégén, azaz június 25-én csütörtökön, az ünnepélyes megnyitóval délben 2-től veszi kezdetét a 15. kolozsvár ünnepi könyvét, és meggyőződésem, hogy eddig évekhez hasonlóan minden egyes nap van egy-két olyan szerző legalább, és most akkor nagyon szerényen nyilatkozom, aki nagyon sok mindenkit meg tud mozgatni, ezért mindenkit, aki teheti, csak arra tudok biztatni, hogy látogasson el a rendezvény mind a 4 napjára, mert minden nap vannak olyan programok, amik minden bizonyan fölkeltik kicsik és nagyok érdeklődését. Itt, hogyha már kicsikről beszélünk, kihasználnám az alkalmat, hogy természetesen idén is várjuk a gyerekeket, családokat, hiszen olyan programokkal készülünk minden évben, hogy eddig már megszokhatta a közönség, ami nem csak a felnőtteknek, de a kicsiknek is szól, és kiváló alkalom, hogy a gyerek sarokban ott hagyni a gyerkőcöket, és közben a felnőttek esetleg részt vesznek egy őket érdeklő könyvbemutató nyugodt körülmények között. És hát, hogyha ki kellene emelni néhány szerzőt, de itt jelzem, hogy a teljesség igénye nélkül én nem szeretem soha rangsorolást, minden meghívottunk az én szememben egyformán értékes, egyformán értéket képvisel, amit most nagy nyilvánosság előtt is idén meg fognak mutatni. Vannak visszatérő vendégeink, akikkel már találkozhattunk Kolozsváron az ünnepi könyvhéten, meg tudom említeni olyan barátainkat, mint például Nyári Krisztián, Cserna Szabó András, Gerlóci Márton, Lackfi János, aki most már 3 éve nem volt nálunk, és nagyon sokan hiányolták, és hasonló regiszterben, hogyha már gyerekirodalmról beszéltünk, azért Varró Dani idén is ellátogat hozzánk, ő tavaly előtt volt utoljára, azelőtt egy évvel pedig Harcos Bálint, aki szintén egy közkedvelt gyerekszerző, és nagyon jó hangulatot tudnak teremteni ilyen szinten. Hát folytatnám akkor a felsorolást olyan nevekkel, mint például Tisza Kata, ugye, aki tavaly jelentette be, hogy az életpályájának egy állomását, ami körülbelül 2 évtizedig húzódott, lezárta, és innentől kezdve teljesen más dolgokkal fog foglalkozni. Ez még számomra is rejtély, hogy mi lesz az, de bízom abban, hogy a szombat délutáni beszélgetésen, amit Tisza Katával fogok én folytatni, ki is fog derülni, hogy mik a jövőbeli tervek. Addig is viszont egyetlen erdélyi állomása, úgy tudom, a legutóbbi könyvén, ahol bemutatja az intimitás és hasadást, ami ennek az alkotói korszaknak a záró darabja. Most már jó néhány éve, azt hiszem 4. éve hagyomány az, hogy nemzetközi díszmeghívottja is lesz a kolozsvári ünnepi könyvétnek. Szintén Skandináviában járunk még, ugye Izland és Norvégia után most már megérkeztünk Svédországba, és az idei díszmeghívottja a rendezvényünknek az nem más, mint Karin Smirnoff, jelen pillanatban a svéd kortárs irodalom egyik legkiemelkedőbb alkotója, és hát szintén nagy öröm számunkra, hogy elfogadta ezt a meghívást, és az erdélyi közönség találkozhat vele péntek este, nem akarok butaságot beszélni, mert számomra is egy kicsit összefolyik a program, de péntek este Karin Smirnoffal fog beszélgetni fordítója Patat Bence, akinek a neve már szóba került, róla tudni kell, hogy nagyon sok skandináv írót ültet át magyar nyelvbe, és ebbe a tevékenységben most betekintést nyerhet a laikus közönség is, hisz péntek kora délután egy workshop keretében fog beszélgetni, és minden érdeklődött nagy szeretettel vár Patat Bence, aki el tudja mondani majd, hogy hogyan is születik egy fordítás, és minden bizonyan nagyon érdekes kulisszatitkokat árul el. Hát ezen kívül most tényleg nem szeretnék nagyon hosszan, hisz meg lehet nézni a Kolozsvár ünnepi könyvét programját honlapunkon, az ünnepikönyvét.hu-n, de azon kívül természetesen a közösségi médiában is aktívak vagyunk, és ott kerülnek fel az épp aktuális újdonságok.
1: Ezekre az eseményekre szükséges a regisztráció, vagy bárki oda mehet, beülhet és meghallgathatja. Gondolok itt a közönség találkozókra, mert ilyenkor mindig sokan vannak.
2: Nem szükséges a regisztráció, ezt egyetlen 1 évben volt a Kolozsvár ünnepi könyvtár regisztráció, azt meg pedig a Covid utolsó évében, amikor még félig meddig ilyen lezárás szinten működtünk, és akkor kötelező volt, azon kívül nem, és nincsenek idén olyan programjaink se. Most említeném példaként, tavaly ugye a színházban volt egy előadás, idén sajnos azt most nem sikerült összehozni egy hasonló jellegű programot, de továbbra is minden program ingyenes, szabadon jöhet bárki. Most én nagyon szeretném, hogyha annyian lennének, hogy egy adott pillanatban be kellene zárni a kaput a Bánfi udvarban. Mindenkit nagy szeretettel várunk, és akkor már megemlíteném azt is, hogy ugye idén is a korábbi évek hagyományát folytató 3 helyszínen működik a Kolozsvár ünnepi könyvfét, tehát az említett a Bánfi palota palotán kívül, ami a rendezvény központi helyszíne, idén szintén a Vallásszabadság házában van, mint a Bulgakovi odalmi kávéházban, és egy nagyon tartalmas programmal várjuk a közönséget.
1: A hagyományokhoz híven egy koncerttel szokott zárulni a könyvét, azaz még nem lesz teljesen vége, mert még vasárnap is tart.
2: Rögtön 2 koncert is lesz az idei ünnepi könyvféten, tehát kísérő programunként idén kezdeném a csütörtöki nappal, amikor a Maksai Ágnes által készített Jokai dokumentumfilmet vetítjük le este a Bánfi palota udvarán. Pénteken már rögtön 1 koncerttel folytatjuk, a Fun Corporation fog fellépni a Bánfi palota udvarán, szombaton pedig egy nagyon szimpatikus, fiatal, energikus zenekar a Skanzen ritmusaira lehet majd tombolni idézőjelbe, és igen, vasárnap folytatódik az ünnepi könyvét, akkor gyerekeknek szóló koncerttel Tarján Veronika által vezetett veronaki zenekar várja a kicsiket a Bánfi palota udvarán.
1: Mert semmi más nem marad hátra, csak mindenki menjen, vásároljon, nézelődjön, és érezze jól magát.
2: Így van, igen, ezt el is felejtettem, jó, hogy felhozta, természetesen idén is az emeleti termékben, a Bánfi palotában könyvvásár fog működni, ahogy ezt minden évben megszokatták, annyira egyértelmű már, hogy külön nem emeltem ki, de azért szólok, hogy lehet készíteni a bevásárló szatyrokat, akinek nincs az helyszínen is tud ünnepi könyvhetes szatyrot vásárolni, és tömjék csak meg jó minőségi kiadványokkal ezeket a szatyrokat, hisz könyv mindmáig véleményem szerint az egyik legnagyobb érték, amivel hozzáadhatunk minden téren a magyar kultúrához, és hát fogyasszuk ezt a kultúrát. Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit június 25-28-a között, akkor 15. Kolozsvár ünnepi könyvhéten. Köszönöm szépen a lehetőséget!
0: Kinizsi Zoltánnal, a 15. Kolozsvári ünnepi könyvhét programigazgatójával beszélgettünk a meghívottakról és a programokról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békesség!

Erős várami Istenünk, szeretettel köszöntöm a keresztény gyülekezetet és a rádió hallgatóit húsvét ünnepe utáni második vasárnapon, ami a Misericordia Domini nevet kapta, aminek a jelentése az, hogy az Úr irgalmas, de a jó pásztor vasárnapjának is szokták nevezni. Ezen a vasárnapon különösen is Jézus Krisztusra, a jó pásztorra tekintünk. Ő az, aki ismeri az övéit, nevükön szólít bennünket, megkeresi az elveszettet, megerősíti a megfáradtat, ölbeveszi a gyengét és életet ad a juhaiért. Az ő pásztori szeretete ma is valóság. Ma is vezet, ma is oltalmaz, ma is utat mutat a bizonytalanságban, és reménységet ad ott, ahol emberileg talán már nem látunk tovább. Amikor ma összegyűltünk Isten házában, érkezzünk hozzá őszinte szívvel. Hozzuk elé hálánkat, mindazért, amit kegyelemből kaptunk. Tegyük le előtte terheinket, aggodalmainkat, félelmeinket és sebeinket egyaránt. Vigyük elé örömeinket, reménységeinket és kéréseinket is. Ő ma sem fordul el tőlünk, hanem irgalmas szívvel meghallgat, felemel és megerősít bennünket. Különösen is kérjük ezen az Isten tiszteleten, hogy nyissa meg a fülünket az ő szavára. Sok hang vesz körül manapság minket a hétköznapokban. Sok minden akar irányítani és magához kötni, de boldog ember az, aki felismeri a jó pásztor hangját és követi őt. Kérjük, hogy igéjén keresztül ma is szólítson meg bennünket, igazítson helyre, vigasztaljon, bátorítson és vezessen. Így kezdjük meg Isten tiszteletünket bizalommal és örömmel, annak bizonyosságában, hogy Urunk jelen van közöttünk. Ő gyűjt most egybe bennünket, ő akar megszólítani, megáldani és békességével megajándékozni minket. Amen. Hirdetem a keresztény gyülekezetnek, hogy minden vasárnap 10 órától Isten tiszteletet tartunk, a gyermekek számára pedig a játéksarkot mindig biztosítjuk. Kedden, április 21-én 20 órától egyetemi ifjúsági alkalmat tartunk a Párizs utca 17 szám alatt, és ide várunk minden fiatalt, felekezettől függetlenül. Szeretettel várjuk a gyerekeket szombaton, április 25-én vallásórára. Következő biblia tanulmányozó alkalmunkat április 29-én tartjuk 17 órától. Egyház közösségünk lelkésze látogatást tesz mindazokhoz, akik ezt igénylik. A lelkészi hivatalban jelezhetik erre néző igényüket. Kérjük, jelezzétek, ha tudtok olyan beteg vagy idős testvérekről, akik látogatást vagy úrvacsorát igényelnek. Adományaitokkal a gyülekezeti munkát és a szeretett szolgálatot támogatjátok. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Jézus Krisztusban. Amen.

0: Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében.
1: Így szól a zsoltáros: az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úrházában lakom egész életemben. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.

valljuk meg bűneinket. Megvallom és bánom, Uram, Istenem, hogy bár életemben számtalan jele van gondviselő szeretetednek, jóságodnak, irgalmadnak és kegyelmednek, én bűnös voltam miatt, inkább szeretetlenül, aggódón, könyörtelenül, irgalmatlanul érzek és élek. Magamtól, bárhogy is szeretném, nincs erőm a megváltozásra, a szabadulásra. Csak te teremtesz újjá, amiért is esdve kérlek, vidd véghez rajtam, bennem, irgalmad és kegyelmed újjáteremtő munkáját, és vezess, pásztorolj a neked tetsző helyes életre és az örök üdvösségre. Urunk, kérünk, hallgass meg, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk. Amen.

Az Úr Jézus Krisztus apostola azt tanítja. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő. Megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonosztól. Ezért helyétekről felállva, feleljetek őszinte szívvel a gyónási kérdésekre. Testvérem az Úrban, vallod-e magad bűneid miatt kárhozatra méltónak, és bánod-e igazán bűneidet? Feleld, vallom és bánom. Vallom és bánom. Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Feleld, hiszem. Hiszem. Legyen nektek a ti hitetek szerint. Az irgalom és kegyelem Istene adja a szent lelkének erejét, hogy amit most előtte szóban vallottatok, az valósággal meglegyen bennetek. Én pedig, mint az Úrnak hivatalos szolgája, Jézus Krisztus szavai szerint, akiknek megbocsátjátok bűneit, azok bocsánatot nyernek, hirdetem nektek bűneiteknek bocsánatát az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Amen. Így szól Isten kegyelmes igéje, én vagyok a jó pásztor, az én juhaim hallgatnak hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek.

Ószövetségi olvasmány Ézsaiás próféta könyvéből, a 34. fejezetből. Jöjjetek ide, népek, halljátok, figyeljetek, nemzetek. Hallja meg a föld, és ami rajta él, a világ és minden szülötte. Megharagudott az Úr valamennyi népre, haragra lobbant egész seregükre, kiirtja, vágóhídra viszi őket. Nem alszik el sem éjjel, sem nappal, szüntelenül gomolyog a füstje. Nemzedékről nemzedékre pusztaság marad, soha senki nem jár arra. Pelikán és bölömbika veszi majd birtokba, füles bagoly és holló tanyázik benne. Mert kifeszíti fölötte az Úr a mérőzsinort, hogy kietlenné váljon, és a mérő ónt, hogy pusztává legyen. Nemesei senkit sem kiáltanak királyá, vezetői mind semmivé lesznek. Palotáit gazveri fel, erődjeit csalán és tüskebozót. Sakálok hajléka lesz, strucmadarak tanyája. Ott találkozik a vadmacska a hiénával, egyik pusztai démon a másikkal. Ott pihen az éjjeli boszorkány, ott talál magának nyugvó helyet. Ott fészkel a bagoly, odarakja tojáját. Ott fészkel a bagoly, odarakja

0: Mindenható Istenünk, mennyei atyánk, te az örök szövetség vére által kihoztad halálból a juhok nagy pásztorát. Kérünk téged, add meg nekünk, hogy meghalljuk az ő hívó és vigasztaló szavát, és megmaradjunk általa veled és egymással való közösségben, soha többé ne tévelyegjünk, hanem a te szent akaratodat követve eljussunk az örök életre. A mi jó pásztorunk Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel egységben él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Hallgassátok meg, testvéreim, a levélbeli szentigét, melyet írva találunk Péter apostol első levelének második fejezetében, a 21. verstől a 25. versig a következőképpen. Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát adott nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk, az ő sebei által gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek szent beszédét. Halleluja!

Evangélium a János írása szerinti evangélium 10. részéből, a 11. verstől a 18. versig a következőképpen. Én vagyok a jó pásztor, mondja Jézus. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, az látván, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat és elfut. A farkas pedig elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyém is ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Azért szeret engem az atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra, hogy ismét visszamegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk.

Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, a mai vasárnapra rendelt igehirdetési igét, amint megírva találjuk azt Péter apostol első levelében, a második rész 21. versétől kezdődően a következőképpen. Ti szolgák pedig teljes félelemben engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és a méltányosoknak, hanem a kíméletleneknek is. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedvens az Isten szemében. Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát adott nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, amikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel testben a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk, az ő sebei által gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a tévelygű juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Amen. Keresztény testvéreim, amint a köszöntésben is hallottuk, a mai vasárnap a Misericordia Domini vasárnapja, az Úr irgalmasságának a vasárnapja, és ugye egyben a jó pásztornak a vasárnapja is, és úgy hiszem, hogy ez a kettő ez nem véletlenül tartozik össze, hiszen Krisztusban az irgalom az nem egy elvont fogalom, hanem személyes valóság. Ő az irgalmas jó pásztor, aki nem csak beszél a szeretetről, hanem életét adja a juhaiért, nem csak gondoskodik rólunk, hanem ő az, aki előttünk jár, utat mutat, példát ad, hogy az ő nyomdokait kövessük. Ezért, amikor ma az ő irgalmáról beszélünk, akkor ne egy ilyen szép és megnyugtató, mondhatni akár gicses képet képzeljünk magunk elé, hanem egy valóságos életutat lássunk magunk előtt, amely a sárban és a tövisök között halad, majd a kereszthez és az üres sírhoz vezet, ahol megismerteti velünk a feltámadásnak az örömét, és ahol erőt ad nekünk ahhoz a küldetéshez, amelyet keresztény emberként, szolgáló követőnként ránk bíz. És a most felolvasott ige ebbe a valóságba szól vele. Mégpedig nagyon konkrétan és nagyon őszintén, mert nem egy idealizált világot feltételez, hanem azt a valóságot, amelyet igenis jól ismerünk. Feszültségekkel teli, igazságtalanságoktól nem mentes, indulatok által vezérelt élethelyzetet. És ha csak egy pillanatra is a közelmúlt eseményeire gondolunk, az elmúlt heti magyarországi választásokra, a választások körüli légkörre és az azt követő megnyilvánulásokra, úgy az anyaországban, mint itt Erdélyben, akkor világosan láthatjuk, hogy a hatalom megtartásának és a hatalom megszerzésének a vágya
milyen könnyen felszínre hozza a gyalázkodást, a megvetést, a gyűlöletet, a másik embernek a leértékelését. Ezért számunkra úgy hiszem, hogy nem az a legfontosabb kérdés, hogy ki győzött vagy kiveszített, hanem az, hogy mi történik az emberi szívekben. Mi történik az emberben ilyenkor? Mi történik bennünk? Hogyan reagálunk? És ebben a közegben hangzik Péter apostol szava, amely első hallásra talán, mintha egy pofot adna nekünk, és azt mondaná, hogy engedelmeskedjetek, ne csak a jóknak és méltányosoknak, hanem a kíméletleneknek is. És ezt a felszólítást úgy hiszem, hogy a mai ember, a 21. század embere nagyon nehezen tudja elfogadni. Azonban fontos megértenünk, hogy itt egy belső tartásról van szó, egy olyan belső tartásról, amely nem a külső körülményektől fakad, hanem abból, hogy az ember Istenre néző lelkiismerettel él, és ebből a kapcsolatból meríti az ő erejét. Mert amikor igazságtalanság ér minket, akkor mindig két út áll előttünk. Az egyik a világ útja, amely visszavágásra, bizonyításra, felülkerekedésre, győzelemre, elszámoltatásra ösztönöz. És amelyet mindenhol szinte láthatunk, és mindenhol megtapasztalhatunk. És a másik a Krisztus útja, amely csendesebb és sokkal nehezebb. Mert nem engedi, hogy a rossz határozza meg a mi válaszunkat, hanem arra hív, hogy maradjunk meg a jóban, még akkor is, hogyha ezért nem kapunk elismerést, sőt, sérelmek érnek. Ezért mondja az apostol, kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket. Mert ez az a belső szabadság, amely nem a körülményekből fakad, hanem abból, hogy az ember tudja, kihez tartozik. És nem engedi, hogy az ember, a másik embernek a bűne formálja az ő válaszát. És talán ez az, ami a legnagyobb hiányzik ebben a mai világban. Mert manapság mindenki reagál, mindenki bizonyít, mindenki visszavág, de nagyon kevesen vannak, akik meg tudnak állni, és Istenre nézve tudnak cselekedni. És Péter apostol Krisztusra mutat, és azt mondja, Krisztus is szenvedett értetek, és példát adott nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek. És ezzel egy dolgot tesz világossá, hogy a keresztény életnek a lényege nem egy erkölcsi rendszernek a betartása, hanem annak az egy és igaz személynek a követése, akinek az életünkben konkrétumként láthatjuk, hogy mit jelent Isten szerint élni. És ez a követés nem elvont gondolat, hanem egy igen gyakorlati valóság, amelyet két kép segítségével is könnyebben meg tudunk érteni. Az egyik olyan ez, mint amikor a tanító néni az első osztályos gyerekek számára újra és újra beírja a betűket a füzetükbe, minden új betűt egy-egy új lapra, egy-egy új sorba, és azt a gyereknek újra le kell másolni. És addig kell ezt lemásolni, és addig kell szépen írni, amíg tökéletes formát nem ölt az a betű. Vagy olyan, amikor egy rajzot akarunk pontosan lemásolni. És nem tudom, hogyha tudjátok, van az a kopírozó papír, a pauszpapír, és azt rátesszük, és pontosan lemásoljuk a rajzot.
minden formát, minden vonalat, mert így válik a minta valóságossá. Úgy hiszem, hogy ugyanígy helyezi Isten elénk Krisztusnak az életét, hogy ne csak csodáljuk, hanem kövessük, másoljuk le, tökéletesítsük az életünket az övére ráfektetve, ráhelyezve tanuljunk meg hozzá hasonlóan élni. És itt sajnos ki kell mondanunk egy igen fájdalmas valóságot, és egy nagyon fájdalmas igazságot. Sem a fiatal generációnak, sem a mi generációnknak, sem a nálamnál idősebb generációnak nincsenek igazán olyan biztos és követhető emberi példaképei, akiket hosszú távon meg tudnánk tartani. Akiket példaképpé és igazi példaképpé tudnánk tenni. Hiszen mindaz, aki nekünk emberileg itt esetleg példakép egy-egy bizonyos időszakban, azokról előbb-utóbb kiderül, hogy ők is esendők, hogy ők is megtörtek, hogy ők is erkölcsileg ingatagok, vagy hogy ők is éppen maguk körül forgó emberek. És ilyenkor szoktunk csalódni. Ilyenkor annyira szoktunk csalódni, hogy még a követést is elvetjük sokszor magunktól. És úgy hiszem, hogy pont ezért válik különösen felszabadítóvá az, hogy a Krisztus példája az nem omlik össze, nem lepleződik le, nem válik kérdésessé, mert ő az egyetlen, akinek az életében nem volt álnokság, akiben nem volt képmutatás és kettősség. Amikor tehát Krisztusra nézünk, azt látjuk, hogy ő nem követett el bűnt, nem volt álnokság szájában, amikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta magát arra, aki igazságosan ítél. És ebben nem gyengeség mutatkozik, hanem egy olyan belső erő, amely képes megtörni a gyűlölet és a viszonyzás örvényét. Mindez azonban önmagában még mindig túl nehéz lenne számunkra, ha Krisztus csak példát adott volna. De az evangélium éppen abban áll, hogy ő nem csak példát adott, hanem meg is váltott minket. Hiszen ugye a bűneinket ő maga vitte fel testében a keresztfára, és elhordozta mindazt, ami miatt mi nem tudunk úgy élni, indulatainkat, gyűlöletünket, a bosszúvágyunkat, a bűneinket. És ezzel nem csak, hogy megmutatta az utat, hanem meg is nyitotta számunkra az utat. Ezért mondja az apostol, hogy a bűnöknek meghalva az igazságnak éljünk. Mert a keresztény élet, drága testvéreim, nem egyszerűen egy jobb életforma, hanem a keresztény élet egy új élet, amelyben már nem a sérelmek, nem a hatalomvágy, és nem az önérvényesítés határozza meg a mi döntéseinket, hanem Istennek az igazsága, amely lassan, de valóságosan átformálja a mi életünket. És végül az apostol egy képpel foglalja össze a mondani valóját, olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Ez a mondat, drága testvéreim, visszavezet minket a mai nap, mai vasárnap központi üzenetéhez, Krisztushoz. Az irgalmas jó pásztorhoz, aki megkeres, megtart, vezet, hazavisz,
aki nem csak példát ad, hanem erőt is ad a követéshez. A Misericordia Domini vasárnap üzenete tehát az, hogy az Úr irgalma vigasztal, átformál, megőriz és új életre hív. Ezért ma fogalmazzuk meg magunkban azt a kérdést, hogy kit követek én? Ki az én példaképem? Mert ha Krisztust követjük, az irgalmas jó pásztort, ha ő az én példaképem, akkor biztos vagyok benne, hogy az ő békességének és az ő irgalmának a hordozhatójává válhatok ebben a zűrös és gyűlölettel teli világban. Amen. A kegyelem Istenet egy áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde maradjon bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt termjünk az ő nevének dicsőségére.

0: Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, szerető mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy Jézus Krisztus feltámadásában győzelmet arattál a halál felett, és az örök élet reménységét ajándékoztad nekünk. Köszönjük, hogy a feltámadott Jézus Krisztusban élő Úrunk van, aki nem hagy magunkra sem életben, sem halálban, hanem tanácsolja és kormányozza gyülekezetét minden napon a világ végezetéig. Add, hogy az a fény, amely Krisztusunk húsvéti győzelméből kiárad, megvilágítsa hétköznapjainkat is, az ő világosságában járjunk, és az örök élet evangéliumának hívvivői legyünk az emberek között. Add, hogy mi is közösségeink jó vezetői legyünk. Szorgalmasan vezessünk, tanítsunk, őrködjünk, bátorítsunk, vigasztaljunk, intsünk és neveljünk, és mindezeken keresztül téged szolgáljunk. Add áldásodat ránk, adj erőt, egészséget és jó kedvet. Szenteld meg a gyermekek és az ifjak örömét, neveld őket testben és lélekben, előtted és az emberek előtt való kedvességben. Irgalmadba ajánljunk a beteg és a megfáradt testvéreket, időseket, özvegyeket és álvákat. Vigasztald az örök élet reménységével a gyászolókat, megemlékezőket és a halál révén állókat. Adj nekik a Krisztusban örök világosságot, feltámadást, családjaiknak és hozzátartozóiknak vigasztalást, nekünk pedig erős hitet, benned bízó Krisztusban örök életet váró reménységet. Magasztalunk téged, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság. Téged magasztaljon és szolgáljon minden teremtményed, és szálljon a te nevedre dicséret, dicsőség és imádás, örökkön örökké. Amen.
1: Testvéreim, valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.

A mi Úrunk Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a kelyhet, és hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Ígyatok ebből mindnyájan, ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Úrunk, mennyei atyánk, a te fiad Jézus Krisztus szenvedésére és halálára emlékezünk. Vallást teszünk diadalmas feltámadásáról és uralkodásáról a te jobbodon, míg ő eljön. Krisztust hirdetjük, mint tiszta, szent, szeplőtlen áldozatot, mint az örök élet kenyerét, üdvösségünk kelyhét. Úrunk, küldd le szent lelkedet, és szenteld meg a mulandó földi javakat mennyei eledellé. Áld meg, Úrunk, e kenyeret, és áld meg, Úrunk, e kelyhet. Tedd tested és véred közösségévé, az örök élet eledelévé, és az örök üdvösség italává. Úrunk, teremts tiszta szívet, és az erős akaratot újítsd meg bennünk. Isten drága áldozati báránya, jöjj el mi közénk.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
1: Testvéreim, a megáldott kenyér, vagy nem a mi Úrunknak, Jézus Krisztusnak érettünk adatott valóságos testély. Ezért ezt mondja a lélek, és Krisztus mennyasszonya a gyülekezet, jövel, Uram Jézus! Jövel, Uram Jézus!
2: És a megáldott ital, olyan nem a mi Úrunk Jézus Krisztus valóságosan kiontott vére, ezért ezt mondja a lélek, és a mennyasszonya gyülekezet, jövel, Uram Jézus!
1: Jövel, Uram Jézus! Az Úr asztala megterítve számotokra, gyertek és vegyétek az ő bűnöket megbocsátó valóságos testét, és bűneink bocsánatára kiontatott valóságos vérét.
3: A mi Úrunk Jézus Krisztus valóságos teste és vére tartson meg az örök élet számára.
1: Menjetek el békével, többé ne vétkezzetek. Az Úr legyen veletek. Amen.
4: Adjatok hálát az Úrnak, mert jóságos ő.
2: Hálát adunk neked, mindenható Isten, hogy üdvösséges adományoddal megelégítettél minket, és kérünk, növeld által a hitünket, és egymás iránti szeretetünket, Szent Fiadért, Jézus Krisztusért. Amen.

Kezdetben volt az ige, és az ige az Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Az ige testé lett, itt élt közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.

fogadjátok az áldást, testvéreim, Istennek népe az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te feléd, és adjon neked békességet. Amen.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Szögletes kisautót fog gyártani a Dacia. Kukoricából, napraforgóból és rozsból is jó termés ígérkezik. Csak engedéllyel lehet kereskedelmi célra gombát és erdélyi gyümölcsöt gyűjteni. Nem hívják meg Magyar Pétert tusványosra. Az előrejelzések szerint ma napos időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Hipster néven új, teljesen elektromos meghajtású, kifejezetten városi forgalomra tervezett személygépkocsit fog gyártani a Dacia. A kisméretű jármű prototípusát tavaly mutatták be, most pedig a forgalomban is kipróbálták. Rövid távon Párizs utcáin közlekedett. Majd leparkolták, hogy a járókelők véleményt mondhassanak róla. Adta hírül a Profit.ro. Az autót sokan megbámulták, s egyértelműen pozitívan nyilatkoztak róla. Volt, aki szögletesnek, de kedvesnek, illetve a jövő autójának nevezte. Más egy Lego építőkockához hasonlította, de kapott futurista és cool minősítéseket is. A cégvezetés közvéleménykutatásnak szánta az informális párizsi bemutatót. A Dacia Hipster mindössze 3 méter hosszú, a magassága 1,52, a szélessége pedig 1,55 méter. Könnyű lesz parkolóhelyet találni neki. A csomagtartója 70 literes, azonban a hátsó ülések lehajtásával 500 literre növelhető. Az Európai Bizottság tudományos szolgálatának becslései szerint hektáronként 5,18 tonna lehet a búzaidei termés átlaga, írja az ekonomika.net. Ez mintegy 6%-kal marad el a tavalyi rekordértékű hozamtól. A gazdák 2,23 millió hektáron vetettek búzát, ami azt jelenti, hogy 11,5 millió tonna lehet az idei termés. Tavaly a termesztők 12,6 millió tonna búzát takarítottak be. Az uniós átlaghozam 5,79 tonnának ígérkezik, ami 5%-kal kisebb az egy évvel korábbinál. Az árpatermesztők 5,1 tonnás átlagos hozamra számíthatnak, ami 6%-kal gyengébb a 2025-ösnél. Idén 501.100 hektár az árpa termőterülete, ami 2,5 millió tonnás termést jelent, ez lényegesen kisebb a tavalyi 3,4 millió tonnánál. Ellenben a kukorica esetében jók a kilátások, a várható hozam 4,15 tonna hektáronként 5%-kal jobb a tavainál. A gombák és erdélygyümölcsök kereskedelmi célú gyűjtését kizárólag 410/2008-as számú környezetvédelmi miniszteri rendelet előírásainak megfelelően kiadott engedély alapján az abban jóváhagyott mennyiségi kereteken belül lehet végezni. Figyelmeztetett csütörtökön kiadott közleményében a Hargita megyei környezetőrség. Mint a hatóság kiemeli, Hargita megyei erdei és természetes ökoszisztémái gazdag biodiverzitást és értékes természeti erőforrásokat kínálnak. A gombák nem csak biológiai szempontból lenyűgözőek, hanem az erdei ökoszisztémák egészséges működéséhez is nélkülözhetetlenek. Védelmükkel nem csak a biológiai sokféleséget őrizzük meg, hanem hozzájárulunk az erdők természetes egyensúlyának fenntartásához is. Hívták fel a figyelmet. Németh Zsolt, tusványos egyik alapítója közölte, a szervezők nem hívják meg a Tusnádfürdői Szabad Egyetemre Magyar Pétert. A miniszterelnök korábban azt mondta, a szervezők gyávák meghívni őt az adófizetői pénzen működő táborba. Miért ne hívjuk Magyar Pétert tusványosra? Azért, mert egy esemény szervezőinek úri joga, hogy kit hívnak meg egy általuk szervezett eseményre, és kit nem. Magyar Péter folyamatosan minősíthetetlen hangnemben sértegeti politikai ellenfeleit, partnereit, beleértve a külhoni magyar vezetőket, írta a csütörtöki Facebook bejegyzésében Németh Zsolt. A Fidesz képviselője hozzátette, tusványos a demokrácia és párbeszéd kultúrájának rendezvénye, Magyar Péter egy pár nappal ezelőtti parlamenti felszólalásában nehezményezte, hogy nem kapott meghívót Tusnádfürdőre. Mint mondta, rengeteg adófizetői pénz van tusványosban. A szervezők mégis gyávák meghívni rá a miniszterelnököt, miközben a volt kormányfő ott lesz. Németh Zsolt korábban egy podcast műsorban jelentette be, Megállapodtak Orbán Viktorral, a Fidesz elnök jelen lesz a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen és diáktáborban. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 23-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 60-bani és 100 magyar forint 1 lej 48-bani.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma napos lesz az időnk. A nap csúcshőmérséklete 32 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Eger Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzés alapján készült. Jó hírrovatunk következik. A mai napra kiválasztott két igét Farkas László, a Kolozsvár Írisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Te pedig, Efrátai Betlehem, bár a legkisebb a Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdani időkbe, a távoli módba. Mikiás próféta, proféciás könyvéből, az 5. rész 1. verse.

0: Amikor Jézus megszületett a júdai Betlehemben, Herodes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és azt kérdezték, hol van a zsidó királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Máté evangéliuma második fejezetéből az első és második vers.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Reklám.
1: Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
0: Reklám. Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
2: Credo.
3: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a 119. Zsoltár első 18 verse alapján szól hozzánk ma, Kós Ádám, a magyarországi rakamazi református missziói egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, Könyörgés áldásért című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül.
4: Áldás békesség, a mai elcsendesedés alkalmával Kós Ádámot, a rakamazi református missziói egyházközség lelkipásztorát hallhatják. Imádkozzunk! Urunk, sokszor azt hisszük, tudjuk, merre kell mennünk. Mégis újra meg újra elbizonytalanodunk. Kérünk, csendesítsd el bennünk a saját hangunkat, hogy meghalljuk a tiédet. Adj tanítható szívet, és őrizd meg attól a kevésségtől, amely szerint nélküled is eligazodhatnánk. Amen. A 119. Zsoltár első 18 versét olvasom. Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az Úr törvénye szerint élnek. Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt. Nem követnek el álnokságot, hanem az ő útjain járnak. Te megparancsoltad, hogy utasításaid pontosan megtartsák. Bárcsak álhatatosan járhatnék utadon, megtartva rendelkezéseidet. Akkor nem vallanék szégyent, ha figyelnék minden parancsolatodra. Tiszta szívből adok hálát neked, tanulva igazságos döntéseidet. Megtartom rendelkezéseidet, ne hagyj el engem soha. Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre. Ajkam felsorolja szád minden döntését. Minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek. Utasításaidon elmélkedem és figyelek ösvényeidre. Gyönyörködöm rendelkezéseidben. Ígédről nem feledkezem meg. Bánj jól szolgáddal, hogy élhessek, és én megtartom igédet. Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed. Amen. Kedves testvérek, a 119. Zsoltár felütésében egy olyan ifjú áll előttünk, aki életének egy pontján megértette,

amelyben az útmutatását kéri. Elmondja, hogy gyönyörködik Isten rendelkezéseiben, törvényeiben, intéseiben és útmutatásaiban. Mennyire távol áll ez emberi gondolkodásunktól és ösztöneinktől. Mert a pásztortól nagyon messzire elcsámborgó bárányt már nem köti a pásztor szabályrendszere. Az Istentől eltávolodott embernek már csak annyit tart be Isten törvényéből, amennyi neki kényelmes. A kényelmetlen, nehéz szabályokat, törvényeket és parancsolatokat az ember, a messzire eltávolodott ember már levetheti magáról, mondván, hogy engem ezek a törvények, szabályok csak korlátoznak. Lehet így is tekinteni a parancsolatokra, bilincsként, teherként, akadályozó tényezőként. És valóban, az Isten rendelkezései bizonyos szempontból kötnek minket. Próbálkozunk meg egy gondolatkísérlettel. Ha a 10 parancsolatot segítségül hívjuk, akkor jól megláthatjuk benne, igen, valamiben korlátoz, valamiben megbilincsel és megakadályoz. Az első parancsolat. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Így hangzik. Kávintól pedig tudjuk, hogy az ember szíve bálványgyár. De nem csak tőle tudjuk, hanem tapasztaljuk is, hogy mennyi minden az életünkben Isten helyére akar lépni. Mennyi minden van, amiért Istent háttérbe szorítjuk és elnyomjuk. Mert van fontosabb. Sokszor magasztosnak gondolt fogalmak is, konkrét dolgok is előbbre valók, mint az Isten. Pedig a parancsolat egyértelműen fogalmaz. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Azonban, ha a parancsolatot megtartjuk, akkor attól félünk, hogy nem fogunk tudni kiteljesedni. Akkor akadálya lesz a karrierünknek. Akkor nem fogunk tudni elég időt tölteni a családunkkal, a kedvenc sporttevékenységünkkel, a hobbinkkal. Ha az Isten az első kell legyen, akkor az meg fog akadályozni bennünket minden másban. Igazából bármely parancsolatnál megtalálhatjuk az akadályokat. A zsoltáros valamiért mégis gyönyörködik az Isten szabályrendszerében és útmutatásában, mert rájött, hogy önmaga értékítélete kevés. Az ember paradicsomi bukásának, a bűnesetnek is az egyik tragédiája az volt, hogy az ember úgy gondolta, hogy nincs szüksége Isten útmutatására. Majd ő maga eldönti, mi a jó és mi a rossz. Ezért szakított a jó és rossz tudásának fájáról. 119. Zsoltár ezzel szemben egy egészen más lelkületet mutat. A zsoltáros nem függetlenedni akar Istentől, hanem újra és újra ezt kéri. Taníts engem, vezess engem, nyisd fel a szemem. Talán éppen ez a bölcsesség kezdete. Felismerni, hogy nem nekünk kell kitalálnunk az utat, hanem van valaki, aki már ismeri azt. Jó nekünk e szerint a szabályrendszer szerint élni, és az igazság és az erkölcs vonalában maradni, ezek mentén irányítani az életünket, és engedni, hogy az Isten vezessen bennünket. Imádkozzunk ezért akár a zsoltáros szavaival is. Amen. Istenünk, köszönjük, hogy nem hagytál magunkra, hanem igédben ma is utat mutatsz. Add, hogy ne csak hallgatói, hanem követői is legyünk annak, amit tanítasz. Formáld gondolkodásunkat, döntéseinket és szívünket, hogy egyre inkább a te akaratod szerint éljünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved.

Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.

A 119. Zsoltár első 18 verse alapján szólt hozzánk az elmúlt percekben Isten üzenete, Kós Ádám, a Magyarországi Rakamazi Református Missziói Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, Könyörgés áldásért című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Könyörgés áldásért. Áld meg, Uram, a kezemet, hogy finom fogású legyen, hogy tartson, de ne szorítson békjóba, hogy adjon, de ne számításból, hogy ereje legyen vigasztalásra és áldásra. Áld meg, Uram, a szememet, hogy meglássa a szépet, hogy ne legyen vak a láthatatlan iránt, hogy átlásson a látszaton, hogy mások pillantásában melegedhessenek. Áld meg, Uram, a fülemet, hogy meghallja hangodat, hogy észlelje a szenvedés neszét, hogy bezárulni tudjon a locsogás előtt, hogy ne riadjon a kellemetlen hangtól. Áld meg, Uram, a szájamat, hogy szólni tudjon rólad, hogy szavai ne sértsenek, hogy hangjai gyógyírként hassanak, hogy ne adja ki a rábízottakat. Áld meg, Uram, a szívemet, hogy lelked lakóhelye lehessen, hogy a meleget őrizze és meleget adjon, hogy örömet és bánatot megkülönböztetni tudjon. Áld meg, Uram, az életemet, hogy áldás lehessen a magam és mások számára.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, Könyörgés áldásért című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédo hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől!

Reményik Sándor. A legszebb szó. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon. Ha jól nem tudtam volna réges-rég, most megtanulhattam a beteg ágyon. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon. Ahogy kitágul ősi jelentése, és túlnő lassan véren és családon, de visszatér, mint gazdag bujdosó, lélekkel hintve meg, szentelve meg, mi vér szerint való. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon, mikor így szólhatok valakihez, s nem a lapos hűvös szóval, barátom, az nekem békességem s boldogságom. Testvér, testvérem, ez a legszebb szó a világon. Harmata réten, illata virágon, barackvirágszín sejtelem a tájon, hogy fakad még rügy minden száraz ágon. Testvériség, nincs szebb szó a világon. A szabadság s az egyenlőség álma elbukott. Sodró időn ez

zergáton, a bebizonyult lehetetlenségen s a vérrel macskolt őrült akaráson. A forradalom örökségeképpen, a háromságból lobogó fehéren egyedül a testvériség maradt, omló világok romjai alatt. Testvériség. Nincs szebb szó a világon. S én hinni, hinni vágyom. Én minden széllel szemben hinni vágyom. Ez az egy álom, nem csalóka álom. Rendtárs, polgártárs, elvtárs, honfitárs, eltűnnek egyszer mind e szólamok, és elvesznek a mélyben, partalan semmiségben. És egy szó zeng majd csak a világ fölött, örök üdvözlégyképpen. Testvér, testvérem.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Pumukli saját szobája. Vannak napok, amikor édelmester képtelen munkához látni. Szüntelenül csöng a telefon, jönnek a megrendelők, akik mindenféle különleges kívánsággal tartóztatják fel, vagy ismerősök ugranak be, mintha mind erre a napra beszéltek volna össze. Amikor egy ilyen napon Éder az ügyfelet végre kitessékelte, egyszerűen bezárta a műhely ajtaját, és nagyot sóhajtva így szólt. De jó, hogy van ajtóm, amit bezárjak magam mögött. Pumukli is így vélekedett. Beült a hintájába, és hintázott egy kicsit. Eltűnődött, majd kijelentette. Csak nekem nincs ajtóm, amit magamra zárhatok. Édermester mosolyogva megjegyezte, hogy két lakónak éppen elég ennyi ajtó a házban. Pumukli ezzel nem értett egyet, és makacsul ragaszkodott hozzá, hogy neki is legyen saját ajtaja.
2: Készíts nekem is ajtót!
1: Nyafkázott.
3: Szoba nélkül nincs értelme az ajtónak,
1: vetette ellen Éder.
2: Akkor szobát is csinálj nekem hozzá!
1: Éder felsóhajtott, mert tapasztalatból tudta, hogy

0: hogy ebből csak végtelen vita lenne, és a következő javaslattal rázta le Pumuklit. Eredj föl a konyhába, ott mindjárt van szobád ajtóval. Pumukli szörnyen megsértődött. Jól van, megyek, mivel én is szeretném, ha egyszer már nyugtom lenne tőle, csinálok magamnak saját szobát. Ezzel fölviharzott. Becsukta maga mögött a konyhaajtót, és eltöprengett. Pillantása a konyhaajtóra esett, és felragyogott az arca. Csinálok egy asztal alatti szobát! Határozta el lelkesen, és az asztal alá mászott. Mivel az abrosz úgy lógott fölötte, mint egy túl rövid függöny, két kézzel lehúzta, hogy fal legyen belőle. Sajnos az abroszon még ott voltak egy tálcán az ebédről az edények, és most az egész nagy csörömpöléssel leesett a földre. Egy tányér darabokra tört. A leveses fazékból ráömlött a tésztaleves maradéka, ami összekeveredett a főzelékkel, de a főzelékes tál szerencsére nem tört össze. Pumukli először rettenetesen megijedt, de aztán rájött, hogy mindez nagyon is beleillik a szobájába. A cserepek pont Pumukli edény nagyságúak voltak, és a tálcánál szebb ajtót elképzelni se lehetett, ha az ember az asztal lábának támasztotta. A leveses fazekat pedig remekül lehetett szekrénynek használni, ha a fedelét egy felülnyitható szekrény ajtajának tekintette az ember. A kobold a ruhafogastól megkaparintotta éder sáját és kesztyűjét, és belegyömöszölte a ruhás fazék szekrénybe. Végezetül még egy párnát is kerített díványnak, és kész volt a szoba. Csodaszép lett. Éder mégsem dolgozhatott sokáig nyugodtan. Régi ismerőse, Einzinger villanyszerelő megígérte, hogy megjavítja az elektromos forralóját, és ő is éppen ma jött. Éder fölvezette a konyhába, de már az ajtóban mindkettőjüknek földbe gyökerezett a lába, úgy meredtek a nagy összevisszaságra. Einzinger úr az asztal alá mutatott a leveses fazékra, amelyből éder sárja lógott ki, és csak egy miértet tudott kinyögni. Éder erélyesen tolta el az ajtóból, és a lakószobába vezette. Most nem érdemes megjavítani a villanyfőzőt, mert nekem van egy koboldom, akit Pumuklinak hívnak, és... Éder a rendetlen konyhával együtt olyan zavaros benyomást keltett, hogy Einzinger rémülten vetette közbe. Holnap is megjavíthatom, egyébként Kammerer idegorvos régi ügyfelem, és majd visszajövök. Azzal elsietett. Édermester visszament a konyhába. Először veszekedni akart. De amikor Pumukli megmagyarázta, hogy ő csak szobát rendezett be magának, elnevette magát. Azonban mint hiába, mert a Pumukli idillnek véget vetve könyörtelenül rendet rakott. A kobold dühöngött. Mérgesen szaladt le a műhelybe. Akkor itt alakítok ki magamnak szobát! Mormogta dacosan. Már is a legcsodálatosabb lehetőségek villantak fel előtte. A mosdót áll a tónak, a fűrészt kerítésnek nevezte ki, a kavicsos út leszórt gyaluforgácsokból állt, egy nagy harapófogó lett a kertkapu, szobájának határait pedig szerszámokkal és kis deszkadarabokkal jelölte. Leült középre, és elragadtottan gyönyörködött kerti szobájának mesés kilátásában. Einzinger úrnak sikerült rábeszélnie Kammerer doktort, hogy eljöjjön, még mielőtt valami rettenetes dolog történik Éderrel. Édermester éppen elkészült a takarítással, amikor a két úr megállt az ajtajában. Einzinger úr azzal az ürüggyel hozta el Kammerer doktor, hogy az ideggyógyász szekrényt akar csináltatni. Édermester mindjárt átlátott a szitán, de belement a játékba. Kammerer doktor a rendbe rakott konyhában nem észlelt semmiféle őrültséget. Einzinger úr egészen másképp festette le neki. Fejcsóválva követte az asztalost a műhelybe, hogy a kívánt szekrényről diskuráljanak. No, és akkor feltárták a műhely ajtaját, és minden pillantás Pumukli kerti szobájára esett.
1: Mondtam, hogy megőrült,
0: sukta Einzinger úr az orvos fülébe. Éder, aki először szintén igencsak meghökkent, hamar összeszedte magát. Ennek elét is akarta adni. Meg kell hagyni, hogy ez itten eléggé különös, szólalt meg. Tudnélik, elhatároztam, hogy a Bajor erdőben építek magamnak egy házat, ez itten az alaprajza. A mosdótáj jelenti az úszómedencét, a harapófogóig tart az erdő, és ahol a fűrész van, oda teszem a kerítést. Éder tárgyilagosan fordult oda Kammerer doktorhoz. És mekkora legyen a szekrénye? Kammerer úr sietősen vágta rá, hogy a szekrény egyáltalán nem sürgős. Éder barátságosan, de határozottan taszigálta ki a két meglehetősen zavart urat a műhelyből. Amikor Pumukli ismét láthatóvá vált, tűnődve kucorgott a hintájában.
1: Holnap még szebb szobát építek magamnak, ami a bajor erdőre fog nézni,
0: jelentette ki. Az ég szerelmére, kiáltott fel Édermester, és nagy sietve összeeszkábált két kis deszkát, amelyet úgy állított a sarokba, hogy egy kis négyszögű hely alakuljon ki. Itt rendezkedj be, mondta, és kedvesen hozzátette. Az ajtót majd utólag szállítom.

Rügynek meg Rügyfaló, majd káposztaföldek rettegett, káposztásia lépeget. Hatodik Bokrász, s hetedik Tilosi, róla mekegik, hogy nincs

csak egyedül, sokszor órákra odaül, becserkészi a fél határt, csinálva egyre kárra kárt, még most sem fér a bőribe, nemhogy menne a többivel. Ő is méltóság teljesen, szeme ott jár az ághegyen, kilép a sorból, untalan, két lábra áll és boldogan, elelkap egy-egy levelet, rügyet, hajtást vagy ághegyet.

0: bekegi.
1: Vissza a sorba, szemtelen!
0: És ez hazáig így vegyen, otthon aztán a nyolc sutát megfejik.

papíri paripariba. Karika, tanári kara, pariba, papíri para. Tanári kari karika, papíri paripariba. Tanári kari karika, papíri paripariba.

0: paripa, karika danarikara. Paripa papiripara. Ripa ripa.
1: Járok az utcán, kip-kop, kip-kop. Még meg is állok, itt-ott, itt-ott. Jó megállni, nézz oda, ott egy ugróiskola. Fölrajzolva járd a szélre zöld krétával, nagyra szépre mindenütt van, nézz oda, itt-ott, kip-kop, egy-egy ugró iskola. Egy, páros, egy, páros, fordulj vissza, páros, egy, nem hibáztam, nagyszerűen megy, megy, megy. Mi van hátra, páros, nem leszel te sáros, itt a vége, egy, egy, egy, egy, egy,

Gyönyörűbb Budapest soha nem volt talán. A vén tabán már csupa virág, a fény tovaszál. Színes álmok taván sohasem volt még szebb világ.

járt-e fenn a halászbástyán, mikor már a nap lement? Esti csókját takarta árnyával a parlament? Tudja, hogy éjszak egy árkád mélyen mi is sötét? Mit tud Pestről, aki mindezt nem próbálta még?

Van egy édes kis hely Budán, csak szerelmes járat csupán. Nagy fák alatt kis padok, ragyognak a csillagok. Volt egy siker, nagy tapsvihar, onnan indult sok-sok nyári dal. Mit hajnalban Pestre vitt az alagút, másnap már mindenki így.

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.